0: Vége a bulinak, elfáradtál.
1: Akkor jöhet a chill.
0: Csak nyugodtan, higgadtan.
1: Vigyázz magadra, és hallgasd a Paks FM chillt.
0: Hajnalban.

0: Chill Out zenék minden szombaton és vasárnap hajnalban a Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk a Csak Hazaival. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Fának hajtott egy autóbusz a 6-os főúton szombat reggel, írja az MTI a rendőrség közlése alapján. Azt írták, szombaton reggel 5:30 előtt a 6-os számú főúton Budapest felé haladt Pécs-Hírdnél az autóbusz, amikor eddig tisztázatlan körülmények miatt áttért a szembejövő sávba, majd ott egy fának hajtott. A baleset következtében a gépjárművezető a helyszínen életét vesztette, az elsődleges információk szerint 23 ember megsérült. A buszban 28-an utaztak, a buszban utazók közül két kislányt súlyos sérülésekkel, alsó végtagi törésekkel szállítottak a pécsi klinikára, míg 21-en könnyebben sérültek, zúzódásokat, horzsolásokat szenvedtek, őket szintén Pécsen látják el. Irodalmi kalandozásra várta az érdeklődőket három író, 1000 kaland címmel a Paksi Csengély Dénes Kulturális Központ a Könyvtár Galérián. Volt mese, kaland, meglepetés és játék, hangsúlyozta rádiónknak Erdély Judit könyvtáros. Az eseményen Csukás István, Janikovszki Éva és Lázár Ervin került a fókuszba.
2: A három nagy író, Janikovszki Éva, Csukás István és Lázár Ervin kerek évfordulót ünnepeltek, és gondoltam, hogy őket mutatom be a gyerekeknek, a felnőtteknek. Megismerkedtünk a szerzőkkel, könyvekkel, majd Janikovszki Évának a Bertalan és Barnabás című két daxli kutyáról szóló ikerpárnak a történetét meséltem el. Előtte viszont volt egy meglepetés vendégünk, a kolléganőnk Vörös Viktória, Tacskó kutyusát, Zserbót láttuk vendégül, a gyerekek örömére simogathatták, és értékes kedves perceket töltöttünk együtt. A meseolvasást követően három kalandra hívtam a gyerekeket, lehetett puzzle-t kirakni egy-egy könyvhöz kapcsolódóan, majd a Lázár Ervinnek a Négyszögletű kerekerdő című meséjéből az élő lények neveit kellett hozzákötni a tulajdonságokhoz, illetve idézeteket választottam könyvekből, amit azért az elején bemutattam nekik, tehát nem volt ismeretlen.
1: A Tolna vármegyei kormányhivatal dolgozói is csatlakoztak a kihívás napjához, adta hírül közösségi oldalán a hivatal. A kezdeményezéshez kapcsolódva a hivatal népegészségügyi főosztályának kollégái május 27-én kihívásnapi közös torna flashmob elnevezéssel szervezett rövid átmozgató programot Szekszárdon. A program célja az volt, hogy az ülő munkavégzés mellett is ösztönözze a munkatársakat a mindennapi mozgásra, a munkaközi szünetekben végezhető izomlazító, vérkeringést fokozó, stresszoldó, felfrissülést adó átmozgató gyakorlatokra, valamint lehetőséget teremtsen egy közös, jó hangulatú aktivitásra. A mintegy negyed órás tornán az Arany János utcai épület kormányhivatali dolgozói vettek részt, akik aktívan és lelkesedéssel kapcsolódtak be a mozgásprogramba. A résztvevők pozitív visszajelzései alapján a kezdeményezés sikeresen érte el célját, és ismét bebizonyosodott, hogy már néhány perc közös mozgás is kedvezően hathat a közérzetre, valamint a munkahelyi légkörre. Gázvezetéket vágott át egy munkagép szombat délelőtt Dunaszentgyörgyön. A Dunaszentgyörgyi Önkéntes Tűzoltó Egyesületet szombaton 10:30 körül riasztották a falu határához, erről az egyesület számolt be a Facebook oldalán. A bejegyzés szerint a tűzoltó csapatot azért riasztották, mert egy munkagép elvágott egy gázcsövet a falu határában a Dömötör János utca végén. A gázszivárgás a csővezeték elszorításával és kiszakaszolásával megszüntetésre került, az EON szakemberei megkezdték a csővezeték helyreállítását. A lakóházak gázellátását a hiba nem akadályozza, tették hozzá. A helyszínre a Dunaszentgyörgyi önkéntesek 6 fővel vonultak, akik mellé a Paksi egyes számú egység is csatlakozott.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Az Atomerőmű Sportegyesület csütörtökön tartotta éves közgyűlését az ESZI nagy előadójában. A tisztújító közgyűlésen a következő 4 évre újra választották dr. Kovács Antal elnököt, elnökségi tagoknak pedig Aradi Jánost, Bognár Pétert, dr. Glósz Gábort, Kópis Endrét és Kövesdi Lajost. Többek között átadták az ASE örökös tagja díjat is Gosztola Istvánnak, és köszöntötték az elmúlt hetekben életműdíjjal kitüntetett korábbi elnököt, Juhász Sándort. Dr. Kovács Antal elnök a közgyűlés után az ASE-ban folyó eredményekről, munkáról beszélt rádiónknak.
3: Azt gondolom, hogy az első 10-ben lenni az egy nagyon nagy eredmény. 24-ben és 25-ben is 8. illetve 9. helyezést ért el a pontversenyben az ASE. Ha belegondolunk, hogy a Fradi, Honvéd, MTK, UTE ebben a sorban 8.-9. tudott lenni az ASE, jellemzően saját nevelő sportolók, azt kell mondom, hogy ez egy nagyon nagy eredmény. Tavaly évben is voltak világverseny érmek, olimpiai számban is, a kajakkenő és a judó hozta a pontokat, az érmeket, és azon nagy utánpótlás szinten is jól szerepelnek az ASE sportolók. Talán az, amit lehet látni, hogy elvárás, vagy egy jó irány lehet a sportban, hogy a szabadidős sportolókkal, a utánpótlással és az élsporttal is lehet egy klubon belül foglalkozni, és egy olyan légkörben, hogy vidáman, sok eredménnyel, ilyen év volt ez a 25-ös is.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai, a Paks FM-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
4: Paks FM.
5: Paks FM.
4: Összeköt.
0: Paks FM. Összeköt.

0: volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A helyreállítási és ellenálló képességi eszköz EU-s forrásainak esetében vannak a legsürgetőbb teendők. A programban vállalt mérföldköveket augusztus végéig kell teljesíteni, és miután a fizetési kérelmeket szeptemberben megküldik, 2026 utolsó negyedévében megindulhat a pénzek konkrét kifizetése is, közölte Kármán András pénzügyminiszter szombaton Facebook oldalán. Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken Brüsszelben jelentett be megállapodást 16,4 milliárd eurónyi korábban visszatartott uniós forrás felszabadításáról. Kármán András szerint ez az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása, ami erős bizalmat jelez Magyarország iránt, írja az MTI. Irodalmi kalandozásra várta az érdeklődőket három író, ezer kaland címmel a Paksi Csengély Dénes Kulturális Központ a Könyvtár Galérián. Volt mese, kaland, meglepetés és játék, hangsúlyozta rádiónknak Erdély Judit könyvtáros. Az eseményen Csukás István, Janikovszki Éva és Lázár Ervin került a fókuszba.
2: A három nagy író, Janikovszki Éva, Csukás István és Lázár Ervin kerek évfordulót ünnepeltek, és gondoltam, hogy őket mutatom be a gyerekeknek, a felnőtteknek. Megismerkedtünk a szerzőkkel, könyvekkel, majd Janikovszki Évának a Bertalan és Barnabás című két dachszli kutyáról szóló ikerpárnak a történetét meséltem el. Előtte viszont volt egy meglepetés vendégünk, a kolléganőnk Vörös Viktória, Tacskó kutyusát, Zserbót láttuk vendégül, a gyerekek örömére simogathatták, és értékes kedves perceket töltöttünk együtt. A meseolvasást követően három kalandra hívtam a gyerekeket, lehetett puzzle-t kirakni egy-egy könyvhöz kapcsolódóan, majd Lázár Ervinnek a Négyszögletű kerekerdő című meséjéből az élőlények neveit kellett hozzákötni a tulajdonságokhoz, illetve idézeteket választottam könyvekből, amit azért az elején bemutattam nekik, tehát nem volt ismeretlen.
1: Több Tolna vármegyei helyszínen is lehet vért adni a jövő hét folyamán. Hétfőn Szekszárdon a területi vérellátó központban lesz véradás reggel 8 és délután 5 óra között. Kedden délelőtt 10 órától délután fél egyig Bigácson a polgármesteri hivatalban szerveznek véradást, délután 2 órától fél ötig pedig Kajdacson a teleházban várják majd a véradókat. Szerdán Nagydorogon a sportcsarnok klub helyiségében lehet majd vért adni délután fél 2 és 4 óra között, csütörtökön Tamásiban a Vöröskereszt irodában szerveznek véradást délelőtt 10 órától délután 6 óráig, pénteken pedig ismét a szekszárdi területi vérellátó központban lehet majd vért adni reggel 8 és délután 2 óra között. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Megvédte címét a Paris Saint-Germain a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjében, ugyanis 1-1-es döntetlent és hosszabbítást követően 11-esekkel 4-3-ra legyőzte az Arzenált a teltházas Puskás arénában, írja az MTI. A PSG története során másodszor hódította el a BL trófeát, míg az Arzenál 2006 után a második fináléját is elvesztette a legrangosabb európai kupa sorozatban. Luis Enrique, a párizsiak vezetőedzője, harmadik BL serlegét nyerte meg, 2015-ben a Barcelonát is Európa csúcsára vezette.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most kezdődik a térség első számú nosztalgia műsora, a

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
2: Gyereknap alkalmából Paks városa egy igazi kincses térképé változik. Kettől szombatig minden nap gyerekrajzok rejtőznek el a város különböző pontjain. Gyermekednek nincs más dolga, mint megtalálni őket és behozni nekünk a Paks FM stúdiójába. Figyeljetek a jelekre, mert bárhol ott lehet a következő színes alkotás. A szerencsés megtalálók ajándékutalványokat nyernek a Paksi strand melletti pihenőparkban lévő Kiki Snack Bar jóvoltából. Kiki Snack Bar. Ki mondta, hogy nem tudunk főzni? Nem kóstoltad még a reszelt sajtom?
3: Nagy a család, sok a barát, jó a kollektíva. Gyertek hozzánk! Családi, baráti, céges rendezvények remek helyszíne a Solti Kurta Kocsma. Amit garantálunk, gazdag ízvilág, féken tartott árak. Kurta Kocsma és étterem Solt, Kecskeméti út 72.
2: Friss ajánlatunk, klasszikus ételek, régi ízek hete a Kurta Kocsmában.
3: Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az első negyed évben belföldön a műtrágya értékesítés mennyisége 7,2%-kal, a magyarországi értékesítők nettó árbevétele 2,9%-kal nőtt, írja az MTI az Agrárközgazdasági Intézet összesítése alapján. Az első három hónapban a mezőgazdasági termelőknek közvetlenül értékesített mennyiség elérte a mintegy 563 ezer tonnát, a forgalmazók nettó árbevétele a 86,3 milliárd forintot. Egy komponensű nitrogén műtrágyából 8,3%-kal 38,5 ezer tonnával többet, összetett műtrágyából pedig 3,9%-kal 2300 tonnával kevesebbet vásároltak a termelők. A teljes mennyiségből a nitrogén műtrágyáké meghaladta az 500 ezer tonnát. A Tolna vármegyei kormányhivatal dolgozói is csatlakoztak a kihívás napjához, adta hírül közösségi oldalán a hivatal. A kezdeményezéshez kapcsolódva a hivatal népegészségügyi főosztályának kollégái május 27-én kihívásnapi közös Torna Flashmob elnevezéssel szervezett rövid átmozgató programot Szekszárdon. A program célja az volt, hogy az ülő munkavégzés mellett is ösztönözze a munkatársakat a mindennapi mozgásra, a munkaközi szünetekben végezhető izomlazító, vérkeringést fokozó, stresszoldó, felfrissülést adó átmozgató gyakorlatokra, valamint lehetőséget teremtsen egy közös, jó hangulatú aktivitásra. A mintegy negyed órás tornán az Arany János utcai épület kormányhivatali dolgozói vettek részt, akik aktívan és lelkesedéssel kapcsolódtak be a mozgásprogramba. A résztvevők pozitív visszajelzései alapján a kezdeményezés sikeresen érte el célját, és ismét bebizonyosodott, hogy már néhány perc közös mozgás is kedvezően hathat a közérzetre, valamint a munkahelyi légkörre.

0: Zsidó oktatási nevelési életének fejlődéséhez. A képviselőtestület úgy döntött, hogy ezt a díjat idén Győri Lászlóné és Huybert Julianna pedagógusoknak adományozza, az általános iskolai oktatás terén végzett kimagasló munkájuk elismeréseként. A laudációk során elhangzott, hogy mindketten több évtizedes munkájukkal meghatározó alakjai voltak a bogyiszlói iskola életének.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
0: Az Atomerőmű Sportegyesület csütörtökön tartotta éves közgyűlését az ESZI nagy előadójában. A tisztújító közgyűlésen a következő 4 évre újra választották dr. Kovács Antal elnököt, elnökségi tagoknak pedig Aradi Jánost, Bognár Pétert, dr. Glósz Gábort, Kópis Endrét és Kövesdi Lajost. Többek között átadták az ASE örökös tagja díjat is Gosztola Istvánnak, és köszöntötték az elmúlt hetekben életműdíjjal kitüntetett korábbi elnököt, Juhász Sándort. Dr. Kovács Antal elnök a közgyűlés után az ASE-ban folyó eredményekről, munkáról beszélt rádiónknak.
2: Azt gondolom, hogy az első 10-ben lenni ez egy nagyon nagy eredmény, 24-ben és 25-ben is 8. illetve 9. helyezést ért el a pontversenyben az ASE. Ha belegondolunk, hogy a Fradi, Honvéd, MTK, UTE ebben a sorban 8.-9. tudott lenni az ASE, jellemzően saját nevelő sportolók, akkor azt kell mondom, hogy ez egy nagyon nagy eredmény. Tavaly évben is voltak világverseny érmek, olimpiai számban is, a kajakkenő és a judó hozta a pontokat, az érmeket, és azon nagy utánpótlás szinten is jól szerepelnek az ASE sportolók. Talán az, amit lehet látni, hogy elvárás, vagy egy jó irány lehet a sportban, hogy a szabadidős sportolókkal, a utánpótlással és az élsporttal is lehet egy klubon belül foglalkozni, és egy olyan légkörben, hogy vidáman, sok eredménnyel, ilyen év volt ez a 25-ös is.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a Suki Koktél slágereihez. Suki Koktél. A kedvenc nosztalgia műsorod.

0: hétvégi reggeleken a kávé, tea, kakaó és narancsjuice mellé. Ezután is én hozom a koktélt.
1: Suki koktél.

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Faunadísz állatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Faunadísz állatkereskedés. Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros tévében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
3: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a Suki Koktél slágereihez. Suki Koktél, a kedvenc nosztalgia műsorod.

Ja, wunderbar.

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Idén már 34-szer rögfészkedt Kalocsán a Kék Madár. Június 5-én pénteken Tóth Menyhért festőművész kiállítása, a Győri Filharmonikus Zenekar koncertje, majd Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra fellépése, szombaton a Vujčić Együttes népzenei koncertje, író-olvasó találkozó Spiró Györggyel, a Maladipe Színház vendégjátékában Pénelopeia és Ivan and the Parasol nagy koncert. Vasárnap Vadon leső dalok, Grillus Vilmos gyermekműsora, Deák Bill Gyula koncert, az este zárásaként a Szavária Barok Zenekar hangversenye. Legyél te is kék madaras, viseld büszkén kitűzőnket. A rendezvény kiemelt támogatója az MVM.
2: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
3: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Fának hajtott egy autóbusz a 6-os főúton szombat reggel, írja az MTI a rendőrség közlése alapján. Azt írták, szombaton reggel 5:30 előtt a 6-os számú főúton Budapest felé haladt Pécs-Hírdnél az autóbusz, amikor eddig tisztázatlan körülmények miatt áttért a szembejövő sávba, majd ott egy fának hajtott. A baleset következtében a gépjárművezető a helyszínen életét vesztette, az elsődleges információk szerint 23 ember megsérült. A buszban 28-an utaztak. A buszban utazók közül két kislányt súlyos sérülésekkel, alsó végtagi törésekkel szállítottak a pécsi klinikára, míg 21-en könnyebben sérültek, zúzódásokat, horzsolásokat szenvedtek, őket szintén Pécsen látják el. Irodalmi kalandozásra várta az érdeklődőket három író, ezer kaland címmel a Paksi Csengédénes Kulturális Központ a Könyvtár Galérián. Volt mese, kaland, meglepetés és játék, hangsúlyozta rádiónknak Erdély Judit könyvtáros. Az eseményen Csukás István, Janikovszki Éva és Lázár Ervin került a fókuszba.
5: A három nagy író, Janikovszki Éva, Csukás István és Lázár Ervin kerek évfordulót ünnepeltek, és gondoltam, hogy őket mutatom be a gyerekeknek, a felnőtteknek. Megismerkedtünk a szerzőkkel, könyvekkel, majd Janikovszki Évának a Bertalan és Barnabás című két daxli kutyáról szóló ikerpárnak a történetét meséltem el. Előtte viszont volt egy meglepetés vendégünk, a kolléganőnk Vörös Viktória Tacskó kutyusát, Zserbót láttuk vendégül, a gyerekek örömére simogathatták, és értékes, kedves perceket töltöttünk együtt. A meseolvasást követően három kalandra hívtam a gyerekeket, lehetett puzzle-t kirakni egy-egy könyvhöz kapcsolódóan, majd a Lázár Ervinnek a Négyszögletű kerekerdő című meséjéből az élőlények neveit kellett hozzákötni a tulajdonságokhoz, illetve idézeteket választottam könyvekből, amit azért az elején bemutattam nekik, tehát nem volt ismeretlen.
4: Gázvezetéket vágott át egy munkagép szombat délelőtt Dunaszentgyörgyön. A Dunaszentgyörgyi Önkéntes Tűzoltó Egyesületet szombaton 10:30 körül riasztották a falu határához, erről az egyesület számolt be a Facebook oldalán. A bejegyzés szerint a tűzoltó csapatot azért riasztották, mert egy munkagép elvágott egy gázcsövet a falu határában a Dömötör János utca végén. A gázszivárgás a csővezeték elszorításával és kiszakaszolásával megszüntetésre került, az EON szakemberei megkezdték a csővezeték helyreállítását. A lakóházak gázellátását a hiba nem akadályozza, tették hozzá. A helyszínre a Dunaszentgyörgyi önkéntesek 6 fővel vonultak, akik mellé a Paksi egyes számú egység is csatlakozott.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
4: Új játékost igazolt a Tarka SC Szekszárd. Az NB1-es női kosárlabda csapat weboldalán jelentette be, hogy szerződést kötött Dávid Miával, aki a következő bajnoki évattól erősíti a csapatot. A székesfehérvári bedobó harmadik szezonját kezdi az NB1-ben, ezúttal azonban már a szekszárdi közönség előtt fog kékfehérben pattogtatni. Az új szekszárdi játékos az apjáról elnevezett Dávid Kornél Akadémiánál kezdte pályafutását 10 évvel ezelőtt, a 2025-26-os szezonban pedig 6 pont és 3 lepattanós átlagot hozott, és egyre nagyobb szerepet kapott a DKK a csapatánál.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a Suki Koktél slágereihez. Suki Koktél, a paksfm egyedülálló nosztalgia műsora. Suki Koktél.

0: szeretitek a klasszikus rock zenét?
1: Ha szombaton, vasárnap is korán ébredtek.
2: Suki koktél.
0: Nosztalgiázunk együtt. Hozom nektek a slágereket,
1: de ti is kérhetitek kedvenceiteket.
2: Suki koktél.
0: Hallgassátok a Paks FM-en is a Suki koktélt.
2: Suki koktél.

0: hétvégi reggeleken a kávé, tea, kakaó és narancsjuice mellé. Ezután is én hozom a koktélt.
1: Suki koktél.

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
2: Egy atomerőmű építése során mérföldkő az első betonöntés, vagyis az első végleges funkcióval bíró létesítmény főtartó szerkezeti elemének első betonozási üteme. Ettől kezdve a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség sztenderdjei szerint is építés alatt álló státuszba kerül egy beruházás. Mivel Pakson 2026. február 5-én megtörtént az első betonöntés, így ma már a nemzetközi adatbázis szerint 5 blokk van Pakson, 4 üzemelő és 1 épülő. Az 5. blokk építését jelentős léptékű, több évig tartó terület előkészítő munkálatok előzték meg. Talajkiemelés, résfalépítés, talajszilárdítás, majd 2025 végén elkezdődhettek az első betonöntéshez szükséges előkészületek, azaz a szerelőbeton kivitelezése, a vízszigetelés kialakítása és a beton vagy szerkezet megépítése a technológiai értelemben és méreteiben is egyedülálló munkagödörben.
1: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk paks2.hu.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a Suki Koktél slágereihez. Suki Koktél. A kedvenc nosztalgia műsorod.

koktél. Suki koktél Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.

0: Ez volt a Suki Koktél. A térség első számú nosztalgia műsora. Suki Koktél. Minden szombaton és vasárnap reggel 6-tól 9-ig.
1: A 60-as, 70-es
0: és a 80-as évek legnagyobb slágereivel. És Schuchert Józseffel. Suki Koktél. A Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk. Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállításával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Atomenergetikai múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
3: Gyereknap alkalmából Paks városa egy igazi kincses térképté változik. 2-től szombatig minden nap gyerekrajzok rejtőznek el a város különböző pontjain. Gyermekednek nincs más dolga, mint megtalálni őket és behozni nekünk a Paks FM stúdiójába. Figyeljetek a jelekre, mert bárhol ott lehet a következő színes alkotás. A szerencsés megtalálók ajándékutalványokat nyernek a Paksi strand melletti pihenőparkban lévő Kiki Snack Bar jóvoltából. Kiki Snack Bar. Ki mondta, hogy nem tudunk főzni? Nem kóstoltad még a reszelt sajtom?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. A helyreállítási és ellenálló képességi eszköz EU-s forrásainak esetében vannak a legsürgetőbb teendők. A programban vállalt mérföldköveket augusztus végéig kell teljesíteni, és miután a fizetési kérelmeket szeptemberben megküldik, 2026 utolsó negyedévében megindulhat a pénzek konkrét kifizetése is, közölte Kármán András pénzügyminiszter szombaton Facebook oldalán. Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken Brüsszelben jelentett be megállapodást 16,4 milliárd eurónyi korábban visszatartott uniós forrás felszabadításáról. Kármán András szerint ez az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása, ami erős bizalmat jelez Magyarország iránt, írja az MTI. Irodalmi kalandozásra várta az érdeklődőket három író, ezer kaland címmel a Paksi Csengélydénes Kulturális Központ a Könyvtár Galérián. Volt mese, kaland, meglepetés és játék, hangsúlyozta rádiónknak Erdély Judit könyvtáros. Az eseményen Csukás István, Janikovszki Éva és Lázár Ervin került a fókuszba.
5: A három nagy író, Janikovszki Éva, Csukás István és Lázár Ervin kerek évfordulót ünnepeltek, és gondoltam, hogy őket mutatom be a gyerekeknek, a felnőtteknek. Megismerkedtünk a szerzőkkel, könyvekkel, majd Janikovszki Évának a Bertalan és Barnabás című két dachszli kutyáról szóló ikerpárnak a történetét meséltem el. Előtte viszont volt egy meglepetés vendégünk, a kolléganőnk Vörös Viktória, Tacskó kutyusát, Zserbót láttuk vendégül, a gyerekek örömére simogathatták, és értékes kedves perceket töltöttünk együtt. A meseolvasást követően három kalandra hívtam a gyerekeket, lehetett puzzle-t kirakni egy-egy könyvhöz kapcsolódóan, majd Lázár Ervinnek a Négyszögletű kerekerdő című meséjéből az élő lények neveit kellett hozzákötni a tulajdonságokhoz, illetve idézeteket választottam könyvekből, amit azért az elején bemutattam nekik, tehát nem volt ismeretlen.
4: Mözsi Szabó István díjakat adtak át Bogyiszlón, adta hírül közösségi oldalán a település önkormányzata. Azt írták, az esemény méltó módon tisztelget azok előtt a pedagógusok előtt, akik hosszú éveken át kiemelkedő szakmai munkájukkal, emberségükkel és elhivatottságukkal szolgálták a település oktatási nevelési életét. Tóth István polgármester köszöntőjében méltatta a pedagógusok szerepét, hangsúlyozva, hogy a gyermekek nevelésében végzett munka nem csak hivatás, hanem a jövő építése is. Beszédében kiemelte, a Mözsi Szabó István díjjal az önkormányzat szeretné elismerni mindazokat, akik példamutató munkájukkal hozzájárulnak Bogyiszló oktatási nevelési életének fejlődéséhez. A képviselőtestület úgy döntött, hogy ezt a díjat idén Győri Lászlóné és Hujbert Julianna pedagógusoknak adományozza, az általános iskolai oktatás terén végzett kimagasló munkájuk elismeréseként. A laudációk során elhangzott, hogy mindketten több évtizedes munkájukkal meghatározó alakjai voltak a bogyiszlói iskola életének.
0: is most. Sporthírek a Paks FM-en.
4: Megvédte címét a Paris Saint-Germain a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjében, ugyanis 1-1-es döntetlent és hosszabbítást követően 11-esekkel 4-3-ra legyőzte az Arzenált a teltházas Puskás arénában, írja az MTI. A PSG története során másodszor hódította el a BL trófeát, míg az Arzenál 2006 után a második fináléját is elvesztette a legrangosabb európai kupa sorozatban. Louis Enrique, a párizsiak vezetőedzője, harmadik BL serlegét nyerte meg, 2015-ben a Barcelonát is Európa csúcsára vezette.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
1: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
6: Vállalkozók, vezetők, értékesítők!

0: Budapest. Június 3!
1: Reklámot hallottatok. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM slágereihez. És a szabad péntek best of összeállításához. Mindjárt kezdünk.

0: Szabad péntek best of összeállítás. Most a Paks FM-en.
1: Szerintem beszéljünk egy kicsit korábbi hírről, mert ez még május közepén volt hír, csak egyszerűen nem volt időnk ezt kibeszélni.
2: Hát nincs olyan messze, még mi csak május vége van.
1: Igen, csak ugye mindig inkább a hétnek a történéseit szoktuk átvenni, és itt elmaradt egy hír, amit nagyon szerettünk volna, ez pedig arról szól, hogy Mráz Ágoston Sámuelt, az ELTE oktatóját kikezdték, ugyanis azt a kérdést tették fel, hogy vajon oktathat-e valaki, aki ekkorát téved, mert hogy a Fidesz közeli nézőpont intézet az utolsó pillanatig fideszes győzelmet jelzett előre a választások előtt, és Mráz Ágoston Sámuelt, az intézet vezetőjét, mint az ELTE-s, vagyis az ELTE-s kollégái manipulációval vádolják, és ez az is felmerült, hogy távozásra bírják az egyetemről. Na hát nagy kérdés, hogy oktathat-e valaki, aki ekkorát téved, hogy fideszes többséget...
2: Oktathat. De amikor arról manipulációról beszéltek a kollégái, ugye az a kérdés, hogy tévedett ekkorát, vagy manipuláció volt. Aha. Mert nem mindegy. Tévedni azt hiszem szabad, bár egyébként úgy képzeld el magad, ahogy bemész az oktatás előadására, ahol nagyon komolyan és határozottan elmondja neked, hogy hogyan kell közvéleményt kutatni, és egyébként is hogyan van a dolgoknak a dinamikája és egyebek, és nem veszed komolyan. Nem tudod komolyan
1: venni. Bár ez azért érdekes, én ültem olyan beszélgetésen, vagyis hát nem beszélgetésen, tehát egy társaságban ültünk, amikor közvéleménykutató hívta egyébként az egyik illetőt a társaságból, aki fölvette a telefon, teljesen nyilvánvaló volt, hogy ez a közvéleménykutató a Fidesznek kutat, mert ugye minden kérdés arra vonatkozott, hogy Orbán Viktort jó miniszterelnöknek tartaná, stb. És ő torzította ezt a közvéleménykutatást tudatosan, hát jó magam tudtam, hogy ő tiszta szavazó, de egyébként elmondta, persze, természetesen Orbán Viktorra fogok szavazni, stb.
2: Tehát, ugye most indulok Ukrajnába érte harcolni. Ja, bocs, az a másik.
1: Igen. Na szóval az az érdekes, hogy szerintem ezekben a közvéleménykutatásokban én nem tudom, hogy mennyire mondják már az igazat az emberek, vagy mennyire merik mondani az igazat, vagy mennyire például egy tudatosabb szavazó mennyire akarja torzítani. Nyilván nem ez van valószínűleg többségben, de még akár azt is jó hiszeműen el tudom képzelni, hogy előfordulhat olyan kutatás, ami alapján ők tényleg azt látják, hogy hú, hát a Fidesz vezet, aztán persze, főleg, hogyha figyelembe veszed azért a Fidesznek, most ez nem akarok túlzó szavakat használni, tehát nem mondom a rémuralmat, mert az egy ilyen nagyon, nagyon túlzó dolog lenne, de azért ahogy a Fidesz kormányzott az elmúlt 16 évben, én azt gondolom, hogy az a stílus, az a hozzáállás az emberekhez és az emberek jövőjéhez, egzisztenciájához, akkor, ha máshogy gondolkodsz, mint ők, szerintem az emberekbe azért a jócskán kialakíthattak egy olyan hozzáállást, hogy inkább nem mondom el, hogy mi a véleményem, és nem mondom el az igazat, mert abból bajom lehet.
2: Igen, de ezt ismeri a szakma, rejtőzködőknek hívják, akkor ilyen mindenféle másodlagos és harmadlagos kérdésekkel próbálnak. Nyilván vannak, akik kategorikusan azt mondják, hogy nem válaszolnak semmilyen kérdése. Én azt gondolom, hogy azért amióta Gallup ezt elkezdte mondjuk a 40-es évek környékén, és egy tudománnyá vált ez az egész, azt gondolom, és főleg itt a big data elméletek, tehát most én azt gondolom, itt nem kell már feltalálni a spanyol viaszt, hiszen már az életünket ez határozza meg. Ilyenekkel dolgozik a Facebook, a különböző algoritmusok, a YouTube-tól kezdve minden, tehát azért ez nem annyira null kilométeres szakma már. A hálózatkutatástól kezdve én azt gondolom, hogy ezek nagyon sok hasonló, most ugye egy statisztikáról beszélünk meg egyebekről, tehát itt, és nincs is az a baj, mert láttunk már olyat, hogy egy komplett szakma égett és sült fel máshol, mert mindenki nagyon-nagyon mellé lőtt, de akkor együtt mozognak valamennyire, tehát hogy ugye itt is több olyan elemzést olvastam már korábban is, ami arról beszélt, hogy alapvetően azok a logikák, amik régen meghatározták, vagy a korábbi választások során a dinamikát, azok fordultak, tehát amikor így átesünk a ló túloldalára, és hogy egészen meg fogunk lepődni, és a többi, tehát én azt gondolom, hogy itt tényleg az a nagyon csúnya a történetben, hogy mindannyian elhisszük azt, hogy mindenki torzított, hogy nincsen akkora szakmai respektje a saját maguk előtt a szakmának, és még abba se vagyok biztos, hogy adott esetben a másik oldalon nem volt ilyen szűrő, és még azt se tartom elképzelhetetlenek, hogy akik eltalálták, azok, azok véletlen nem szintén volt. Beletették a saját szűrőt. Most ne értsél félre, tehát nyilván, és nagyon jó lenne, ha egy szakma tisztulna, már pedig lenne egy oktatásnál, akkor ez azért nagyon fontos lenne, hogy tényleg akik oktatják, és ez tényleg tipp verseny valahol, de azért van egy tudományos része, tehát ott van, hogy mekkora hibahatárokkal dolgoznak.
1: Igen, de tud tisztulni úgy egy ilyen szakma, hogy nem tud máshogy megélni, mint úgy, hogyha a politika megfinanszírozza?
2: Rendben, nincs is ezzel semmi problémám. Azzal van problémám, hogyha közben ő azt állítja, hogy nem azért csinálja, vagy nem úgy csinálja. Tehát ugyanúgy, ahogy egy idő után ki kellett írni a különböző social media oldalakra, hogy X, tehát ezt nem azért mondod, mert ebben hiszel, hanem azért, mert reklám. Uh-huh. És azt gondolom, hogy én ezzel soha nem szoktam, a világ legbecsületesebb dolgának tartom azt, amikor valaki elmegy, hát ez a szó, amit nem annyira szerettek, de K-val nem akarom kimondani.
1: P-betűs szó, amire gondolsz, én tudom.
2: Semmi problémám nincs, ha vállalja. Szerintem az én azonosság a legfontosabb mindenhol.
1: Na, ezt akartam mondani egyébként, hogy szerintem a felelősségvállalás az, ami abban az értelemben a legfontosabb lenne, hogy tévedni emberi dolog.
2: Így ugye van.
1: Ezt tudjuk, mondta a sündisznó, és lemászott a drótkeféről.
2: Igen.
1: Tehát nem arról van szó, hogy nem lehet tévedni, viszont van az, hogy tényleg bele kell beállni arccal, és azt mondani, hogy sajnos tévedtem, és tényleg van ilyen, mert én el tudom képzelni, hogy egy 40 éves karrier alatt van, amikor az ember mellé nyúl, még akár a legokosabb emberek.
2: De elhisszük mi már bárkinek is ma. Most ne értsé félre, hogy nem az érzelmeink, az indulataink és a vágyak vezérelik a tudományos munkánkat is.
1: Azért
2: és akkor majd lesz ez megint egy érdekes témám, ha megengeded.
1: Az a baj, hogy azért nehéz ezt szerintem ma már elhinni, mert ahogy visszatükröződik akár a parlamentbe is, és erről is majd szeretnék veled beszélni, arról a stílusról, arról a nekem már néha a bohóckodásba hajló, de egyre primitívebb parlamenti viselkedésről. Szóval, hogy én azt látom, hogy ebből azért én nem arra következtetek, hogy egy rendkívül méltóságteljes magukat valamire is tartó, és nem is tudom, tehát, hogy olyan emberek vesznek körül minket általában véve, akiktől egyébként elvárható ez, és akkor nem beszélve azokról a történetekről, amit a különböző kitüntetettek, Nobel-díjasok, stb. Által vitt alapítványoknak kiutalt pénzek, meg a nem tudom mi, tehát, hogy ezek kapcsán így felmerülnek már az emberbe más dolgok is, mint sem azt, hogy a puszta tudomány tisztelete az, ami, vagy a tudományi éltetése az, amiért valaki csinál valamit.
2: Biztos, hogy így van. Most azért, ha már itt tartunk, én a világ egyik legmeglepőbb és legtrólosabb sztorinak tartom azt, hogy a kertész Imre felajánlja a Schmidt Marinak a Terrorházak Múzeumába a hagyatékának az ápolását. Tehát szerintem az öreg trollkodott. Tehát nagyon, nagyon izgalmas. De éppen ezt csak azt akartam mondani, hogy sajnos nagyon sokszor, és ezért lenne nagyon érdekes az, hogy a kollégák, egy szakma képes-e arra, hogy mondjuk elindítsa az öntisztulást, vagy, uh-huh. vagy adjon impulzusokat az öntisztulás irányába.
1: Igen, de akkor igazából az az álláspontunk mindkettőnknek, ha jól értem, hogy oktatni oktathat, de nyilván a szakmának tisztulnia kell, tehát hogy le kell vonni a
2: és akkor lehet, hogy nem fogok tudni.
1: Jó, ez is
2: most
1: lehet.
2: Érted, hogy ezzel mit akarok mondani? Tehát nincs ezzel baj. Én a magam részéről, ha tényleg szakmailag ekkorát bakizik az ember, én biztos elmennék valahova, tehát szabadságra, hosszabb időre, és nem biztos, hogy a diákok előtt szeretném elmagyarázni a bizonyítványt, ami miközben tényleg egyszerűen már senki nem hiszi el, hogy bármi is olyan alapon működik, hogy nem az érdekek.
1: Szerintem erről egyébként neki is meg lenne az saját véleménye, és biztos vagyok benne, hogy a diákok felé is kommunikálta ezt a véleményt, én azt gondolom, hogy én ezt tettem volna.
0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.

0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Folytatódik a Szabad Péntek Strasser Tamással és Harmat Gabival, és szerintem folytassuk azzal a témával, ami sokak számára valószínűleg meglepő is volt, de egyben nagyon örömteli hír a többség számára, az pedig az, hogy a Tisza bejelentett, illetve Magyar Péter bejelentett, hogy csökkentenék az országgyűlési képviselőknek a fizetését, beleértve ugye a miniszterelnököt is, és ehhez igazítanák az állami vezetők fizetését és a polgármesterek fizetését is.
2: Az örömteli.
1: Hát nyilván sokak számára kiveri az a biztosítékot, hogy mondjuk most nézzük meg akár most a paksi polgármester példáját, és ez nem személyre szóló, hanem általában véve, aki akkora települést vezet, mint Heringes Anita, ugye az a bruttó átlagbérnek, amit a KSH ad meg mindig, annak a háromszorosát keresi, ez most, mindjárt mondom, hogy mennyi, 700, mindjárt megtalálom, 779.800 forint, aminek a háromszorosa számolt ki, az mondjuk majdnem 2.200.000 bruttó fizetést jelent az ekkora települések polgármestereinél, és hát nyilván, amikor az ember onnan nézi meg, hogy mondjuk egy önkormányzati cégben egy munkavállaló mennyi pénzt keres, akkor azért úgy elgondolkozik azon, hogy hát nem lehetne azt, hogyha egy önkormányzat ilyennál mondjuk az önkormányzat legfőbb vezetője és az önkormányzati cégek munkavállalói között egy ekkora különbség van, mert ilyen 4-500 ezer forint nettókat visznek mondjuk haza a szóban forgó munkavállalók, hát hogy akkor azért néha van, ahol tehát le kellene mondani a saját előnyeiről is bizonyos privilegizált rétegnek.
2: Nagyon nehéz a kérdés egyébként, mert én amellett lennék mindig, hogy mindenki legyen rendesen megfizetve, és most a vezetőkre különösen gondolok, az állami vezetőkre meg pláne gondolok, tehát azért az egy vicc volt nagyon sokáig, amikor Orbán Viktor nem tudom, 1 millió, 1,5 milliót keresett, mert ugye ez a 7 millió valamennyi, ez csak az utóbbi pár évben volt, hogy ilyen szépen voltak, hogy a miniszterei többet kerestek, mint ő, sőt, talán ő keresett a legkevesebbet. Én ennek nem vagyok, hiszen a felelősség, nem vagyok híve, hiszen a felelősség azért egy nagyon erős. Itt ugye az a kérdés, hogy vannak országok, ahol azt mondják, hogy egy országnak ne legyen vezetője szegény ember, mert hát hogy mondjam, inkább hiúságból és nem tudom én egyéb motivációból csinálja azt, amit csinál, mert talán más lesz a sikerének a mérföldköve, illetve hát ugyanezt mondta egyébként most a Magyar Péter miniszterelnök úr is, hogy ez egy közszolgálat legyen. Igen, ugyanakkor hogy is mondjam, tehát azért Magyarországon eléggé kérdés, hogy hol van az a szint, ahol már normális a megélhetésed, és hol nincsen. És nem biztos, hogy egyébként önkormányzati cégekkel hasonlítanám össze, hanem mondjuk ugyanezt a versenyszférában. De hozzáteszem, azért a kiválasztási rendszer az nem, talán nem ilyen esetlegesnek kellene lenni, hogy nálad sokkal, de sokkal-sokkal butább emberek döntik el, most nem, hanem egyáltalán is adnak felhatalmazást azon az alapon, hogy hogyan tévesztetted meg őket, mert azért ezt most már látjuk, hogy agyrém az, ami időnként a kampányokba megy, és egyáltalán a szakmáról és a képességekről szól.
1: Igen, de most csak tételezzük fel, ugye Cseh Tamás, a Tisza országgyűlési képviselője elmondta, hogy neki 15%-kal fog csökkenni a fizetése a jelenlegi
2: az előzőekhez
1: képest. Igen, jó, csak most nyilván, a lényeg az, hogy nézzük meg, hogy abból a pénzből, tehát mondjuk, hogyha keres 1,3-1,5 millió bruttót, mai Magyarországon meg tud élni?
2: Hát azért ez eléggé szerény megélhetés. Tehát én azt gondolom, hogy nem ezt kellene belőni ma Magyarországon, hanem az alját kéne emelni. Ehhez viszont minőségi munka kéne, és bocsánat.
1: De az állam, bocsánat, hogyha az állam gazdasága nem sikeres, akkor nincs miből szétosztani annyit. Tehát bocsi, igenis a gazdasági helyzethez igazítani kellene például az állami szféra fizetéseket, mert ha nem tudod kigazdálkodni, akkor nem tudod kigazdálkodni, és nem kell luxizni, és bocsi, de nem tudom, hogy miért mondod azt, hogy 1,5 millió forintos fizetés bruttó. Hát de az nettóba is 1 millió forint fölött van.
2: Az nem egy olyan megélhetés, ami egyébként hogy is mondjam, te 5 év múlva lehet, hogy ott hagyod, vagy 4 év múlva ezt az állást. és nulláról kell kezdened valahol máshol, és lehet, hogy az életed közepén vagy, mert akkor vagy a legsikeresebb olyan értelemben, hogy a köznek a leginkább hatékony lenni, mert már van némi tapasztalatod, és van erőd, de utána még 20 éved van a nyugdíjig.
1: Igen,
2: és nem biztos, hogy olyan egyszerűen visszakapaszkodsz.
1: Én teljesen máshonnan közelítem a jó fizetés kérdéskörét ebben a tekintetben, azt gondolom, mert én azt nézem, hogy mondjuk, hogyha itt most Pakson akarsz venni egy panelt, 40-50 millió forintért, és van egy 1 millió forintos fizetésed, akkor az belátható időn belül mondjuk maximum 10 év alatt te azt le tudod még akkor is, hogyha hitelt kell felvenned rá. De tehát az, amikor 30 évre kell valakinek eladósodnia azért, mert olyan a fizetése, hogy nem tudja máshogy megoldani azt, hogy saját ingatlanja legyen, na az nem jó fizetés.
2: És nem ez biztos, jó hogy fizetés,
1: még így is jó. És akkor várjál, és akkor még tegyük hozzá az egyéb juttatásokat, mert az egy dolog, hogy 1,3-1,5 millió forint mondjuk a képviselőknek a fizetése, meg a bizottsági hely, meg a nem tudom, de 15%-os költségtérítés jár például a polgármesternek is még azon felül, amit egyébként itt az imént említettem összeg, tehát ez a 779.800 × 3, és annak a 15%-a. Szóval azért én nem érzem azt, hogy ez méltánytalan lenne.
2: Bocsáss meg, az a nagy baj, hogy a teljesítményhez képest is sajnos ebbe igazad van, ahhoz képest tényleg lehet, hogy túl vannak fizetve. Csak akkor megint nem az lenne a megoldás, hogy alkalmatlan embereket választunk különböző pozíciókra, hanem olyan teljesítményekre, és erre mondtam azt, hogy nekem nagyon tele van a hócipőm arrozzal, hogy mindenki néptribunusz és szakszervezeti vezető, aki politikus, menedzserek legyenek, könyörgöm, vagy legalább jó legyen az arány.
1: Jó, most például ilyen tekintetben szerintem nem panaszkodhatunk a paksi polgármester asszonyra, mert szerintem egyelőre úgy látom, hogy egész jól menedzseli így az önkormányzati ügyeket, dolgokat, szépen fejlődik a város, kicsiben gondolkodik, már olyan értelemben, hogy tényleg azt mondja, hogy költsünk akkor egy kisebb területére a városnak, de azt akkor csináljuk meg, és nem az van, hogy jaj, hát milliárdokat adunk ki azért, hogy megcsináljunk valamit, mert akkor ez is legyen, az is legyen, nem tudom. Na mindegy, szóval, hogy szerintem jól menedzseli a dolgokat. Ettől függetlenül akár őre, akár ez a képviselőkre is igaz, az országgyűlési képviselőkre, pláne az államtitkárokra, meg az ilyen hasonló funkcionáriusokra egy minisztériumon belül. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy még úgysem méltánytalan a fizetésük, hogy vagy a leendő fizetésük, hogy egyébként csökkentik valamivel, és igen, ha valaki viszont annyira úgy érzi, hogy méltánytalan vele szembe, akkor fogja magát, és menjen vissza a versenyszférába. És majd meglátja, hogy egyébként milyen hideg van odakint, és nem annyira azért. Mert én értem, hogy Budapesten lehet keresni sok pénzt, de azért
2: hát azért a Kapitány Istvánra befizetnék egyébként.
1: Jó, nem, a Kapitány Istvánnak kell például.
2: De alapvetően mégis ilyen embereknek kellene, akik valamit már letettek az asztalra. Ha nyilván egészen más, ez sem igaz, egy bizonyos szintig más közigazgatásban dolgozni, mint máshol. De ettől még, ahogyan egy csapatot vezetsz, ahogyan felépíted, az ugyanaz. Ő nyilván megteheti már az eddigi fizetései után, meg az eddigi karrierje után, hogy ne érdekelje a pénz. És ez így jól is van. De abban a pillanatban azért nagyon sok ilyen ember volt már a magyar társadalomban, egyből kikezdik, hogy nem is, hogy hívják, hogy nem oligarha, hanem hogy
1: nem tudom,
2: multi bérenc, meg buzsuá kormány, meg nem tudom én. Tehát nekünk kéne egy kicsit, megint is maradok az oktatásnál, egy kicsit tisztába lenni ezekkel a dolgokkal. És oké, a közigazgatásnak egy nagyon jelentős része, éppen te szoktad mondani, hogy túlfoglalkoztatás van, és nincsen hatékonyság. A másik oldala, és ez is számít, a másik oldala, meg nagyon sok önkormányzat van Magyarországon fölöslegesen. És most szakmáról beszélek, nem arról, hogy most érzelmileg mit gondolok, és meg lehet köpködni, de miért kapjon teljes állású fizetést egy olyan polgármester, aki semmiről nem tud dönteni, mert annyira kicsi a településük, hogy nincs értelme. Nincs miről beszélni. Tehát az, hogy megvan az, hogy a költségvetés minden évben pont ugyanúgy megy el a rezsikre, ahhoz nem kell egy polgármester.
1: Hát nézd, most lehet, hogy ez ilyen durva, amit mondani fogok, de szerintem valahol az önkormányzati rendszer az egy ilyen, a szociális háló egy kiterjesztett része a kis településeken, mert igazából a kis településeken nincsen munkalehetőség, tisztelet a kivételnek, vannak élelmes polgármesterek, akik oda tudtak vonzani a településükre valamilyen foglalkoztatót, ha csak 30 főt foglalkoztat, az is
2: sokat számít. Az rengeteg egyébként.
1: Igen, de hogy ez teljesen nem ez az általános. Az, hogy van egy önkormányzat egy településen, ahol nincsen semmilyen más ipar, ott az önkormányzat az egyedüli foglalkoztató, ami miatt egyébként ott élnek, vagy tudnak maradni emberek.
2: És ezt miért mi finanszírozzuk? Most ne értsé félre.
1: Hát...
2: Most én csak azt gondolom, ha sikeres országot akarunk csinálni, akkor észszerűen kell elkölteni ezt a kevés pénzt, ami van. Pont ez lenne a felelősségük, és ezért nem nagyon vagyok, tehát én azt gondolom, hogy az a sebész, aki tud vágni, nem az a sebész, amelyik meghal veled együtt.
1: Igen, de akkor is azt gondolom, hogy azt viszont, tehát az nem, azt most én nem tartom egy jó iránynak, hogy mert ilyen erővel, ennyi erővel van egy, nem tudom, 600 fős település, tehát akkor költöztessünk mindenkit be mondjuk Paksra.
2: Nem feltétlenül kell.
1: Van
2: egy csomó jó máshonnan átvehető technika. Nem kell például, ezt ennyire bonyolultan. De például nyilván be lehet járni. Nyilván a településeknek is el kell dönteni, hogy nem elfekvőnek kell lenni, hanem legyen mobilitás. Tehát nem azért él valaki egy településen, mert nincs más választása, hanem azért, mert ezt választotta. És kis települések is nagyon tudnak nagyon szexik lenni, mondjuk így a történetet. Tehát a társadalmi mobilitást kell megoldani megint, hogy működjön. És igen, nem biztos, hogy kell mindenhova iskola, de azt kell érezni, hogy attól, hogy 10 kilométert bejárok egy iskolabusszal, mint máshol sokkal nagyobb területeket járnak be tőlünk, nyugatabbra, Amerikába, de Nyugat-Európában is, attól az még lehet az én iskolám.
1: Értem, de szerintem egyébként nem ez lesz a jövő, mert az üzemanyag mennyiséget vagy rendelkezésre állást figyelembe véve szerintem sokkal inkább a helyben lesz a jövő.
2: Mi 5 gyereknek?
1: Igen.
2: Tehát az elektromobilitással is bele, mert egyszerűen nem. Az a tragédia, hogy azt kellene megérteni, hogyha a mobilitás működne, akkor tudnánk, hogy azért lakik valaki azon a településen, mert ott akar élni. Mivel nem működik a magyar mobilitás, társadalmi mobilitás, ezért tulajdonképpen kényszerből él egy csomó ember ott, ahol él. Tehát a mobilitást kell tudni megoldani, hogy ezek döntések, ne pedig kényszerek legyenek. Jó, és hát abban a pillanatban egészen más struktúrájú társadalom lesz, és egyből sokkal több mindenre lesz pénz, és sokkal jobban fog működni az egész rendszer, és sokkal egyszerűbb lesz egyébként eldönteni, hogy kinek jár a fizetés, mert mondjuk ügyes polgármester, és oda tudja vinni azt a 30 főnek munkát adó sikeres vállalkozást, vagy nem?
1: Hát ebben nem fogunk egyet érteni, én úgy érzem, mert én meg azt gondolom, hogy például pont az oktatás szempontjából sokkal jobb, amikor kis csoportokban kell oktatni, és nem 30-40 fős iskolai csoportok vannak, hanem van 5-10 fős gyerekcsoport, több idő jut, többet tudsz vele foglalkozni, és egyébként a gyereknek is sokkal jobb. Tartunk egy kis szünetet.
2: Bocs, és ezek 1-től 8-ig, mint a cseresznyési iskolában, vannak együtt egy tanárral.
1: Nem baj.
2: Még, ja, az jó,
1: baj.
2: Okay.
1: Még az se feltétlenül baj.
0: Szabad péntek Best of összeállítás. Most a Paks FM-en.
3: Szakállal hordja a szemüveget.

0: Szabadpéntek Best of összeállítás. Most a Paks FM-en.
1: Folytassuk onnan, hogy hülyeségekkel többé nem menne el az idő, legalábbis az oktatásban, mert hogy Lannert Judit, az új oktatási miniszter, a teljesítményértékelés és a pedagógus kamara megszüntetéséről is egyeztetett a PDS-szel, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetével, de például a kényszerű tanári továbbképzés eltörléséről is szó volt, ami egy jó kis jelentős hangulatjavító intézkedés lehet. Na, hogy látod ezt a teljesítményértékelést? Mert te vagy mindig ilyen nagyon teljesítmény-centrikus, úgyhogy én most erre kíváncsi vagyok, majd utána mondom el az én véleményemet.
2: Szerintem nem papíron kell ezt megcsinálni. Tehát az, akire emlékeznek a diákjai, és visszamenőleg azt mondja, hogy még azért a fülesér is kár volt, ami mellé ment, ez nyilván ma már nem járható, nem röhög.
1: Tehát, pedig igény az lenne,
2: lenne rá, igen. Tehát most nyilván, aki ismer engem,

0: piacunkat jól irányítsák. Nyilván nem lenne baj, ha lenne egy kínálati piac, tehát nem az van, hogy bárkit felveszünk tanárnak, aki eljön ide vidékre, vagy nem tudom én, tehát hogy azért nem lenne baj, hogy például amikor valaki, én úgy emlékszem régen, hogy amikor valaki bekerült egy testületbe, akkor tantestületbe, akkor igazodott, tehát akkor voltak elvárások, most jó értelemben működött, hogy mondjam, teljesítménycentrikus volt, és most kisiskolákról beszélek, mert azért falusi iskolákban jártam én, de jártam oda is, hogy úgy mondjam. Tehát jó lenne, én azt gondolom, hogy a központosítás mindig a bizalmatlanság és a nem tudom micsodának, de ezt nem lehet két perc alatt megcsinálni.
1: Hát meg én onnan nézem ezt a dolgot, hogy szerintem a tanárokat ennyi borzasztóan fölösleges, nem csak adminisztrációval, hanem mert ez igazából leterheli egyébként az iskola vezetését is. Arról nem beszélve, hogy mindenhol, nem csak az oktatásban, a rendvédelemben is mindenhol, ahol ugye a teljesítményértékelésnél ki volt adva, hogy bizonyos százalék fölött nem lehet már. Tehát nem adhatsz ki, érted? Szóval, hogy így...
0: 100%-on.
1: Igen, te például...
0: Mi ez, tanulista?
1: Igen, de hogy nem kell ilyenekkel leterhelni a pedagógusokat, sem az iskola vezetéseket, sem a pedagógusnak egyetlen egy dologra kell az energiáinak a 100%-ra menni, a gyerekre.
0: Ez így van.
1: És az, hogy jó, beírod a jegyet, meg beírod a hiányzást, ez a két dolog, ami fontos. Az, hogy...
0: Hát a hiányzás se hidd el nekem.
1: Hát szerintem még az lehet egy fokmérő, mert azért bizonyos, tehát hogyha nem teszel bele egy féket úgymond a rendszerbe, lehet, hogy nem jön be 300 napon, érted, a gyerek. Szóval, hogy ez így ezt nem lehet.
0: Ha az a tantestület olyan, akkor az a gyerek bemegy.
1: Tehát én
0: azt gondolom, a kisugárzás számít, nem az adminisztráció.
1: Igen, de ez egy utopisztikus világban biztos, hogy így van. Én nem gondolom azt, hogy itt tartanánk, és nem gondolom azt, hogy tud lenni
0: ebből estünk ki.
1: Volt,
0: hogy már tartottunk itt.
1: Nem tartottunk itt, még soha, és nem is fogunk ott tartani, mert ez azt jelenteni, hogy olyan megvilágosodott emberek vannak, nem csak a pedagógusok között, hanem mindenhol az országban, hogy egyszerűen tehát fényesek most abban az értelemben, hogy érdemes rájuk odafigyelni. Szerintem egy tantestületben 20% ilyen van, és 80% teljesen átlagos, és ezzel nincsen semmi.
0: De elég az, figyelj, hidd el, hogy az a pár tanár, aki egy életen átkísér olyan értelemben, hogy ők mindig adják az új impulzust, mert annyira egyediek, vagy hogy mondjam, jó szakemberek, nem bírnád el, hogy mindegyik jó legyen.
1: Szerintem én abból indulok ki, hogy amikor én egyetemre jártam, és nem volt kötelező bemennem az órákra, akkor a nagy részére nem jártam be. Tehát, és annak ellenére, hogy én azok közé tartozom, akik tanulósak voltak. Tehát nem azért nem jártam be, mert link voltam, én otthon inkább tanultam. Nem ücsörögtem végig az órákat. Az más kérdés, hogy
0: megérte
1: nem.
0: Volna? Nem, de ha megéri, be fogsz menni, mert megéri.
1: Volt egy-két olyan oktatóm, ami megérte, de az ő órájára sem mentem be mindig.
0: Akkor nem érte meg.
1: De
0: ez ilyen egyszerű.
1: Nem, egyszerűen az volt, hogy én nekem sokkal többet ért az idő, hogy otthon tudok tanulni, és nem hallgatok tehát ülök másfél órán keresztül egy teremben,
0: és
1: hallgatok, és szinte alszok.
0: De ez teljesen jó, rossz az oktatás. Én nekem volt olyan tanárom, nem volt kötelező, de soha nem hagytam volna ki, mert annyira érdekeseket mondott.
1: Jó, szerintem nem.
0: És gyorsabban megtanultam. Ez lenne a feladatunk.
1: Nem így működik az emberek többsége, mert nincs annyi szellemi impulzusra igénye. Szerintem a legtöbbeknek szóval kell a hiányzás. Ez a
0: tohonyákkal mit akarunk kezdeni?
1: Nem,
0: tehát szellemi
1: tohonyákkal
0: mit lehet kezdeni?
1: Nem tohonyák, hanem egyszerűen máshogy működünk, másra helyeződik a hangsúly. Van, akinek az érzelmi élet sokkal fontosabb, van, akinek a, nem tudom, az ösztönei sokkal fontosabbak, neked meg a szellemi kihívások a fontosak, nekem sem.
0: Ezért tanultál otthon, ne arra, hogy ez milyen kis szellemi kihívás az, hogy egy könyvet, amelyik egyébként tök unalmas, és hosszú van összerakva, mert már tankönyveink is élnek, azt izé magol, hogy nehogy izé hármast kapjál,
1: ne rólam beszéljünk, az oktatási rendszerről beszéljünk, ami egyébként az egyik hátulütője az oktatási rendszernek, hogy a gyerekekre is egy tök fölösleges információ halmazt és tanulási halmazt nyom rá, de most a tanároknál maradva ugye a teljesítményértékelés abszolút alkalmazhatatlan, tehát hogy semmi értelme, tök jó lenne, ha megszüntetnék.
0: Majd a gyerekek 10 év múlva elmondják, hogy mit értél.
1: Igen. Aztán a pedagógus kamara megszüntetése, ugye a pedagógus kamarához nem értek, én csak úgy általában véve látom azt, hogy a kamarák igazából nem végzik a dolgukat sehol.
0: Inkább
1: azon kívül, hogy hírleveleket küldözgetnek.

0: ki információkkal, ami vagy elér, vagy nem ér el az emberhez, de igazából már úgy vagy vele, hogy nem is foglalkozol vele, mert csak az idődet viszi, de pénzt nem tudsz belőle csinálni, úgyhogy már dobod is félre. És akkor a kényszerű tanári továbbképzés pedig még egy olyan dolog, amit teljesen fölöslegesnek tartok, mert az, akinek van igénye, hogy valamiben fejlődjön, az magától is elmegy. Akinek nincs igénye, vagy magától is utána néz dolgoknak. Akinek nincsen, azt beültetni egy hétvégére, vagy 6 hétvégére, tök mindegy, milyen hosszú az a képzés, azért, hogy kreditpontokat szerezzen, teljesen fölösleges. Most a matematikában mi az, ami változott az elmúlt évtizedekben? Semmi. A földrajzban mi? Semmi. Legfeljebb jó az ipar, az lehet, hogy valamelyest átalakul, de azért
1: jó,
0: az
1: de ezt tudod, benne élsz, hát hallod, hogy
0: igen,
1: milyen
0: de akkor
1: iparfejlesztések
0: minek?
1: Vannak.
0: És akkor arról nem beszélve tudod te is, hogy a jogász, ezek a jogász továbbképzések is olyanok, hogy gyakorlati haszna töredékének van. Tehát olyan előadót én még jogász képzésen bevallom neked, nem nagyon láttam tisztelet a kivételnek.
1: Pedig még te még a
0: igazsági minisztert is láttam előadni, de ő jó volt egyébként. Na mindegy, szóval, hogy nem láttam olyat, ahol át akart volna adni gyakorlati tudást az előadó. Tehát ez mindenki elmondta a törvényt, meg ilyen rébuszokba beszélt, meg nem tudom. Na most ezért, és ugyanez van a pedagógusok továbbképzésén is, hogy ilyen pályázatokkal, pályázati pénzek lehúzására szolgálnak, és tulajdonképpen semmit nem adnak a pedagógusoknak, mert aki a gyakorlatban csinálja 10-20-30 éve az oktatást, az pontosan tudja, hogy ő neki mire van szüksége, meg hogy mi az, ami az ő munkáját segíteni tudja, és nem ezek a továbbképzések, úgyhogy én nagyon szurkolok a pedagógusoknak, hogy ki tudják ezeket iktatni a rendszerből az új miniszterasszony segítségével.
1: Volt egy vállalkozó barátom, elhalálozott már, ő szokta mindig azt mondani, hogy nem az a jó, hogyha az oktatásnak biznisz az oktatás, hanem azoknak, akiket kiszolgál. Akár a hallgatók, akár azok, akiknél a hallgatók el fognak helyezkedni. Na, ezek hiányoznak.
0: Hát,
1: érted?
0: Ilyen, ezek.
1: Tehát ez pedig annyira egyszerűen megfogalmazta. Mire van szüksége a piacnak? Arra van neked is egyrésztről későbbi munkavállalóként, és ezt össze kell hozni. Nem pedig az a lényeg, hogy futunk egy kört, nehogy rossz lánynak nézzenek. Tehát az a baj, hogy ezt mind ilyenek, hogy tudom, hogy az lesz, hogy a vége, de azért futok egy kört, nehogy. Tehát ezek pont olyan fölösleges körök, amiket utána meg lehet mutatni, hogy igen, mi megcsináltuk, és minek?
0: Igen, ez az önfoglalkoztatás szindróma egyébként, mert ez az országban, az állami szférában és az önkormányzati szférában ez egy ilyen alapbetegség szerintem, hogy arra megyünk rá, hogy önfoglalkoztassunk. Lásd, Vármegye. Tehát szerencsétlen jogászok, nem tudok egyszerűen elszakadni a témától, de most megint önfoglalkoztatásba megy át ez a dolog is, mert az, hogy ők megcsinálják ezeket a szabályzatokat, azt tudjuk, hogy ez baromi sok idő és fölösleges energia. Na mindegy.
2: Szabad péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en. As for money and get advice. As for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: mindjárt folytatjuk. A Best of élesztő összeállítással. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vidd a stadion élményt a Nappalitba. Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
2: Nagy a család, sok a barát, jó a kollektíva. Gyertek hozzánk! Családi, baráti, céges rendezvények remek helyszíne a Solti Kurtakocsma. Amit garantálunk, gazdag ízvilág, féken tartott árak. Kurtakocsma is étterem, Solt, Kecskeméti út 72.
3: Friss ajánlatunk, klasszikus ételek, régi ízek hete a Kurtakocsmában.
2: Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni.
4: Idén már 34-szer rakfészket Kalocsán a Kék Madár. Június 5-én pénteken Tóth Menyhért festőművész kiállítása, a Győri Filharmonikus Zenekar koncertje, majd Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra fellépése, szombaton a Vujčić Együttes népzenei koncertje, író-olvasó találkozó Spiró Györggyel, a Maladipe Színház vendégjátékában Pénelopeia és Ivan and the Parasol nagy koncert. Vasárnap Vadon leső dalok, Grillus Vilmos gyermekműsora, Deák Bill Gyula koncert, az este zárásaként a Szavária Barokk Zenekar hangversenye. Legyél te is kék madaras, viseld büszkén kitűzőnket. A rendezvény kiemelt támogatója az MVM.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az első negyed évben belföldön a műtrágya értékesítés mennyisége 7,2%-kal, a magyarországi értékesítők nettó árbevétele 2,9%-kal nőtt, írja az MTI az Agrárközgazdasági Intézet összesítése alapján. Az első három hónapban a mezőgazdasági termelőknek közvetlenül értékesített mennyiség elérte a mintegy 563 ezer tonnát, a forgalmazók nettó árbevétele a 86,3 milliárd forintot. Egy komponensű nitrogén műtrágyából 8,3%-kal 38,5 ezer tonnával többet, összetett műtrágyából pedig 3,9%-kal 2300 tonnával kevesebbet vásároltak a termelők. A teljes mennyiségből a nitrogén műtrágyáké meghaladta az 500 ezer tonnát. A Tolna vármegyei kormányhivatal dolgozói is csatlakoztak a kihívás napjához, adta hírül közösségi oldalán a hivatal. A kezdeményezéshez kapcsolódva a hivatal népegészségügyi főosztályának kollégái május 27-én kihívásnapi közös torna flashmob elnevezéssel szervezett rövid átmozgató programot Szekszárdon. A program célja az volt, hogy az ülő munkavégzés mellett is ösztönözze a munkatársakat a mindennapi mozgásra, a munkaközi szünetekben végezhető izomlazító, vérkeringést fokozó, stresszoldó, felfrissülést adó átmozgató gyakorlatokra, valamint lehetőséget teremtsen egy közös, jó hangulatú aktivitásra. A mintegy negyedórás tornán az Arany János utcai épület kormányhivatali dolgozói vettek részt, akik aktívan és lelkesedéssel kapcsolódtak be a mozgásprogramba. A résztvevők pozitív visszajelzései alapján a kezdeményezés sikeresen érte el célját, és ismét bebizonyosodott, hogy már néhány perc közös mozgás is kedvezően hathat a közérzetre, valamint a munkahelyi légkörre. Kiemelt NAV ellenőrzések lesznek a jövő hét folyamán Tolna vármegyében. A NAV Tolna vármegyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai június 1-e és 5-e között a piacokon és a közterületen értékesítőket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, valamint az árukészletek eredetét. Hétfőn Dunaföldváron, kedden Bátaszéken, szerdán Dombováron, csütörtökön Tamásiban, pénteken pedig Pakson lehet majd ellenőrzésekre számítani. A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
5: Az Atomerőmű Sport Egyesület csütörtökön tartotta éves közgyűlését az ESZI nagy előadójában. A tisztújító közgyűlésen a következő 4 évre újra választották dr. Kovács Antal elnököt, elnökségi tagoknak pedig Aradi Jánost, Bognár Pétert, dr. Glósz Gábort, Kópis Endrét és Kövesdi Lajost. Többek között átadták az ASE örökös tagja díjat is Gosztola Istvánnak, és köszöntötték az elmúlt hetekben életműdíjjal kitüntetett korábbi elnököt, Juhász Sándort. Dr. Kovács Antal elnök a közgyűlés után az ASE-ban folyó eredményekről, munkáról beszélt rádiónknak.
6: Azt gondolom, hogy az első 10-ben lenni az egy nagyon nagy eredmény, 24-ben és 25-ben is 8. illetve 9. helyezést ért el a pontversenyben az ASE. Ha belegondolunk, hogy a Fradi Honvéd, MTK, UTE, ebben a sorban 8.-9. tudott lenni az ASE, jellemzően saját nevelős sportról, akkor azt kell mondom, hogy ez egy nagyon nagy eredmény. Tavaly évben is voltak világverseny érmek, olimpiai számban is, a kajakkenő és a dzsugdó hozta a pontokat, az érmeket, és azon nagyon utánpótlás szinten is jól szerepelnek az ASE sportolók. Talán az, amit lehet látni, hogy elvárás, vagy egy jó irány lehet a sportban, hogy a szabadidős sportolókkal, a utánpótlással és az élsporttal is lehet egy klubon belül foglalkozni, és egy olyan légkörben, hogy vidáman, sok eredménnyel, ilyen év volt ez a 25-ös is.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.
7: Reklám. Paksi Atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
1: Mind a stadion élményt a nappalitba. Idén nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
7: Reklámot hallottatok. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a Paks FM slágereihez és a Best of élesztőhöz. Mindjárt kezdünk.

0: Best of élesztő a Paks FM-en.
1: Pajor Zoltánnal és Pajor Botival fogunk beszélgetni. Jó reggelt, srácok!
2: Jó reggelt kívánok!
3: Szép jó reggelt mindenkinek!
1: Mindenkinek? Igen, abszolút. Gyönyörű reggelünk van, és gyönyörű napunk lesz, és elképesztő hétvégénk, közeledik a nyár, és fantasztikus esemény készülődik, ráadásul a horizonton, ugyanis az elképesztő, nemrég elkészített és felavatott, nem, még nem egészen felavatott Ürgömezei Pihenőparkban lévő csúszda komplexumot egy bulival fogjuk felavatni. Mesélj nekünk erről, hogyan jött az ötlet, hogy csúszda avató ünnepséget tarts?
3: Hát úgy jött az egész apropó egyébként, hogy nekem is van egy kisfiam, ő is imádja ezt a csúszdát, és szerettem volna egy ilyen kis budis családias légkörrel megünnepelni, és megköszönni úgymond a városnak, hogy egy ilyen nagyon jó kis csúszdát oda helyeztek.
1: És egy tulajdonképpen egy ilyen retro majális-szerű dolgot vizionizáltál oda.
3: Ezzel. Igen, azt szeretném, hogy ilyen családosan jöjjenek a paksiak és a környékbeliek, hozzák a kis fonott kosarukat, kis elemorzsiával, kis kockás pléddel, hozzanak tollaslabdát, pöttyöslabdát, egy ilyen kis retro majál is, ahogy tényleg elmondtad, olyat szeretnénk oda. Természetesen a háttérbe fogjuk szolgáltatni a zenét is.
1: Természetesen, igen. Zene is lesz majd. Jó, a programokról meg a dolgokról majd mindjárt kicsit részletekbe menően is értekezni fogunk, de Boti, most téged szólítalak meg, mint ennek a csúszdának az egyik komoly felhasználója. Szóval bírod? Milyen itt élmény szinten megélni ezt a csúszdát?
2: Hát nekem nagyon jó.
1: Aha, olyan? Van, három van összesen, ugye? Hogyha jól tudom.
2: Igen, kettő.
1: Ja, kettő?
4: Nem, három.
1: Nem, három van, nem?
4: Három.
1: Ott kint, igen.
2: Három csúszda. Már voltam egyszer kint egy barátommal, de nekem nagyon tetszett. Szerintem amúgy nagyon jól megcsinálták.
1: Igen. Vivivel nekünk is volt alkalmunk kipróbálni, képzeld el. Amikor kimentünk a város napjára, akkor mi is lecsúsztunk ott élő egyenes adásban. És szerintem is nagyon király. Amúgy nagyon rég csúszdáztam, és nagy élmény volt. Bírom, hogy ilyen fedett az egész. Na, úgyhogy ennek a zavatója készülődik. Jó, most akkor egy kicsit a programokról, egy kicsit részletekbe menően, tehát a zene az végig menni fog, és kiszolgáltatja a zenét, nyilván rajtad kívül.
3: Rajtam kívül még ott lesz egy barátom, Don Panda, ő külön erre a napra készül a rajzfém slágerekből fog egy mixet ott a helybe összerakni. Ugye, hát próbálja ugye az elmúlt 20 évnek a legmeghatározóbb rajzfilm slágereiből ezt összeállítani.
1: És te?
3: Hát én deep house, illetve afro house, egy ilyen kis háttér zenére gondolja, amilyen ismert zenék lesznek, ami szerintem ilyen mindenki számára, kicsik, nagyok számára egyébként egy ilyen közkedvelt zenék lesznek.
1: Abszolút, szóval a háttérben folyamatosan biztosítódik a hangulat majd. Egyébként hol lesznek például mondjuk a hangfalak? Teszem azt.
3: Hát úgy fogunk kitelepülni, hogy egyébként a csúszdával szembe.
1: Ja, szembe, aha.
3: Csúszdával szembe, igen.
1: Igen, mert ott már síkterep van, ugye?
3: Ott már síkterep van, igen.
1: Aha, jó. Oké, tehát akkor ott lesznek a hangfalak, de lesz még ezen kívül egy csomó minden? Tehát, hogy...
3: Hát igen, mert ugye ezt hirdettük, hogy ez hogy fog működni, és akkor erre jelentkeztek, ugye. Lesz egy büfésünk, ahol ilyen mindenféle étel lehetőség lesz, illetve jön egy patogatott kukoricás, lesz egy kürtös kalácsosunk, úgyhogy szerintem mindenki fog tudni enni, inni, hogyha esetleg otthon hagyja a kosarát, de attól függetlenül ösztönzök mindenkit, hogy tényleg legyen ilyen kis majális feelingje, tehát hozza a kis elemorzsiát, kis itókáját, ennek ilyen jó kis feelingje lesz.
1: Egy ilyen kis pikniknek tűnik ez igazából. Igen, hát ugye beszéltük is, hogy tök jó eleve az, hogy arra készteti a gyerekeket is, meg igazából a felnőtteket is, hogy egy kicsit kijöjjenek jobban a szabadba. Már maga ez a csúszda is egy olyas valami, ami tényleg nagyon népszerű, mindig telides teli van. Szóval ezt tényleg egy ilyen kiülős piknik formájában érdemes megünnepelni. Oké, mesélj még, milyen programok, milyen...
3: Hát mindenképpen szeretnék egy jó pár ilyen gyerekügyességi versenyt ott rögtönözni, majd ott be fogunk vonni egy-kettő szülőt is, ugye zsűrinek, meg segítőnek. Uh-huh. Hát lesznek az a kisfiamnak az egyik ilyen kis kedvence, de majd talán ő
1: ja, a Boti, már mondtad, melyik
2: hát, a kedvence. Piros lámpa, zöld lámpa, verseny lesz, és... aki megmozdul, az vízipisztolya le lesz lőve, és lesz is hozzá hang.
1: Aha, milyen hang?
2: Hát a, ez a kokománkó.
1: Igen, igen, igen.
3: Majd bejátszuk, igen.
1: Ja, mert ez honnan van? Ugye van az a Shory, a Squid
2: Game. Igen,
1: igen. És ott az egyik játék.
2: Igen.
1: A kicsit tragikusabb következményei voltak, hogyha valaki elszúrja ezt, de itt inkább csak vízipisztolyt hozzá.
3: Itt vízipisztoly lesz, igen.
1: Igen, igen, igen. Jó, és más játékok?
2: Lesz még riszálos hogy is, hogy ki tudja jobban riszálni a kis popóját.
3: Zenére.
1: Aha. Zenére. Igen, a Madagaszkárból jól ismert szám az I like to move it.
3: Mondjuk azt, hogy egy táncverseny lesz igazából.
1: Táncverseny. Igen, és zsűrit is emlegettetek, tehát valakinek ezt osztályozni kell majd.
3: Hát igen, ott szerintem ott a ottani szülők közül fogom kiválasztani ugye segítőket, illetve a zsűrit. Illetve lesz majd egy, szeretnék csinálni egy ilyen nagy családi kötélhúzást, ahol szülők, gyerekek, majd így leosszuk az erőviszonyokat, hogy azért úgy arányos legyen.
1: Igen, igen.
3: És egy ilyen, tényleg egy olyat szeretnék, hogy legalább 50-60 ember így, tehát azért keresek most éppen egy ilyen, legalább egy 30-40 méteres kenderkötelet, ami ezt kibírja.
1: Ja, igen. Úristen, egy ilyen volumenű kötélhúzás, az már egy komoly.
3: Igen.
1: Komoly, komoly dolog. Ez nagyon látványos is amúgy.
3: Igen.
1: És nem tudom, ott egyébként, tehát mi is történik egy kötélhúzás során? Tehát mi is valójában a cél? Egy bizonyos pont?
3: Hát kijelölünk egy pontot, és aha, ugye a kötelet is ugye megjelöljük, aztán hogy át kell azon a vonalon húzni az egyik aha, félre, a másikra ugye az ellenfelet.
1: Jó, ez ennyi embernél már egy nagyon kemény
3: igen, mutatvány. És az tök jól fog kinézni, hogy mondjuk a gyerekekkel közösen ugye a szülők.
1: Aha. Igen, igen, igen, igen. Hogy fog ez majd ott összejönni? Remélem, hogy tényleg összejön ez az 50-60 ember egyébként, mert minél többen vannak, annál menőben néz ki. És egy nagyon komoly kenderkötér lesz szükség, tényleg egy nagyon vaskos és erős kötérre. Oké, tehát ez lesz még, de nekem emlegettél valamit, amit nem tudok kivenni a fejemből, ami a csokoládé ágyú. Az mi is?
3: Na hát a csokoládé ágyút Botikám elmondja.
1: Boti, hogy is van az?
2: Hát az úgy van, hogy ilyen sűrített levegő kilövi a csokit, és 4-5 méterre felrepül, és egy gombon meg lehet ezt csinálni.
1: Aha, és ráadásul ugye azt mondtad, hogy ebben a sűrített levegős dologban egyszerre hány, egy-két?
3: Hát ilyen másfél
1: kiló, igen. Viszont már most kb. 10 kilónyi édességgel kell számolni, és ez még, ugye 2 hét múlva lesz a rendezvény, még majd csak növekszik.
3: Igen.
1: Ugye felajánlások révén azt mondtad,
3: felajánlások, igen, igen, igen. Hirdettük, és ugye hát eddig 10 kiló cukorkát, csokikát kaptunk, de hát remélem, hogy ez még többszöröződni fog, ugye, mert még van 2 hetünk, úgyhogy ezt nagyon fogják érvezni egyébként a gyerekek, szülők egyébként, bárki, mert igazából aki ott lesz, az nyugodtan ebből fogyaszthat.
1: Igen, ez nekem is megragadta nagyon a fantáziámat, úgyhogy nem is mind gyerekként, és nem is mind szülőként, hanem csak úgy ott fog lógni, és csokoládé ágyú. De lesz buborékfújó gépezet is.
3: 2 darab buborék, ilyen nagy teljesítményű buborékgépet fogok kivinni, illetve jó idő esetén fogok vinni egy habágyút.
1: Habágy.
3: Az mondjuk az nagyon jó, mert ez egy ilyen 5-6 méterre elövi a habot, és pillanatok alatt tényleg ilyen nagyon nagy mennyiségű habot tudunk csinálni ott a helyszínen.
1: Isten, mekkora bulinak ígérkezik ez most így hirtelen amúgy. Egyre durvább és durvább parti. Amúgy egy kicsit az intervallumról is, tehát hogy mettől meddig fog tartani.
3: délután 5-től este 9-ig fog tartani.
1: Igen, egészen este 9-ig lehet ott.
3: Mi már azért előtte már szerintem ilyen 3 órakor ott már biztos, hogy mozgolódunk.
1: A szervezkedés,
3: háttérben építkezés. Fog szólni a zene, tehát hogy lehet, aki teheti, jöhet esetleg korábban is, uh-huh. akár még segíthet is.
1: Igen, mindenkit én is erre ösztönök. Addig is kim van mindenki a szabad levegőn, már kezdetben. Egy kicsit még a kihívásokról is mesélj nekem, hogy szervezésileg, infrastruktúra kialakításilag, ez hogy nézett?
3: Hát igen, hát nem volt egyszerű, mert ugye nagyon messze van az első olyan villanyvételi lehetőség, ahonnan ki lehet építeni. Hála Istennek, hogy kaptunk egy ilyen felajánlást, és egy helyi cég megoldja. Hát 300 méterről kell kiépíteni majd nekünk a megfelelő áramszükségletet, ugye, mert hát ugye lesznek büfés, meg popcornos, tehát hogy uh-huh. meg nekem is azért a gépekhez, meg a zenéhez ugye viszonylag kell egy nagyobb mennyiségű, nagyobb erősségű áram,
1: igen.
3: De hála Istennek ez megoldódott itt helybe, úgyhogy ez egy ilyen nagyon pozitív, és innen is köszönöm nekik.
1: Oké, tehát akkor elhárultak a problémák, és minden készen áll.
3: És ami nagyon-nagyon fontos, még szeretném elmondani mindenkinek, hogy nem csak paksiakat várunk, hanem természetesen környékbeli, aki teheti, aki hallja, látja, hogy ez a rendezvény van, mindenkit szeretettel várunk, és ami nagyon fontos, ingyenes rendezvény. Tehát, hogy maga ezek a habágyúzás, a cukorka, meg ezek a versenyek, meg minden az ingyenes. Hát természetesen ilyen büfé, azt nem tudjuk, de ott is ilyen mondjuk azt, hogy akciós árakon lesz majd
1: baráti
3: minden.
1: Baráti árakon.
3: Igen. Tehát erre ők is úgy készülnek, hogy, uh-huh. hogy egy ilyen baráti, családias árakok lesznek ott.
1: Mekkora vibe amúgy tényleg? Egy kicsit tényleg olyan retrós egyébként ez az emberek összehozása a szabadba. Nagyon-nagyon jó bulinak ígérkezik. Még egyszer pontosan, hogy ez mikor várható?
3: Június 12-én pénteken.
1: Uh-huh.
3: Tehát pontosan azt hiszem pont 2 hét múlva
1: lesz a 12-e.
3: És akkor délután 5 órától este 9-ig, de mondom, már lehet előbb jönni, mert mi már ott 2-3 órával előtte így a barátokkal elkezdünk ott pakolászni.
1: Így van. Úgyhogy, ha valaki segíteni akar, akkor
3: nyugodtan lehet hozni ilyen székeket, asztalokat, tehát nyugodtan ki lehet települni, van hely, bőven van hely. Minden le van egyeztetve itt a helyi önkormányzattal, úgyhogy az üzemeltetőkkel.
1: Mindenki tud róla.
3: Ők is nagyon várják ezt a programot igazából.
1: Ja. Boti, milyen lesz?
2: Hát szerintem úgy nagyon jó.
1: Uh-huh. Oké. Hát bízunk benne, hogy az idő is király lesz amúgy. De
3: várjuk
1: szerintem
3: a rádiót is esetleg egy jó kis bejelentkezésre.
1: Laza, meg csúszásra, ami azt illeti. Mivel akkor élmény lett, hogy kinézünk, aztán megcsekkoljuk. Ha csak nincs még valami fontos dolog, ami kimaradt esetleg?
3: Szerintem így nagy vonalakban ez.
1: Jó, tehát mindenkit szeretettel vártok ott kint a csúszdáknál egy fantasztikus csúszdaavató retro piknik bulira, és ez 12-én lesz konkrétan, 2 hét múlva, egészen pontosan 2 hét múlva, pénteken. Mindenki csekkolja meg a saját szemével. Nagyon szépen köszönöm, srácok, hogy beugrottatok.
3: Hát mi köszönjük szépen.
2: Köszönjük.
0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Csemer Boglárkával fogunk beszélgetni, a parfümöt hallottátok tőle 2013-ból. Jó reggelt, szervusz!
2: Jó reggelt, szia, üdvözöllek téged is, meg a kedves hallgatókat is.
1: Nagyon örülünk, hogy itt vagy velünk a vonalban, ugyanis fantasztikus dual premier készül itt a Paks FM hullámhosszán. Először is mesélj, milyen reggeled van? Mi történik most éppen?
2: Hát most képzeljétek el, hogy a 6 éves kislányommal megyek oltásra, úgyhogy együtt bandukolunk itt a Zajos Budapesten.
1: Annyira nem hadd Zajosnak egyébként, felhívtad a figyelmet.
2: Jó. Örülök. Tök. Szóval ma így vele töltöm a napot, mert ma nincsen óvoda, és akkor beiktattunk ilyen védőnő, oltás, kis játszótér, kis fagyi. Aztán este pedig megyek Debrecenbe. Lesz egy irodalmi, zenés irodalmi est, amin fellépek a Müller Péter Sziámival és Juhász Annával és Petruska Andrissal.
1: Menőn hangzik. Tehát tulajdonképpen neked a hétköznapjaidat ilyen fellépések töltik ki, ugye?
2: Hát abszolút, meg minden, ami ahhoz kell, hogy a fellépésekre készen álljak. Ebbe beleértve adminisztratív és kreatív készülési folyamatokat is. Mert állandóan vannak új dalok, nagyon sok különböző tematikus műsorom van, úgyhogy folyamatosan frissen vagyok tartva.
1: Igen, így van. Egy pillanatig se lehet lazsálni, úgy tűnik. Oké, akkor most mesélj arról, hogy, mert hogy egyébként készül az 5. albumod, ugye, hogyha jól tudom. Apoteózis címmel, kicsit majd visszatérünk a címre is, mert elég epiken hangzik. De beszéljünk arról, hogy tényleg hogy alakul ki nálad egy dal megírása, mikor keletkezik a szívedben vagy az elmédben egy új dal, hogy alakul ilyenkor ez ki?
2: Hát most már egy 5. albumnál már sokkal jobban értem magamat is, meg a folyamatokat is. Sokszor születnek dalok dallamfoszlányból. Amikor sétálgatok az utcán, takarítok, otthon, pakolászok és dudorászok. És ha valami megtetszik, azt fölveszem. Vannak ilyen dalok ezen a lemezen is. Lesznek. Illetve hát van, amikor tényleg leülök a zongorához, és a hangszer inspirál. Tehát rengetegféle módon születhet egy dal, és azt, hogy azt utána hogy foglalom így keretbe, hogy lesz egy ilyen összetartó erő, vagy egy összetartó gondolat, amire felfűzöm az albumot, az is így szép lassan rajzolódik ki. De az apoteózis címhez úgy jutottam el, hogy képzeld el, hogy elkezdtem olvasni Hambas Bélának a Scientia Sacra könyvét, ami egy nagyon durva könyv amúgy, nagyon nehéz olvasmány is, egy ilyen vallástörténeti értekezés, és ebben a könyvében találtam ezt a szót, és ezt a szót arra használja Béla, hogy ez egy kívánt, elérni kívánt, nagyon magas szellemi állapot, az apoteózis, amikor hát igazából szinte minden vallásnak ez volt a célja, meg ez a célja most is, hogy minél jobb emberek kiváljunk. És nagyon megtetszett ez a kifejezés, meg ez a gondolat is, hogy tök jó lehetett akkor élni, amikor az emberek tényleg ezzel foglalkoztak, a lelki és a szellemi üdvösségükkel. Mert most azért nagyon ilyen testkultusz van, és mindenki a testével van elfoglalva.
1: Igen.
2: És akkor mindegy, valahogy megtetszett ez a gondolat, és gyakorlatilag azt vettem észre, hogy én is évek óta foglalkozok önfejlesztéssel a mai napig. Ez szerintem egyébként egy művésznek pláne kötelező. Tehát, hogy alapvetően is az életemben benne van ez az apoteózis kutatás, vagy önfejlesztés, és egy gyakorlatilag a dalaim is arról szólnak, hogy az élet zajlik. Senkinek nem egyszerű, van akinek néha könnyebb, de ugyanúgy kap mindenki pofonokat, kudarcokat, és az a kérdés, hogy abból hogy állsz föl, föl tudsz-e állni, fejleszte rajtad, farag-e rajtad, vagy benne maradsz ugyanabban a spirálban. Most ez egy nagyon spiris beszélgetés így korán reggel, de azért remélem úgy át tudom adni.
1: Persze.
2: Érthetően.
1: Hogyne, persze, meg hát nem tudom, szerintem ezek pont hogy annyira magas, meg annyira jelentőségteljes gondolatok. Arról nem is beszélve, hogy például Hambas Béla is képbe került itt, aki ugye egy elképesztően jelentőségteljes gondolatokat képviselő filozófus volt, hogy ez nem lehet elég korán. Tehát igazából.
2: Én annyira örülök, hogy ezt a könyvet megtaláltam.
1: Aha.
2: mert amúgy nagyon érdekelnek így a vallások, szerintem nagyon érdekes, hogy bizonyos földrészeket milyen gondolatiság tart egyben, hogy bizonyos kultúrák hogy gondolkodnak önmagukról. Aha. Szóval alapból engem ez így érdekelt, és emiatt is ilyen sorsszerűnek érzem, hogy pont azt a könyvét vettem le otthon a polcról, pont azt kezdtem el olvasni. Ilyen tök szép.
1: Igen, tehát szóba is jött, akkor viszont most egy nagyon fontos kérdés, amit neked kell, hogy szegezzek, ha már így felhoztad, hogy tehát akkor ezek szerint nálad a sorsszerűség gondolata az, amit igazán magadénak érzel? Véletlennek kell szemben inkább a sorsszerűség az, ami dominál szerinted egy ember életében?
2: Hát, szerintem az is benne van, de az is benne van, hogy egyszerűen érdeklődsz valami iránt, akkor aztán azok a dolgok fognak megtalálni. Tehát benne van az egyénnek a saját személyes vágyai, indítatásai, és ahhoz rendeződik az élet, már mihez rendeződne, hanem ahhoz, amivel te foglalkozni szeretnél, vagy amivel foglalkoznod kell. Szóval benne van szerintem az ember is maga ezekben a folyamatokban. De valahogy az élet tényleg csodálatos ilyen szempontból, mert tényleg olyan labdákat dob föl, ami az adott embernek szükségszerű.
1: Aha, igen. Néha olyan, mintha ezeket így nem is lehetne elkerülni konkrétan.
2: Igen. De nem gondolom azt, hogy a sorsszerűség, hogy ez egy olyan dolog, hogy az tőled független.
1: Aha.
2: Tehát nem kell bele az ember.
1: Igen, talán, ha megengedsz személyes megjegyzést, valami ilyesmiről lehet, mert valahogy az a szemben meg ellenérzéseim vannak, hogy van egy ilyen eleve elrendelt egy kis ilyen pálya, amint te mozogsz, és hogy abban senkinek semmi befolyása nincs, neked a legkevésbé, ez így nem működhet szerintem.
2: Igen, szerintem sem, hát kell, hogy az egyénnek legyen saját felelőssége, saját életén, mert akkor köbben semmit nem, akkor mindenki azt csinálja, hogy otthon fölteszi a lábát, és akkor várja, hogy az élet majd, meg a sors majd bekopogtat.
1: Aha. De mint tudjuk, ezért...
2: De ez azért nem így van.
1: Igen. De akkor viszont felteszem a kérdést, hogy is van ez már, hogy ez a következő. Ez már a második szingl az Apoteózis albumról, és ezt fogjuk most bemutatni itt a Paks FM hullámhosszán. Mesélj egy kicsit erről a dalról.
2: Ezt a Simkó Várnagy Mihállyal írtam, aki most már oszlopos tagja több mint 10 éve a zenekaromnak. Ő a Doknányi zenekarnak a vezető csellistája is. Uh-huh. És eredetileg francia nyelven született ez a dal, és egy ilyen párkapcsolati vívódásról szól. És én megkértem a Müller Péter Sziámit, hogy írjon nekem hozzá egy magyar szöveget. És most Sziámival egyébként is van közös együttműködésem, közös műsorom, úgyhogy így adta magát, hogy így alkotói szinten is kapcsolódjunk. Úgyhogy ő nagyon nagy örömmel vetette bele magát, és szerintem nagyon ilyen jó értelemben ilyen táncdalfesztiválos lett a magyar verziója ennek a dalnak. Nagyon izgalmas volt az a folyamat, ahogy végig asszisztáltam, hogy ő hogy dolgozik, hogy ír szövege, tökre izgult. De én nagyon szeretem, szerintem ez egy csodás dal lett amúgy, és remélem, hogy nektek is tetszeni fog.
1: Persze, hát én már meghallgattam, a hangulata elképesztő, szinte kísérteties, mármint, hogy nekem nagyon bejön ez a vibe, és valahogy amúgy egyből én is franciául képzeltem ezt el, úgyhogy akkor örömmel hallom, hogy az eredeti az egy francia volt.
2: Hát mert most az a koncepció itt az Apoteózis lemeznél, hogy dupla album lesz. Lesz 10 dal francia nyelven, és ugyanazoknak a daloknak meg lesz a testvére magyar nyelven.
1: Wow. Csúcs.
2: Hogy ez egy elég komoly vállalás.
1: Egyébként ilyenkor a szöveg az egyfajta fordítás, vagy pedig néha teljesen más szöveg keletkezik rá magyarul, mint franciául?
2: Hát nagyon igyekszem, meg az alkotók is, akiket bevonok, hogy nyilván legyen köze egymáshoz a kettőnek, de azért mindig vannak árnyalati és gondolati különbségek, tehát ez nem tükörfordítás abszolút. De hát azért figyelembe van véve az eredeti dal szöveg. Aha. És akkor vannak olyanok is, amik magyarul születnek belőlem, és utána íródik hozzá francia, szóval...
1: Franciául, aha.
2: Így izgalmas, de pont ez, ahogy is van ez, az előbb született meg franciául, és utóbb kapott egy magyar köntöst.
1: Igen. Hát itt ilyenkor egyébként, tehát még hogyha nagyon hasonló a témája is, már eleve a két nyelvből fakadó különbségek is hozhatják azt, hogy ez másképp van megfogalmazva azért. Oké, hát figyelj, tehát hogyha még azért azt megkérdezném, hogy az album maga mikorra várható az apoteózis?
2: Hát reményeim szerint szeptemberben fog megjelenni digitális felületeken, de őszintén szólva az volt, hogy amikor elkezdtem a stúdió felvételeket, akkor nagyon boldogan mentem a Pannonia stúdióba, és hát abban bíztam, hogy mint ahogy minden évben, amikor albumot csinálok, abban bíztam, hogy fogok majd nyerni annál a bizonyos NKA-nál albumkészítésre pályázatot, de nem nyertem. És hát szépen elfogyott a kis pénzem, így februárban, fölvettük ezt, ahogy is van ezt két nyelven, meg még egy dalt két nyelven. Aha. Úgyhogy most egy picit ilyen lassabb tempóra váltott a hangfelvétel készítés. Úgyhogy emiatt is ilyen szeptemberben fog összeállni a digitális felületeken, aztán, hogyha sikerül még gyűjtögetnem addig, akkor lehet, hogy fizikai CD formájában is megjelenik. De most egyelőre az a célom, hogy tényleg meg tudjon jelenni digitálisan a lemez.
1: Hát figyelj, vannak itt akadályozó tényezők, de szerintem, hogyha meg akar születni egy mű, annak nem tudja semmi az útját állni, úgyhogy.
2: Egyetértek, amúgy igen. Voltak ebben hullámaim, amikor így megijedtem, hogy úristen, hogy fogok én ennyi embert kifizetni, hogy fogom ezt megfinanszírozni, de valahogy haladnak a folyamatok, tehát most múlt héten is plusz két dalt már fölvettünk, héten is.
1: Igen.
2: Szóval ez, össze fog ez állni.
1: Persze. Igen.
2: Csak nem egy csettintésre.
1: Nem.
0: Best of Élesztő. Élesztő. A Paks FM-en.

0: erős 90-es éveket akarok.
1: Valami... Valami van, igazán? Valami, milyen idő van már?
0: 30
1: úristen.
0: Fok lesz hétvégén, ja, kérem szépen, úgyhogy...
1: Fel kell hype-od rá az embereket erre a hétvégére.
0: Igen, még nem olyan számok vannak benn most jelenleg, de majd ez...
1: Még,
0: majd ez változni fog.
1: Igen. Igen. Hallott, számítsatok Vivitől a legsúlyosabb Best of 90-es évek partira, ami létezik. Hogy várjam.
0: Én imádom. Ha pénteken vagyok, ezt várom a legjobban, hogy így érjünk már el délig.
1: Lesz, igen. meg lesz. Mivel fogtok tartani, nagyon durva lesz, de most még dumcsizunk egyet.
0: Igen.
1: Na, mesélj a reggeledről. Előtte az elmaradhatatlan instant kávé.
0: Az instant kávé. Reggel turmixot ittam.
1: Milyen turmixot?
0: Banán és eper turmixot.
1: Yes!
0: És házi eper, szóval tudod, olyan volt akarom. Az ízem, mint valami agyrobbanás.
1: Az igen, az úristen, katarzis.
0: Az édes,
1: igen.
0: Ilyen kis minikék, tudod, de hogy így bekapod, és...
1: Úristen. Nagyon ritkán iszok turmixot.
0: Én is nagyon ritkán, pedig imádom, szóval nem értem.
1: Már.
0: Meg hát gyümi, tehát gyümölcs, hogy ugye tiszta gyümölcs, ugye tejjel szoktam egy picit felhúzni, hogy ilyen iható legyen, ja, és Noel is imádja, és akkor így együtt azt iszogattunk. Még reggel a Nonesznak még egy kis dinnyét is bele rakosgattam, úgyhogy ilyen pikáns.
1: 5 perc. Igen, egy kicsit, mert banán, eper és... És dinnye, oké. Okay. Egyébként hát mindegy, mert ilyen turmix formában kvázi nem tudsz mellé lőni.
0: Turmixan minden, tehát tényleg a turmixban minden jó. Úgyhogy az, és így elmaradt a kávé, viszont rettenetesen fáj a fejem, így nyom.
1: Úristen.
0: És szerintem na, ez a, tudod, a hideg front, nyuszi füllel, ugye jött a hideg front, 6 ja, fok.
1: Látom.
0: 6 fokot ment le a hőmérséklet.
1: Iszölt hideg lesz ma is.
0: Az lesz durva, hogy mondjuk 30 fok holnap, és 10 vagy 11 reggel.
1: Azért nem, holnap még nem lesz annyira súlyos.
0: De hogy igen, nem? Közít,
1: nem, már ja, 26 fok lesz kb.
0: Ja, akkor jó.
1: Kicsit izé. Igen, ezt
0: a, majdnem a... 20 fok, meg ilyen 10-15 fok ingadozás.
1: Igen, ezeket az ingadozásokat. Igen, van, aki nem bírja. De egyébként vegyetek példát Füviről. Tehát ő itt most bevallotta nekünk, hogy neki amúgy fáj a feje, meg minden, de közben meg Vivin nem látszik, hogy fáj ugye? A feje. Vivi totálisan tele van energiával.
0: Én nem is hagyom, hogy fájjon.
1: Vivi készen áll a hétvégére, még a mai napra is, annak ellenére, hogy fáj a feje, itt 100%-os energiabedobást hoz, mint mindig. Úgyhogy, srácok, az, hogy fáj a fejetek, az kvázi nem lehet ürügy.
0: Egyedül egyébként ez az egy, amire szoktam bevenni fájdalomcsillapító. Nem, bocsánat, van még egy olyan női problémáim, amikor jönnek. Az igen. Egy más, mert az a görcsölés nem tudom elviselni. De tényleg azt igen. Is így húzom, de a fejfájás az, amit egyszerűen nem tudok.
1: Mi srácok.
0: Nem, ezt szerencsétek van.
1: Annyira próbáltam elképzelni.
0: Annyira szerencsétek van ti férfiaknak, hogy se szülés, se menstruációs görcs, semmi ilyen, csak egy hülye kis nátha, amiben bele akartok halni. 37 fokos láznak mondjátok a hőemelkedést.
1: Igen, nekem a hőemelkedés már olyan, hogy onnantól kezdve én meg se tudok mozdulni vége. Konkrétan. És ez tényleg így
0: de
1: van.
0: De ezt nem tudom, hogy ti miért kaptátok ezt az isteni áldást. Hogy...
1: Milyen áldást? Ez áldás
0: hát,
1: egyébként.
0: Csak ennyi. Hogy
1: kicsesz velünk egy kis nátha is. Ezt én nem nevezném áldásnak. Hát szerintem
0: én meg ott a szülőszobán azt hittem, hogy a férjemnek eltöröm a kezét, mert másnap izomlázam volt a kezembe, iszonyat mert annyira kapaszkodtam és szorítottam, hogy wow. Én a mitől hát, fáj nekem ennyire a jobb kezem, mert ugye azon az oldalon voltam végig, ameddig ugye vajuttam, és így szorítottam és fogtam, és tényleg így, és így éreztem, nem engedtem ki a lőrincet inni, mondtam, hogy itt okay, maradsz, ja, nem mehet soha. Én nem iszom, te se iszol. Szegény.
1: Atya úristen. Na, nekünk meg ilyen dolgokat kell viselnünk, azt, hogy eltörítek a kezünket, meg lázasodunk.
0: De kiszültem egy gyereket.
1: Igen, hát ez
0: magamból.
1: Igen, ez valóban.
0: Majdnem 4 kilós gyereket.
1: Szinte feldolgozhatatlan tények ezek amúgy.
0: És az a durva, hogy én mindig ezen gondolkozom, hogy mindig így beszélni, hogy amikor megkérdezi valaki a tesó témát, és így falnak igen. Tudnék menni, hogy így...
1: Neked azért ezt át kell még gondolni.
0: Hagyjatok engem békén a testvér...
1: Hadd regenerálódjak már az első után még.
0: Nem a szülés miatt főkép nekem, szóval, hogy így oké, kibírja az ember, szóval, hogy itt vagyok, slám, az összes nő, aki szült, kibírta, szóval, valahogy hogy nem erről van szó, de azt a fájdalmat le se tudnám, és szóval nekem már műtöttek, már nekem minden bajom is volt, meg, de egyszerűen az, ami olyan, hogy

0: Lenyírhatatlan.
1: Tehát tényleg, hogy amikor már azt jelenti, hogy már nem bírod. Tehát, hogy tényleg így ülsz, ott ültem, vagy így feküdtem egy ilyen fekve ülésben, és így mondtam, hogy én nem bírom, és így akkor mondja az orvos, hogy Vivien, ez még a kezdet. És én meg így nem, én ezt így nem bírom tovább, és kibírod, tehát igen, vagy így csak, nincs csak más opció,
0: nincs,
1: vagy kibír. Ebbe
0: benne kell lenni ott akkor.
1: De hogy ilyen, de volt olyan állapot, arra emlékszem, hogy mintha nem lettem volna egy magam, ilyen önkívületi állapotba került.
0: Az, mert az egyed is annyi és mindent ilyen, szabadít fel igen, ilyenkor. Egyrészt, hogy segítsen, másrészt meg...
1: És utána, igen, és az a legdurvább, a barátnőmnek utána csak ennyit mondtam, mert azt mondta, hogy nyugi, amikor már a nyomás rész van, nem fogod érezni, mert addigra már minden jó lesz, jó, nyugi, oké. Okay. És akkor utána egy a Dóra azt mondta, hogy nem
0: igen,
1: fog
0: azt
1: fájni,
0: hazudta nekem.
1: Fájt, és így, hogy, de az a durva, hogy így, tényleg így elvágásra, hogy ahogy megszületik, ráteszik, meg mit tudom én, hogy fáj, de hogy az így, mintha elvágnák azt a fájdalmat, és mintha soha nem érezted volna. Hogy nem szerint... tudnád már akkor sem visszaidézni azt a fájdalmat.
0: Mit is történt akkor? Hát akkor csak egy odáig kell eljutni, csak kézőjelbe, igen.
1: És még az a durva, hogy én még elég hamar az első gyereket, valaki 20x órákat csóri vajúdik így, ilyen fájdalommal.
0: Viszonylag olcsón megúsztad.
1: Nagyon. Volt. Tehát így estétől voltak ilyen, hogy hát, ja, fáj, meg görcsizek.
0: Valami lesz, igen.
1: Meg minden, és akkor mondtam először, hogy aludjál, fiam, mert lassan indulunk, és hogy vártam, hogy jó, első gyereknél úgyse lesz ilyen gyorsan, meg aludjon, csak lőrinc, és akkor csak így, most már venni kéne.
0: Ja, lassan indulhatnánk.
1: Igen, számoltam a fáját, lassan, igen, és én Baján szültem, úgyhogy egy nagyon jó kis kórház, nagyon szerettem ott az egész mindent, meg tök jó orvosom volt, és akkor ez, hogy odaértünk, akkor ott is még, és akkor mondták a törésznek, hogy hát ebből még nem lesz, hogy vagy hazamegy, de valami bármikor nem elindulhat. Csóri kinn aludt a kocsiba, mert nem tudott bennmaradni. Úgyhogy reggel 9-kor írtam neki egy üzit, hogy azt mondta az orvos, hogy szülünk, úgyhogy szülünk.
0: Jöhetsz be a kocsiból.
1: Úgyhogy most már jöhetsz, igen, itt vagyunk, minden happy. És én akkor így, akkor kezdtem egy feldolgozni, Úristen, ma lesz egy gyerekünk, hogy így, és ez annyira...
0: Tudatosítottad.
1: Hát ez nem gondoltam, hogy a pocakodban van, meg ott van, igen, meg mit tudom én, de hogy így, akkor de így ez... már nem vagy onnantól csak te. Igen. Hogy így, nekem az első gond mindig a Noel a gondolatom, hogy jó, őt intézni ide-oda, szóval, hogy így
0: utána jöhet a bármi,
1: utána bármi vagy én is, tehát, hogy, és nagyon durva. Szóval, szóval ezek a fájdalmak, ezek nagyon durvák, de hogy...
0: Ki lehet bírni valahogy?
1: Valahogy ki. Wow. A férfinát hát annyira nem, mondjuk, hát én, azt találtuk, ami
0: igen,
1: ér,
0: igen, tehát ott vagyunk azzal, hogy úgy már, ma gondolj bele, hogy mit élünk át egy rohadt influenza.
1: Nekem a férjem...
0: Tavaly, tényleg. Azt hittem, hogy megfog.
1: Hát az az ilyen halálközeli állapot, igen. A Lőrincnek szoktam mindig mondani, hogy így kicsit nekem mondjuk kapar a torkom, és így, hát jaj, szét, mint több. És akkor így elkezdi ő is, hogy ja, neki is. Nem,
0: te egészséges vagy.
1: Én vagyok a beteg, te most nem vagy beteg.
0: Mert hogyha ő beteg, akkor te nem lehetsz beteg.
1: Hát én igazából én mindig azt hiszem, hogy én nem lehetek beteg, én soha nem vagyok beteg. És valahogy mindig ezt tudatosítom, és egyébként fejben próbálom sokszor így, és nem is nagyon vagyok. Nagyon igen, ritka az én betegségi
0: én egyébként amúgy
1: rátám.
0: Nekem is rendkívül ritka, ez óriási szerencső, hogy az immunrendszerem az
1: és a Noel is ilyen.
0: Nélkül. Jó,
1: szóval annyira jó, hogy nem hiányzott nagyon még az, sőt, az óvodából azért, mert beteg, mi valahogy mindig úgy jött ki a betegsége, hogy vagy őszi szünet, tavaszi szünetre, vagy amint, hogy lemerült szegényként. De hogy nem volt baj, mert soha nem terveztünk úgymond akkor is semmit, igen, hanem így otthon voltunk, minden happy,
0: regenerálódás.
1: De hogy utána az oviból ő ezért még nem hiányzott. Például múlt hét pénteken azért vettem ki az oviból, mert hallottam, hogy már megy ez a hasmenéses, hányásos vírus. Hát mondom, nehogy elkapja nekem itt a hétvégére. Igen, mert hosszú hétvégére terveztünk pestezést, imád ugye tömegközlekedni. Noál, villamos,
0: persze,
1: troli,
0: persze,
1: hév,
0: alap,
1: rév.
0: És mindennek
1: vízibuszoztunk,
0: kell, ugye? Igen. Ilyen,
1: bement a Dunába. Képzeld el, a busz így fogta. Tehát nagyon Városligeti játszó téren voltunk, meg így mentünk, jöttünk, Csodákpalotáját terveztünk.
0: Csodákpalotája, úristen, a mesevilág, imádom.
1: Igen, igen, de az majd legközelebb, mert annyira jó idő volt, hogy mondom, most bent a programot. Majd biztos lesz, amikor kicsit rosszabb idő lesz, a nyár folyamán, hogy 6 hétig itt lesz velünk. Szerintem valamelyik nap így behozom majd, amikor így csinálunk egy, együtt egy ilyen.
0: Végre valahára.
1: 6 hétig. Végre. Hát nem tudok máshogy dolgozni. Így tudok.
0: Hát, hát hozd már be, hát szeretettel várjuk az
1: ésszerem. És itt is imádná.
0: Jó, hát nagyon.
1: Hozok be neki játékokat, itt rajzolgat, néha beleszól a mikrofonba.
0: Így van, pontosan, pontosan.
1: Ja, Istenem, előre látom. Ilyen best of óra.
0: Azaz. Azaz. Na, srácok, van mit várni itt a
1: legközelebbiben. Úgyhogy ilyen dolgok lesznek, igen. Király. És neked hétvége?
0: Ős brutalitás.
1: Ős pannon minden is.
0: Puszta szaborsa megyünk. Semmi. Kérdezted, hogy ilyenkor mi van? Ilyenkor zene?
1: Ja, buli, tánc, zene, minden.
0: Ilyenkor minden van, úgyhogy óriási feltöltődés lesz a srácokkal, és még a természetet is fogjuk járni egy kicsit. Úgyhogy,
1: ott szoktatok menni a környéken?
0: Szoktunk néha, persze. Olyan jó idő van, nem vagyunk benne egész nap, hanem
1: hát jó, nem csak a zenélésé a főszerep.
0: Igen, Zsoltika készíti most éppen az új számokat, ez most éppen az elektronikus vonal, amit hoz, igen, és nagyon izgalmas új hangzások vannak, és mindig, amikor valaki valami újdonságot csinál, akkor ott prezentáljuk, és szétbulizzuk magunkat egymás zenén, úgyhogy ez is várható majd, imádom. Most ma reggel hallottam pont az egyik új demóját, és rögtön megcsinálta a napomat.
2: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő. Saying is not protesting.

0: Mindjárt folytatjuk a Heti Körkép című helyi hírösszefoglaló magazinunkkal. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
2: Gyereknap alkalmából Paks városa egy igazi kincses térképé változik. Kettől szombatig minden nap gyerekrajzok rejtőznek el a város különböző pontjain. Gyermekednek nincs más dolga, mint megtalálni őket és behozni nekünk a Paks FM stúdiójába. Figyeljetek a jelekre, mert bárhol ott lehet a következő színes alkotás. A szerencsés megtalálók ajándékutalványokat nyernek a Paksi strand melletti pihenőparkban lévő Kiki Snack Bar jóvoltából. Kiki Snack Bar. Ki mondta, hogy nem tudunk főzni? Nem kóstoltad még a reszelt sajtom?
3: Új autót keresel? Most jött el a te időd! Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
4: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az első negyed évben belföldön a műtrágya értékesítés mennyisége 7,2%-kal, a magyarországi értékesítők nettó árbevétele 2,9%-kal nőtt, írja az MTI az Agrárközgazdasági Intézet összesítése alapján. Az első három hónapban a mezőgazdasági termelőknek közvetlenül értékesített mennyiség elérte a mintegy 563 ezer tonnát, a forgalmazók nettó árbevétele a 86,3 milliárd forintot. Egy komponensű nitrogén műtrágyából 8,3%-kal 38,5 ezer tonnával többet, összetett műtrágyából pedig 3,9%-kal 2300 tonnával kevesebbet vásároltak a termelők. A teljes mennyiségből a nitrogén műtrágyáké meghaladta az 500 ezer tonnát. A Tolna vármegyei kormányhivatal dolgozói is csatlakoztak a kihívás napjához, adta hírül közösségi oldalán a hivatal. A kezdeményezéshez kapcsolódva a hivatal népegészségügyi főosztályának kollégái május 27-én kihívásnapi közös Torna Flashmob elnevezéssel szervezett rövid átmozgató programot Szekszárdon. A program célja az volt, hogy az ülő munkavégzés mellett is ösztönözze a munkatársakat a mindennapi mozgásra, a munkaközi szünetekben végezhető izomlazító, vérkeringést fokozó, stresszoldó, felfrissülést adó átmozgató gyakorlatokra, valamint lehetőséget teremtsen egy közös, jó hangulatú aktivitásra. A mintegy negyed órás tornán az Arany János utcai épület kormányhivatali dolgozói vettek részt, akik aktívan és lelkesedéssel kapcsolódtak be a mozgásprogramba. A résztvevők pozitív visszajelzései alapján a kezdeményezés sikeresen érte el célját, és ismét bebizonyosodott, hogy már néhány perc közös mozgás is kedvezően hathat a közérzetre, valamint a munkahelyi légkörre. Gázvezetéket vágott át egy munkagép szombat délelőtt Dunaszentgyörgyön. A Dunaszentgyörgyi Önkéntes Tűzoltó Egyesületet szombaton 10:30 körül riasztották a falu határához, erről az egyesület számolt be a Facebook oldalán. A bejegyzés szerint a tűzoltó csapatot azért riasztották, mert egy munkagép elvágott egy gázcsövet a falu határában a Dömötör János utca végén. A gázszivárgás a csővezeték elszorításával és kiszakaszolásával megszüntetésre került, az EON szakemberei megkezdték a csővezeték helyreállítását. A lakóházak gázellátását a hiba nem akadályozza, tették hozzá. A helyszínre a Dunaszentgyörgyi önkéntesek 6 fővel vonultak, akik mellé a Paksi egyes számú egység is csatlakozott.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
5: Új játékost igazolt a Tarka SC Szekszárd. Az NB1-es női kosárlabda csapat weboldalán jelentette be, hogy szerződést kötött Dávid Miával, aki a következő bajnoki évattól erősíti a csapatot. A székesfehérvári bedobó harmadik szezonját kezdi az NB1-ben, ezúttal azonban már a szekszárdi közönség előtt fog kékfehérben pattogtatni. Az új szekszárdi játékos az apjáról elnevezett Dávid Kornél Akadémiánál kezdte pályafutását 10 évvel ezelőtt, a 2025-26-os szezonban pedig 6 pont és 3 lepattanós átlagot hozott, és egyre nagyobb szerepet kapott a DKK a csapatánál.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most kezdődik a heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hír összefoglaló magazinja. Közélet, energetika, oktatás, kultúra, civil szféra, sport. Halljuk, mi történt az elmúlt egy hétben Pakson és környékén.
5: Szép napot kívánok a hallgatóknak! Ez itt a heti körkép 2026. május 31-én vasárnap, 11 óra 2 perc van. Mai magazinunkban több témával is készültünk. Elsőként Cseh Tamás országgyűlési képviselővel beszélgetünk, aki beszámol arról, hogy milyen parlamenti bizottságokban vesz majd részt. Ezt követően a Paksi harmadik kor egyetemének előadására látogatunk el. Érkezünk még két repülős témával, benézünk egy irodalmi programra is, és végül az ASE közgyűlésével, valamint a Paksi twirlingesek versenyével zárunk. Tartsatok ma délelőtt is velem, a mikrofonnál déli 12 óráig Tokai Robertet halljátok, egy zene után már is kezdünk.
1: Ha lemaradtál a hét eseményeiről, ne aggódj! Mi figyeltünk helyetted! Mindjárt kezdünk!

0: Heti körkép. Közélet, energetika, oktatás, kultúra, civil szféra, sport. Lássuk, milyen témával folytatjuk.
1: Eldőlt, hogy a parlamentben milyen bizottsági munkákban vesz majd részt Cseh Tamás. Az atomerőmű, a Paks 2 és a rendőri múltja is meghatározta, hogy melyik bizottságba delegálják a Tolna vármegyei 3-as számú körzet országgyűlési képviselőjét. Cseh Tamás rádiónknak elmondta, hogy mindkét terület fontos a számára.
2: Hát az egyik az magától értetődő volt, a rendészeti bizottságba kaptam egy tagságot. Ugye ez a munka kedvéért külön bomlik még kettő albizottságra, hogy ne legyen olyan egyszerű, egy rendvédelmi és egy honvédelmi albizottságra, tehát itt kettő miniszter munkáját felügyeljük, illetve támogatjuk. Ezen kívül pedig ugye nyilván a Paks 1, Paks 2 kérdései miatt Kapitány István miniszter úr felkérésére a gazdasági és energetikai bizottságba kaptam lehetőséget. Ugye mind a két terület egyformán fontos, mind a kettő azt mondom, hogy a szívemnek is fontos, illetve hát a választópolgárok szempontjából.
1: Cseh Tamás arról is beszélt, hogy a napokban kinevezett energetikai államtitkárral, Tóth Andrással a személyes kapcsolattartás lehetőségét kérte. A Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által kinevezett szakember többek között a Paks 2 projekttel kapcsolatos stratégia kialakításáért fog felelni.
2: Nem csak Paks 1 és Paks 2 kérdéskörre tartozik államtitkár úrnak a feladatai közé, hanem az egész hazai energetika szektornak az átvizsgálása és a megfelelő döntések meghozatala. A kapcsolatról annyit, hogy felvettük a kapcsolatot, és el is fogjuk kezdeni ezt a munkát. A Tisza berendezkedése általában véve is olyan, illetve ebben a területben én külön kiharcoltam ezt a dolgot, hogy országgyűlési képviselő nélkül ne szülessenek döntések, ne szülessenek olyan megállapítások, amik kihatással vannak mindannyiunk életére. Én ezt egybe kezelem, tehát Paks 1, Paks 2, mindegyik megér akár egy egész tárgyalási napot külön-külön is, de igen, tehát ez a két projekt együtt Tóth András és köztem egy folyamatos kommunikáció tárgya. Hát nagyon sok találkozáson és megbeszélésen vagyok túl Paks 1, Paks 2 prominens tagjaival. Nagyon nagy öröm számomra az a nyitottság és az a fajta befogadás, ahogy mint nem energetikai szakembert beengednek maguk közé. Nyilván egy országgyűlési képviselőnek a feladata kettős. Az egyik az, hogy egyfolytában mérlegelje és vizsgálja azt, hogy azok a döntések, amik megszületnek, azok a választókerületre nézve milyen következményekkel, inkább azt mondom, milyen előnyökkel járnak, és ezeket minél jobban aknázzuk ki. A másik pedig az, hogy visszafelé vinni azokat az információkat, hogy a szakma hangja mindenképpen a politikában egy megfelelő súllyal megjelenjen. Ne születsessenek csak politikai alapon döntések, hanem igenis a legszigorúbb szakmai protokollok alapján szülessenek meg, és szerintem jó döntések fognak születni.
1: A napokban jelentette be Magyar Péter miniszterelnök, hogy kevesebb lesz a fizetésük és a keretük a jövőben a képviselőknek. Ezzel kapcsolatban kérdésünkre Cseh Tamás elmondta, hogy mennyivel lesz kevesebb a bére, mint elődjéé, Süli Jánosé.
2: Tehát ugye egyrészt ez úgy indul ez a számegyenes, hogy az köztársasági elnök fizetése lesz a legmagasabb, és aztán hozzá képest szépen jövünk lefelé, egészen az országgyűlési képviselő alapfizetésig. Ez az illetmény alap, ez 15%-kal lesz kevesebb, mint az elődeimé. Ezen túl van még egy olyan fajta korlát, hogy kíméletlenül oda fogunk figyelni arra minden országgyűlési képviselő esetében, hogy nincsen titulus halmozás. Tehát nincs az, hogy valaki 3-4-5 bizottságnak is a tagja, vagy a tisztségviselője, és ezen kívül felügyelőbizottságokban és kuratóriumokban és egyebekben még-még kvázi pusztán az anyagi előnyökért ott van, mert hogy ennyi fajta munkát egy ember nem tud ellátni azon a hatékonyságon, ahogy azt mi szeretnénk. Úgyhogy ez további költséges jövedelem csökkenést jelent, nem probléma. Minél több szakember kerüljön be ezekbe a pozíciókba, akár a parlamenten kívülről is, és tényleg mindenki azt érezze, hogy ez egy szolgálat, amit a köz felhatalmazásából és a köz érdekébe tesz. Illetmény mellé, tehát ami a juttatás, hogy ez egy keret, mire lehet ezt elkölteni. Én budapesti lakásbérlést nem veszek igénybe, a feleségemnek van egy budapesti ingatlana, ahova, hogyha ott szeretnék aludni, akkor vissza tudok térni. Van egy szolgálati autónk sem lesz, van egy üzemanyagkártya, amit használtunk, ennek is megvan egy racionális maximum érték, amit havonta üzemanyagra el lehet költeni. Autót, sajátot használunk, illetve én bérelni fogok egy autót, mert kiszámoltuk, hogy körülbelül havonta 4-5000 kilométert fogok megtenni. Ez ugye azt jelenti, hogy hetente minimum 3-szor, de lehet, hogy 4-szer kötelező parlamenti jelenlét miatt fel fogok utazni Budapestre, illetve hát amit én beállítottam, nagyon egyszerű volt, és most már mindenki tudja a Tisza frakcióban, hogy a Cseh Tamás a 70-30-as képviselő, ami azt jelenti, hogy 70%-ban a fókusz a választókerületen lesz, és nálam csak 30%-ot fog elérni a szakpolitika. Tehát hiába is van egy nagy szívóereje egyébként a parlamenti munkának, hogy el lehet benne veszni, épp úgy, ahogy a házban is el lehet tévedni, én mindig eltévedek, de nem fog ez a kísértés erősebb lenni. Én ide tartozok, Tolna 03-ért vagyok felelős.
0: Mi mindent tudunk az elmúlt egy hét helyi eseményeiről. Te is tudni akarod? Mindjárt folytatjuk. Heti körkép.

0: Ha kíváncsi vagy, mi történt a környéken a héten, hallgass meg nálunk! Heti Körkép.
1: A nagy sikerű Paksi harmadik kor egyeteme előadássorozat a héten folytatódott a Paksi Városháza földszinti nagytermében, mely ezúttal az állatvédelemmel foglalkozott. Kortalan kapcsolódás, a gondoskodás, amit visszakapunk című előadásban az állatvédelem került fókuszba, mint az aktív időskor egyik kulcsa. Az előadó dr. Bak Klára egyetemi adjunktus, a Szövetkezeti Kutatóintézet vezető kutatója volt, akivel Pálfi Katalin kolléganőnk beszélgetett.
2: Az a tapasztalatom most már jó ideje, ahogyan tanítom egyébként az állatvédelmi jogot az egyetemen, és kutatom is, hogy ez a téma egyre inkább a fókuszba kerül. Ez egy nagyon-nagyon szerteágazó téma, sok mindenről lehet beszélni, állatkísérletekről, cirkuszokról, a házi kedvencek kérdéséről, például a házi kedvencek vegán étrendjéről, illetve arról, hogy általában véve a társadalom tagjai hogyan tudnak ehhez a témához kötődni, mint magánszemélyek. Erről is lesz szó egyébként az előadásomban, és tulajdonképpen az a cél, hogy mindezeket a területeket egy kicsit a nyugdíjas korosztály számára is megmutassam úgy, hogy nemzetközi kutatásokat folytatok, és azoknak talán a legszínesebb és legérdekesebb eredményeit bemutassam. Továbbá azért is tartom fontosnak a témát, mert a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek, mint a szövetkezetek egy altípusa, egy olyan közösséget jelentenek a nyugdíjasoknak, ahol a jövedelemszerzés mellett egyébként nagyon fontos az is, hogy közösségi értékeket és általában véve a fenntarthatóság értékeit is valahogyan közvetítsék a nyugdíjas közösség számára. És egyik ilyen terület egyébként az állatvédelem, ami tulajdonképpen, hogyha kapcsolódik a nyugdíjas korosztályhoz, és megmutatjuk azokat a lehetőségeket, hogy hogyan tudnak ennek a részeivé lenni spontán módon, nem sok energiabefektetéssel, akkor azt gondolom, hogy magának a szövetkezetnek is az értékét ezzel növelni tudjuk, hogy a nyugdíjasok ebben részt vesznek, illetve számukra is jó, mert egy olyan tevékenységet végeznek, ami jó érzéssel tölt el bennünket.
3: Az idősek azok hogyan kapcsolódjanak?
2: Nagyon sok formája lehet ennek egyébként, például úgy, hogy menhelyeket felkeresnek és sétáltatást vállalnak, például úgy, hogy örökbe fogadnak akár egy állatkerti állatot, akár egy állatmenhelyi állatot, és nagyon picit támogatják. Például úgy, hogy odafigyelnek arra, hogy mit esznek, és nem esznek mondjuk annyi húst, mint amennyit általában véve mondjuk a magyar társadalom szokott, de például úgy is, hogy csak odafigyelnek a vadon élő állatokra, és megpróbálják biztosítani azokat a természetes élőhelyeket, amik akár egy Natura 2000 területen, amik itt vannak közöttünk, előfordulnak, és mondjuk nem bolygatják meg, vagy például nem verik le a fecskefészkeket. Szóval nagyon-nagyon sok olyan pici példa van, amivel segíteni tudunk.
3: Említette a nemzetközi kutatást.
2: Tulajdonképpen azt látjuk Európában, hogy egyre inkább az állatvédelem egy ilyen központi téma lesz, és mivel én jogász vagyok, így a jogi részét vizsgálom leginkább a területnek, és az látható, hogy az, hogy az állatok nem puszta dolgok, hanem érző lények. Ez egyre inkább jelentkezik a szabályozásokban úgy, hogy sajátos, tulajdonképpen hozzájuk kötődő jogosultságokkal ruházza fel a magyar jog is, és egyébként az egyéb jogrendszerek az állatokat. Mondok egy példát, a spanyol jogban már például arról is szól a polgári törvénykönyv, hogy egy válás esetén mi legyen a házi kedvence.
1: Június 2-án lesz a tavaszi szemeszter utolsó előadása, akkor professzor dr. Pálné Kovács Ilona jogász, politológus, egyetemi tanár beszél majd az önkormányzatiság útelágazásáról. Tóth Gabriella, a Déli Szomszédok Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet elnöke, a Paksi harmadik kor egyeteme társszervezője a fél évzárásról is beszélt rádiónknak.
3: A májusi program az, amelyik most megvalósul, ugye egy kis csúszással. Lesz-e még a nyári szünet előtt.
4: Tóth Gabriella vagyok, a Déli Szomszédok Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetnek az elnöke. Én társszervező vagyok itt a Paksi harmadik kor egyeteme szervezésében. Ugye itt a város, az egyetem és a Déli Szomszédok egy hármas együttműködésben szervezi időről időre, szemeszterről szemeszterre ezeket az előadásokat. Ez most az utolsó előtti alkalom, már közelítünk a záráshoz. Még egy alkalom van, jövő héten van itt a záró időpontunk.
3: Június első hetében záródik tulajdonképpen a harmadik kor egyeteme itt Pakson. A záró előadás után mire lehet számítani?
4: Hát a szokásos, a Déli Szomszédok Szövetkezet biztosítja itt a frissítőt a nyugdíjasoknak egy 10-15 percben, és utána pedig az oklevél átadások következnek, mint minden zárás során.
3: Idén körülbelül mennyien kapják meg az oklevelet? Erről lehet-e már tudni, van-e szám?
4: Hát a biztosat azt akkor tudjuk, ugye, hogy ha ez az előadás is lemegy, akkor már azért jobban látjuk, de én bízom benne, hogy ez a 80 és 100 fő között fognak oklevelet kapni.
1: Három író 1000 kaland címmel irodalmi kalandozásra várta az érdeklődőket a Paksi Csengei Dénes Kulturális Központ a Könyvtár Galérián. Volt mese, kaland, meglepetés és játék, részletezte Pálfi Katalin kolléganőnknek Erdély Judit könyvtáros. Csukás István, Janikovszki Éva és Lázár Ervin került a fókuszba.
5: Irodalmi kalandozásra hívtam a kicsiket és nagyokat, gyerekeket, felnőtteket együtt. A három nagy író, Janikovszki Éva, Csukás István és Lázár Ervin kerek évfordulót ünnepeltek, és gondoltam, hogy őket mutatom be a gyerekeknek, a felnőtteknek. Megismerkedtünk a szerzőkkel, könyvekkel, majd Janikovszki Évának a Bertalan és Barnabás című két dachszli kutyáról szóló ikerpárnak a történetét meséltem el. Előtte viszont volt egy meglepetés vendégünk, a kolléganőnk Vörös Viktória Tacskó kutyusát, Zserbót láttuk vendégül, a gyerekek örömére simogathatták, és értékes kedves perceket töltöttünk együtt. A meseolvasást követően három kalandra hívtam a gyerekeket, lehetett puzzle-t kirakni egy-egy könyvhöz kapcsolódóan, majd egy irodalmi jellegű, tehát a Lázár Ervinnek a Négyszögletű kerekerdő című meséjéből az élőlények neveit kellett hozzákötni a tulajdonságokhoz, illetve idézeteket választottam könyvekből, amit azért az elején bemutattam nekik, tehát nem volt ismeretlen. Ha sikerült teljesíteni a feladatot, akkor kaptak kicsi jutalmat, egy kis kártyát, majd a kis kártyákat beváltották nagy jutalomra. És akkor lehetett színezőt választani ezekhez a szerzőkhöz kapcsolódóan, a nagy hohohorgászról, a süsűről, illetve a tacskókutyát lehetett meghajtogatni.
3: Kellemes és aktív perceket tölthettek itt a gyerekek. Tervezel-e a közeljövőben még itt a Csengei Dénes Kulturális Központ könyvtár galériájában összejövetelt?
5: Ez az idén irodalmi kalandozás címmel indítottam, ez a második foglalkozásunk. Egy kicsit másabb, mint korábban indítottam, akkor mesefoglalkozás is kézműves volt. Most azért törekszem arra, hogy valami többet is kapjanak a gyerekek, próbatételek vannak, akadályversenyek. Most nyári időszakra bezár a könyvtár, idézőjelesen, tehát a foglalkozások, mert sajnos a nagy meleg miatt itt már nem tudunk foglalkozást tartani, de szeptembertől újra várom a gyerekeket és a felnőtteket.
0: A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Heti körkép.

0: heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hír összefoglaló magazinja. Minden vasárnap 11-től délig, itt a Paks FM-en.
1: Pünköst hétvégén a kalocsai repülőtéren Legendák a levegőben elnevezéssel repülőnapot rendeztek. A kétnapos rendezvény első napján Besenyei Péter műrepülő világbajnok is tiszteletét tette. Több típusú merevszárnyú repülőgéppel és helikopterrel is lehetett sétarepülni és élményrepülni. De látható volt az MB-339-es olasz fejlesztésű gyakorló és harci repülőgép méretarányos változata is, és a Szmelák Z-37 modell is. A világ leggyorsabb ultrakönnyű gépe a Shark és a magyar fejlesztésű Magnus is jelen volt. A földön igazi majális hangulat volt, kölyök játszótérrel, katonai hagyományőrző programokkal, lángossal, sörrel, sült kolbásszal és kürtös kaláccsal. A gyerekek kedvencével, Süsűvel is találkozhattak a kilátogatók. A Magyar Honvédséggel célba is lehetett lőni. A repülhető típusok között ott volt a Bulldog, a Shark, az AN-2, a Cessna 172, a Diamond 20, de volt Sárkány repülő, Autogiro és Robinson 44 helikopter is. Vécsei Mihály főszervezővel, a médiából ismert egykori sportriporterrel, Pálfi Katalin kolléganőnk beszélgetett a kalocsai repülőnapon.
2: Most azért még így vasárnap délután, amikor itt beszélgetünk, kicsit hézagos volt a mai nap, tegnapi napon az nagyon jó volt, nagyon sokan voltak, maximálisan elégedettek lehetünk, ugye itt volt Besenyei Péter műrepülővilágbajnok, arra az időszakra nagyon megtelt a reptér, de előtte is, utána is azért voltak bőven. Ugye most másodszor vagyunk már itt a kalocsafogtői repülőtéren, tavaly voltunk először, akkor nem volt szerencsénk az időjárással, hiszen az egyik napot gyakorlatilag elmosta az eső, de bármilyen furcsa, abban az ivataros csúnya esős időben is jöttek el az emberek és szerettek volna sétarepülni. Ezen a hétvégén az időjárás az maximálisan kiszolgált bennünket, egy szavunk nem lehet. Kicsit szeles ugyan, ezt a pilóták annyira bennünket nem zavar utasokat, az előbb kellett pont visszaszállom egy bácsival, mert felszálltunk, fölemelkedtünk, és már az első forduló után mondta, hogy nincs jól, vissza kellett vele szállni. Ilyen előfordul, de nem ez a gyakori. Azt mondom, az utasok többség, az a több száz ember, akit itt elveszünk sétarepülni, megnézi Paks, a Duna, Kalocsa, itt a térséget a magasból, az mindenki elégedett a látvánnyal és a lehetőségekkel, amit ez a repülés, vagy ez a sétarepülés nyújt. Ugye nagyon népszerű a helikopter, ma az AN-2-es, a dupla fedelő, akit sokan ilyen permetező repülőnek ismernek, egy kicsit kevesebbet mozgott, reméljük a délután hátra lévő részében még ez is magára talál, de a többi gép az nagyon jól ment, itt vannak a Messerschmittek, van két ilyen második világháborús replika, azt nagyon szereti a közönség, nagyon szépen néznek ki az égen, tényleg olyan gyönyörű a rajzolatuk, hogy nagyon jó fotókat lehet róla készíteni. És persze itt van a világ leggyorsabb ultrakönnyű repülőgépe, a Shark, amely több mint 300 km per órás sebességgel utazik. Egy szlovák fiú, szlovák-magyar srác a pilótája, Peti, aki egy nagyon jó fej, és reggeltől estig repül egyébként, mert annyira szeretik az emberek, szépen is repül. Ilyen hívogatóan, csalogatóan repül a repülőgépen, és gyönyörű a repülőgép. Tényleg ilyen cápa, ilyen sárk alakja van tulajdonképpen.
3: Járjátok az országot, tehát a nyár folyamán, ugye tavasztól őszig rengeteg rendezvényetek van, és megismertettek az emberekkel a repülésnek a szépségét, a repülés világát.
2: 15 évvel ezelőtt kezdtük ezt a sorozatot, és én magam sem gondoltam volna, hogy akkor, amikor bennünket felvettek a Malév pilótaiskolába, ilyen pilóta növendéknek, ugye majd 2026-ban, májusában Kalocsán arról fogunk beszélgetni, hogy most már 94 rendezvény van mögöttünk 15 év alatt, és az idén július közepén megyünk majd a 100. rendezvényel a Hajdúszoboszlói repülőtérre. És tényleg egy ilyen roadshow, hiszen Kalocsa előtt Bőnyben voltunk, a Győr melletti repülőtéren Bőnyben, aztán jövő héten megyünk Gödöllőre, aztán Szolnokra, Balatonfőkajár, és úgy jön majd július közepén a 100. az jubileumi rendezvényünk a Hajdúszoboszlói repülőtéren.
1: Papp Péter repülésirányító Szlovákiából érkezett egy szlovák fejlesztésű Shark géppel, mely az ultrakönnyű kategória leggyorsabb repülőgépe, számos világrekorddal igazolva képességeit. 2022-ben Magyarország felett is átrepült egy ilyen Sharkkal Belgium irányába egy 19 éves belga pilótalány a több mint 150 napig tartó világkörüli útján. Pálfi Katalin kolléganőnk Papp Péter repülésirányítóval is beszélgetett a kalocsai repülőnapon.
4: Ennek a cégnek, aki ezt a Sharkot gyártja, voltam az alkalmazottja hosszú ideig, és most megmaradt hobbinak ez a repülés ezzel a kis géppel. Kiképzés alatt vagyok, most repülés irányító képzés alatt vagyok, és ez még megmaradt hobbinak ez a repülés, ahol előtte dolgoztam ezzel a kis géppel, úgyhogy ezeket így hétvégenként szoktuk járni az országot, és akkor repülünk.
3: Mit kell tudni erről a gépről, mert ez itt most a kalocsai repülőnapon kuriózum.
4: Ez a kisgép több világrekordja is van Guinness rekordja is, Ezzel a géppel repülte körbe a földet a legfiatalabb ember és a legfiatalabb hölgy is. Akkor van távolsági rekordja, ami a kategóriáját illeti, sebességrekordja. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon kis ügyes gép, kétszemélyes, kis fogyasztású, és nagyon jó vele utazni.
3: Sajnos én nem tapasztaltam meg, én egy másik géppel utaztam, mert hogy többen voltunk.
4: Nagyon szeretünk vele repülni, mert tényleg délben gondolunk egyet, és egy pár óra alatt több ezer kilométerre tudunk vele jutni. Úgyhogy tényleg Európa szinten nagyon, nagyon könnyű ilyen kis gépekkel most már repülni a határok miatt is, és az Európai Unió miatt is, úgyhogy nagyon-nagyon jó így utazni. Jóval jobb, mint autóval például.
3: Egyébként ez a gép, ez a te tulajdonodban van?
4: Nem, ez egy barátomnak a gépe, és én üzemeltetem úgymond, a kölcsön adja, és mivel neki nincs rá ideje, én használom ki igazából 90%-ában az időben én használom.
1: A kétnapos kalocsai pünkösdi repülőnap számtalan érdeklődőt vonzott. A Pakson élő 7 éves Nagy Bálint élete első repülésén vett részt, egy négyszemélyes Diamond kisgéppel volt lehetősége a levegőbe emelkedni. Bálint első repülés élményeiről is beszélt rádiónknak.
5: Azt éreztem, hogy mikor már ennyi szint különbséget is emelkedtünk így, akkor már így... Akkor már csináltam, mert nem értem a magasságot. Hogyha ennyi szint különbséget mentünk, akkor éreztem, hogy jó, hogy így megyem fel magas. Így az agyam meg a gyomori, mint maradt a helyén, én meg megyek felfele. Így az agyamat így a gyomorom helyén éreztem, és a gyomoromat pedig így rét vált, és akkor így a két lábamban volt. És fordultunk egy nagyot a belváros körül. Láttam egy nagy tavat. De képzeld el, hogy láttam motorversenyt. És képzeld el, hogy voltunk gyipezni. És tudod, mekkorákat ugrattunk? És volt egy ilyen nagy domb, és azon úgy átmentünk, vagy 50-nel. És ott volt a világ leggyorsabb repülője.
1: És egy újabb repülős témával érkezünk. Hallottatok már róla, hogy van papírrepülő világbajnokság, és hogy milyen komoly mérnöki munka van egy papírrepülő hajtogatásban? Nos, ha nem is világbajnokságot, de papírrepülő versenyt láthattunk az ESZI-ben Pakson a héten. A Tolnavár megyei mérnöki kamara ötlete alapján és szervezésében került megrendezésre csütörtökön az ESZI sportcsarnokban a házi papírrepülő verseny. Lelkes ESZI-s diákok 10 csapatot indítottak, és 4 versenyszámban mérhették össze tudásukat. Egy papírrepülő elkészítése komoly mérnöki feladat, milyen legyen a szárny formája, hol legyen a tömegközéppont, hogyan befolyásolja a hajtogatás a stabilitást. Az ESZI-s papírrepülő házi verseny első helyezettjének külön díja egy 40 perces élményrepülés, egy Cessna 172-es sportrepülőgéppel, történelmi égi séta a budai és a visegrádi vár felett. A Tolnavár megyei mérnöki kamara elnökétől, Fenyvesi Csabától, Pálfi Katalin kolléganőnk érdeklődött a verseny részleteiről.
6: A világ legnagyobb siklórepülőgép az az űrrepülőgép, és akkor így jött elő ez a dolog, hogy hogy tudnánk ezt a hétköznapi életbe is megjeleníteni, és hogy tudnánk a gyerekeknek a mérnöki gondolkodását kialakítani, fejleszteni, és akkor így jött elő ez a gondolat, hogy akkor próbáljuk meg ezt egy papírrepülő verseny keretén belül megrendezni.
3: Hogy tudjuk ezt elképzelni, ezt a papírrepülő versenyt?
6: Hát itt most első körben a középiskolai gyerekeket szólítottuk meg. Először egy tágabb értelmezésben egész Tolnát meg akartuk szólítani, de aztán láttuk, hogy az lehet, hogy túlnő most egyelőre a lehetőségeinken, és az energetikai szakközépiskola gyerekeit kértük föl, és akkor tartottunk nekik egy bemutató előadást, hogy mire gondoltunk. És hát nagyon tetszett nekik ez a gondolat. 4 versenyszámba lehet repülőt indítani, vagy távolságba, akkor repülési időben, célba dobásra, illetve lesz egy papírrepülő szépségverseny. Tehát ebben a 4 számba indulhatnak a gyerekek, és jelenleg 10 csapat jelentkezett, 10-3 fős csapat, tehát körülbelül 27-30 fő, mert nem mindenhol van meg a 3 fő. És az ESZI csarnokban lesz megrendezve, június 4-én, délután 3 órakor kezdődik a verseny, és a versenyszabály az alapvetően úgy néz ki, hogy egy A4-es 80 g per négyzetméter sűrűségű normál átlagos papírból kell kihajtogatni a repülőgépet fél órára rendelkezésre, tehát nagyon jól be kell gyakorolni, hogy az a repülőgép azt tényleg tudjon teljesítményt is repülni, tehát fél óra hajtogatás, tehát fél háromtól háromig hajtogatják a gyerekek a repülőgépet, és akkor három órától egy bírói stáb felügyeletével fogják reptetni ezeket a repülőgépeket ebben a négy versenyszámban.
3: Nagyon izgalmasan hangzik, és hát gondolom látványos is.
6: Mindenképp. Ennek van előzménye, mert például a Red Bull itt nyitott ebbe egy Red Bull versenyszámot, és egyetemisták már versenyeztek ebbe. Amúgy ennek nagyon nagy hagyománya van a világban, bármilyen furcsa. És hát a Guinness rekord például távolságban 98 méter környékén van, tehát nagyon komoly mérnöki munka van egy ilyen repülőgép építésben. És hát nekünk alapvetően ez volt a gondolatunk, hogy hogy tudnánk a gyerekeket erre a mérnöki gondolkodásra, mérnöki pályára ráállítani, és például egy papírrepülő verseny az nagyon jó erre, mert meghajtogat egy repülőgépet, kvázi könnyű, de ahhoz, hogy az tényleg messzire is repüljön, ahhoz már tényleg nagyon komoly felkészülés kell.
3: Nagyon érdekes lesz, ott lesz a helyünk, azt hiszem, hogy elmegyek mindenféleképpen megnézni.
6: Mindenkit nagyon sok szeretettel várunk, mert amúgy megnyílt maga a verseny, tehát bárki el tud jönni, aki szívesen részt venne egy délutáni kellemes elfoglaltságon.
0: Heti körkép.

0: heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hír összefoglaló magazinja.
1: A Paksi Deák Ferenc általános iskolában a héten a gyerekek örömére az alsó tagozaton gyerekek hete, a felső tagozaton kamaszok hete volt. Kedden kvíz, szerdán ugráló légvár, csillámtetkó, kötélhúzás, legleg verseny várta a fiatalokat, csütörtökön kézműves délután, pénteken fagyi, koncert és aszfaltrajzolás volt a program. A részletekről Liszt Májerné, Bog Brigitta beszélt Pálfi Katalin kolléganőnknek szerdán.
2: Gyerekhét van a Deák Ferenc általános iskolában, alsó és felső tagozatban is. Mesélj nekem, Brigitta, arról, hogy ez mekkora hagyomány már nálatok, és gondolom nagyon nagy örömmel várják a gyerekek ezt a hetet. A Marci mesélt nekem itt például arról, hogy a héten kevés a tanulás, nincs házi feladat, hosszabbak a szünetek, tehát ez már nagyon happy.
3: Évek óta visszanyúló hagyomány a gyermekek hete, amit május utolsó hetében rendezünk meg tanulóink számára. Idén kicsit túlnyúlunk a héten, hiszen több mint 5 napon keresztül olyan programokat kínálunk tanulóinknak, amik egy kicsit másabbak, mint a hétköznapi programok. Nagyon népszerű tanulóink körében az ugráló vár, mely mindkét tagozaton megtalálható a nap folyamán. Ugyanakkor sportos rendezvényeink, csillámtetoválás is szerepel a repertoárban. Nagy érdeklődés várja a kézműves foglalkozásokat, és a pénteki napra beígért fagyit, hiszen itt a jó idő, már-már nyári meleg, mely gyerek ne örülne a fagylaltnak. Koncerttel zárjuk a hetet, a nap

0: apropókat. Iskolánknak közel 350 tanulója tud részt venni a mai ugrálóvár rendezvényen. A többnapos programokat, amiket az alsósoknak kínálunk, pedig 200 tanuló látogathat. Hálásan köszönöm kollégáimnak a munkáját, akik április óta készülnek erre a rendezvényre. Sziporkáznak az ötletekkel, és már-már úgy tűnik, hogy ez a hét is kevés, mint időintervallum. Hogy az ő befektetett energiájuknak köszönhetően valósul meg a gyermekek hete a Paksi Deák Ferenc Általános Iskolában.
1: A 10 éves Csizmadia Márton osztálytársaival együtt nagyon élvezik a könnyed programokat.
2: Az ugrálóvár tetszett a legjobban. Szerintem nagyon jó, mert gyerek héten nem kapunk házi feladatot, annyira nem is tanulunk sokat, és több a szünet. Elvileg volt mozi tegnap, most van ugrálóvár. A többit nem tudom.
3: Az ugrálóvárban mit szeretsz egyébként?
2: Hát az, hogy mindenki bemegy, és akkor tudunk fogóskázni egy nagyot. Az egyik osztálytársunk hiányzik, mert elvileg bárányhimlős lett, de azon kívül mindenki itt van.
1: Az Atomerőmű Sportegyesület csütörtökön este tartotta éves közgyűlését. A tisztújító közgyűlésen a következő 4 évre újra választották elnöknek dr. Kovács Antalt, elnökségi tagoknak pedig Aradi Jánost, Bognár Pétert, dr. Glósz Gábort, Kópis Endrét és Kövesdi Lajost. Díjátadásra is sor került a közgyűlésen. Az ASE örökös tagja elismerést Gosztola István, az ASE SAK szakosztályvezetője vehette át, aki a klub megalakulása óta szervezi és fejleszti a helyi SAK életet. Irányítás alatt tapasztalt szakemberekkel bővült a stáb, és az ország egyik legerősebb ifjúsági nevelő egyesületévé nőtte ki magát.
4: Nyilvánvaló, hogy egy ilyen elismerés jól esik az embernek. Meglepődtem nagyon. Általában ez a döntés, hogy az örökös tagja legyen valaki, nem évfordulóhoz kötődik, de most kicsit emlegették a 75 évet is. Mondhatnám így, hogy egy hosszú pályafutás, ami a sakkozóknál még nem fejeződik be 75 évnél. Végülis a sakk az szerintem élethosszig tartható hobbi, amit természetesen szeretnék küzdni. Nyilvánvaló a szervezés, meg mint szakosztályvezetőként előbb-utóbb majd egy fiatalnak át kell adni, de még ebben pillanatban nem gondolkodok ezen. Az elmúlt 30 évvel sacra első csapatunk mindig dobogon végzett. Sajnos aranyérem hiányzik, tehát ezt nem mondhatom el. Többször bronzérem, mint például tavaly, és az idén is már befejeződött a bajnokság, de voltak ezüstérmeink, és volt, amikor tényleg apróságokon múlott az aranyérem. Hát ha lehetne ilyen kívánságom, még a szakosztályvezetőként szeretném megélni, hogy aranyérem is legyen, de egyre nehezebb, tehát az ellenfelek elég erősek, és én ezzel a dobogós helyezéssel is nagyon elégedett vagyok.
5: Az elmúlt évtizedeknek a legnagyobb sikere, most nem konkrétan eredmény, mert soroltad ezüstérmek, bronzérmek, ifjúsági sikerek, egyebek, amit az országban akár egyedülálló is volt esetleg valamikor, vagy akár most is. Mi lehet az, amire annyira büszke vagy, mint Atomerőmű Sportegyesület SAK szakosztály vezetője?
4: Arra biztos, hogy 15-szeres bajnokok vagyunk, tehát az ifjúsági csapat az egy unikum, és az, hogy a saját nevelősű nagymestereink is bekapcsolódnak a oktatásba, és valahogy, hogy nem a pénz vagy a elismerés dominál, hanem egy kicsit a klubhűség megmaradt. Tehát ez, ahogy a Peti vagy a többiek elkezdték 5-6-7 éves korukban, és azóta nálunk vannak, és jól érzik magukat, és baráti kapcsolatok vannak, és úgy teljesítenek, hogy a csapatért. Talán ez, erre vagyok a legbüszkébb.
6: Heti körkép.

0: Heti körkép.
1: A Magyar Twirling Szövetség a Paksi Twirlinges Botforgató Egyesületet kérte fel az első Dance Twirl Open megszervezésére, melyen az utánpótlás korosztály mérettethette meg magát. 6 egyesület, 43 versenyzője, köztük 27 paksi lépett a szakmai zsűri elé májusban az ESZI sportcsarnokban. A részletekről Kalmár Lívia egyesületi elnök beszélt Pálfi Katalin kolléganőnknek.
2: A Magyar Twirling Szövetség megbízásából kaptuk meg a versenyszervezésnek a jogát, és a Paksi Twirling Botforgató Kulturális és Sportegyesület, valamint az SZIDS egyesületének a twirlinges versenyzői és a szülők szervezték meg a versenyt. A versenyszervezését igazándiból nagyon fontosnak tartottuk, azért, mert elsősorban az utánpótlás korosztályt célozta meg. Az utánpótlás korosztály nevelés nálunk nagyon-nagyon fontos az egyesületben. Hát nagyon örültünk neki, hogy a Magyar Twirling Szövetség bennünket bízott meg ennek a versenynek a szervezésével.
3: Mennyi versenyző, és honnan érkeztek?
2: De mivel elsősorban ez a verseny a twirlinges mezőnynek ugye az utánpótlás versenyzőit érinti, és már a 3 fordulója megvolt az országos bajnokságnak, így a Magyar Twirling Szövetség versenyzői közül és egyesületei közül 6 egyesület vett részt a versenyen, és 43 versenyzővel érkeztek.
3: Nagyon szép eredmények születtek, ugye több arany, ezüst és bronzérem került a paksi lányoknak a nyakába. Gondolom a paksiak közül mindenki bemutatta idézőjelbe téve tudományát.
2: Igen, így van. Az idei versenyszezonban, akik versenyeztek nálunk az egyesületen belül a Magyar Twirling Szövetség versenyein, ők mindannyian részt vettek. Egészen pontosan tőlünk 27 versenyző vett részt a versenyen. Ebben voltak egyéni, páros és csoportos kategóriák is, amiben a gyerekek szerepeltek, és előkészítő és felkészítő szinten. Egyébként nálunk úgy van, hogy az előkészítő és a felkészítő szinteken belül még további 3 kategória létezik, kezdő, középhaladó és haladó szintre. Egyén szinten versenyeztek a gyerekek.
1: Az első Dance Twirl Open versenyen aranyérmes lett Szakter Flóra, Kollár Babett és Tenki Lili egyéniben, a Tumpek Mira Fekete Hanna, valamint a Padisev Dorka, Herger Anna páros, illetve a Györkönyi Margaréták csoport, valamint a Retrománia csapat. Második helyen végzett egyéniben Nagy Lujza, Kertész Zsófia és Bicó Adél, párosban a Mesterházi testvérek Sára és Anna, valamint a Balázs Réka, Német Liza páros. A képzeletbeli dobogó 3. fokára állhatott Császár Luca egyéniben és párosban a Szénási testvérek Zsófia és Janka. Ennyi volt a heti körkép, műsorunk végéhez értünk. Legközelebb jövő vasárnap érkezünk heti hírösszefoglaló magazinunkkal. Addig is hallgassátok a legfrissebb híreket a Paks FM-en. Az elmúlt 1 órában Tokai Róbertet hallottátok. További jó rádiózást mindenkinek.
0: Ez volt a heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Minden vasárnap 11-től délig itt a Paks FM-en.
4: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: mindjárt folytatjuk a Best of órával. Reklám. Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focije a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
1: Nagy a család, sok a barát, jó a kollektíva. Gyertek hozzánk! Családi, baráti, céges rendezvények remek helyszíne a Solti Kurta Kocsma. Amit garantálunk, gazdag ízvilág, féken tartott árak. Kurta Kocsma és étterem Solt, Kecskeméti út 72.
2: Friss ajánlatunk, klasszikus ételek, régi ízek hete a Kurta Kocsmában.
1: Tudod, ha jót akarsz enni, a kurtába kell menni.
3: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
2: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Fának hajtott egy autóbusz a 6-os főúton szombat reggel, írja az MTI a rendőrség közlése alapján. Azt írták, szombaton reggel 5:30 előtt a 6-os számú főúton Budapest felé haladt Pécs-Hírdnél az autóbusz, amikor eddig tisztázatlan körülmények miatt áttért a szembejövő sávba, majd ott egy fának hajtott. A baleset következtében a gépjárművezető a helyszínen életét vesztette, az elsődleges információk szerint 23 ember megsérült. A buszban 28-an utaztak. A buszban utazók közül két kislányt súlyos sérülésekkel, alsó végtagi törésekkel szállítottak a pécsi klinikára, míg 21-en könnyebben sérültek, zúzódásokat, horzsolásokat szenvedtek, őket szintén Pécsen látják el. Irodalmi kalandozásra várta az érdeklődőket három író, 1000 kaland címmel a Paksi Csengély Dénes Kulturális Központ a Könyvtár Galérián. Volt mese, kaland, meglepetés és játék, hangsúlyozta rádiónknak Erdély Judit könyvtáros. Az eseményen Csukás István, Janikovszki Éva és Lázár Ervin került a fókuszba.
5: A három nagy író, Janikovszki Éva, Csukás István és Lázár Ervin kerek évfordulót ünnepeltek, és gondoltam, hogy őket mutatom be a gyerekeknek, a felnőtteknek. Megismerkedtünk a szerzőkkel, könyvekkel, majd Janikovszki Évának a Bertalan és Barnabás című két daxli kutyáról szóló ikerpárnak a történetét meséltem el. Előtte viszont volt egy meglepetés vendégünk, a kolléganőnk Vörös Viktória, Tacskó kutyusát, Zserbót láttuk vendégül, a gyerekek örömére simogathatták, és értékes kedves perceket töltöttünk együtt. A meseolvasást követően három kalandra hívtam a gyerekeket, lehetett puzzle-t kirakni egy-egy könyvhöz kapcsolódóan, majd a Lázár Ervinnek a Négyszögletű kerekerdő című meséjéből az élő lények neveit kellett hozzákötni a tulajdonságokhoz, illetve idézeteket választottam könyvekből, amit azért az elején bemutattam nekik, tehát nem volt ismeretlen.
4: Gázvezetéket vágott át egy munkagép szombat délelőtt Dunaszentgyörgyön. A Dunaszentgyörgyi Önkéntes Tűzoltó Egyesületet szombaton 10:30 körül riasztották a falu határához, erről az egyesület számolt be a Facebook oldalán. A bejegyzés szerint a tűzoltó csapatot azért riasztották, mert egy munkagép elvágott egy gázcsövet a falu határában a Dömötör János utca végén. A gázszivárgás a csővezeték elszorításával és kiszakaszolásával megszüntetésre került, az EON szakemberei elkezdték a csővezeték helyreállítását. A lakóházak gázellátását a hiba nem akadályozza, tették hozzá. A helyszínre a Dunaszentgyörgyi önkéntesek 6 fővel vonultak, akik mellé a Paksi egyes számú egység is csatlakozott.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
4: Az Atomerőmű Sportegyesület csütörtökön tartotta éves közgyűlését az ESZI nagy előadójában. A tisztújító közgyűlésen a következő 4 évre újra választották dr. Kovács Antal elnököt, elnökségi tagoknak pedig Aradi Jánost, Bognár Pétert, dr. Glósz Gábort, Kópis Endrét és Kövesdi Lajost. Többek között átadták az ASE örökös tagja díjat is Gosztola Istvánnak, és köszöntötték az elmúlt hetekben életműdíjjal kitüntetett korábbi elnököt Juhász Sándort. Dr. Kovács Antal elnök a közgyűlés után az ASE-ban folyó eredményekről, munkáról beszélt rádiónknak.
6: Azt gondolom, hogy az első 10-ben lenni ez egy nagyon nagy eredmény. 24-ben és 25-ben is 8. illetve 9. helyezést ért el a pontversenyben az ASE. Ha belegondolunk, hogy a Fradi, Honvéd, MTK, UTE ebben a sorban 8.-9. tudott lenni az ASE, jellemzően saját nevelő sportolók, azt kell mondom, hogy ez egy nagyon nagy eredmény. Tavaly évben is voltak világverseny érmek, olimpiai számban is, a kajakkenő és a judó hozta a pontokat, az érmeket, és azon nagyon utánpótlás szinten is jól szerepelnek az ASE sportolók. Talán az, amit lehet látni, hogy elvárás vagy egy jó irány lehet a sportban, hogy a szabadidő sportolókkal, a utánpótlással és az élsporttal is lehet egy klubon belül foglalkozni, és egy olyan légkörben, hogy vidáman, sok eredménye, ilyen év volt ez a 25-ös is.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most következik a Best of Star. Egy óra egy előadóval, a legnagyobb slágerekkel és ritkán hallott felvételekkel.
7: A Depeche Mode egy angol elektronikus együttes, 1980-ban alapította 4 zenész, akik közül jelenleg Dave Gahan és Martin Gore maradt, mint a formáció kreatív duója. Nevük egy francia divatmagazin nevéből ered. Első albumaikat még fődalszerzőjük Vince Clark közreműködésével vették fel, aki azonban kifogásolta a banda körül már a korai időben kialakuló média visszhangot és rövid időn belül lelépett. A megmaradt tagok már ekkor sikeres rádiós lágereket tudhattak magukénak, így tovább robogtak a világ hírnév felé. A szintetizátor orientált Depeche Mode hangzása minden technikai újítással hallhatóan változott, mivel mindig rögtön integrálták azokat a kreatív folyamatokba. A 80-as évek hangulatát abszolút meghatározó együttes 1985-ben Budapestre is eljutott, a bulizni vágyó vasfüggöny mögötti fiatalok nagy örömére. Hangzásukra mindig is jellemző volt a melankólia. A 2000-es évekre kialakult a semmihez se hasonlítható Depeche Mode vibe, amiben fajsúlyos szövegek elegyedtek a rögtön felismerhető, sötét, kísérletező szinti pop alapokkal.

Best of Star, egy óra egy előadóval, a legnagyobb slágerekkel és ritkán hallott felvételekkel. Minden vasárnap déltől egyig a Paks FM-en.

A Depeche Mode napjainkban is teljesen aktív, nagyszabású turnéik során sorra töltik meg a stadionokat és arénákat. Az évek során különös, a zeneírással kapcsolatos szabályrendszert állítottak fel. Nem használhatnak előre beprogramozott szinti hangzásokat, akkordokat sem játszhatnak, valamint tilos két különálló dalban felhasználni ugyanazt a hangmintát. Újító zenei univerzumuk és lehengerlő élősúlyaik miatt mindmáig a könnyű zene egyik meghatározó projektjeként szerepelnek a rádiók playlistjein, épp úgy, mint a zenei áruházak polcain. A mai Best of Start a Depeche Mode introspektív klasszikusával, a 2001-es Free Love-val zárom.

0: Ez volt a Best of Star. Egy óra egy előadóval, a legnagyobb slágerekkel és ritkán hallott felvételekkel. Minden vasárnap déltől egyig a Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk a Star Portréval. Reklám. Paksi Atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
1: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
2: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
0: Reklámot hallottatok. És most következik a Paks FM hírek napi hírösszefoglalója. A vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
3: Kellemes napot mindenkinek. 2026. május 31-e vasárnap 13 óra van. A mikrofonnál Tokai Róbertet halljátok, jönnek a hírek a Paks FM-en. Irodalmi programot rendeztek Pakson, elvágtak egy gázvezetéket Dunaszentgyörgyön, éves közgyűlés tartott az ASER, már is jövök a részletekkel.
0: Paks FM hírek.
3: Irodalmi kalandozásra várta az érdeklődőket három író 1000 kaland címmel a Paksi Csengédénes Kulturális Központ a Könyvtár Galérián. Volt mese, kaland, meglepetés és játék, hangsúlyozta rádiónknak Erdély Judit könyvtáros. Az eseményen Csukás István, Janikovszki Éva és Lázár Ervin került a fókuszba.
4: A három nagy író, Janikovszki Éva, Csukás István és Lázár Ervin kerek évfordulót ünnepeltek, és gondoltam, hogy őket mutatom be a gyerekeknek, a felnőtteknek. Megismerkedtünk a szerzőkkel, könyvekkel, majd Janikovszki Évának a Bertalan és Barnabás című két dachszli kutyáról szóló ikerpárnak a történetét meséltem el. Előtte viszont volt egy meglepetés vendégünk, a kolléganőnk Vörös Viktória Tacskó kutyusát, Zserbót láttuk vendégül, a gyerekek örömére simogathatták, és értékes kedves perceket töltöttünk együtt. A meseolvasást követően három kalandra hívtam a gyerekeket, lehetett puzzle-t kirakni egy-egy könyvhöz kapcsolódóan, majd a Lázár Ervinnek a Négyszögletű kerekerdő című meséjéből az élőlények neveit kellett hozzákötni a tulajdonságokhoz, illetve idézeteket választottam könyvekből, amit azért az elején bemutattam nekik, tehát nem volt ismeretlen.
3: A Tolna vármegyei kormányhivatal dolgozói is csatlakoztak a kihívás napjához, adta hírül közösségi oldalán a hivatal. A kezdeményezéshez kapcsolódva a hivatal népegészségügyi főosztályának kollégái május 27-én kihívásnapi közös torna flashmob elnevezéssel szervezett rövid átmozgató programot Szekszárdon. A program célja az volt, hogy az ülő munkavégzés mellett is ösztönözze a munkatársakat a mindennapi mozgásra, a munkaközi szünetekben végezhető izomlazító, vérkeringést fokozó, stresszoldó, felfrissülést adó átmozgató gyakorlatokra, valamint lehetőséget teremtsen egy közös jó hangulatú aktivitásra. A mintegy negyedórás tornán az Arany János utcai épület kormányhivatali dolgozói vettek részt, akik aktívan és lelkesedéssel kapcsolódtak be a mozgásprogramba. A résztvevők pozitív visszajelzései alapján a kezdeményezés sikeresen érte el célját, és ismét bebizonyosodott, hogy már néhány perc közös mozgás is kedvezően hathat a közérzetre, valamint a munkahelyi légkörre. Mözsi Szabó István díjakat adtak át Bogyiszlón, adta hírül közösségi oldalán a település önkormányzata. Azt írták, az esemény méltó módon tisztelget azok előtt a pedagógusok előtt, akik hosszú éveken át kiemelkedő szakmai munkájukkal, emberségükkel és elhivatottságukkal szolgálták a település oktatási nevelési életét. Tóth István polgármester köszöntőjében méltatta a pedagógusok szerepét, hangsúlyozva, hogy a gyermekek nevelésében végzett munka nem csak hivatás, hanem a jövő építése is. Beszédében kiemelte, a Mözsi Szabó István díjjal az önkormányzat szeretné elismerni mindazokat, akik példamutató munkájukkal hozzájárulnak Bogyiszló oktatási nevelési életének fejlődéséhez. A képviselőtestület úgy döntött, hogy ezt a díjat idén Győri Lászlóné és Hújbert Julianna pedagógusoknak adományozza az általános iskolai oktatás terén végzett kimagasló munkájuk elismeréseként. A laudációk során elhangzott, hogy mindketten több évtizedes munkájukkal meghatározó alakjai voltak a bogyiszlói iskola életének.
0: Fox FM hírek.
3: Több Tolna vármegyei helyszínen is lehet vért adni a jövő hét folyamán. Hétfőn Szekszárdon a területi vérellátó központban lesz véradás reggel 8 és délután 5 óra között. Kedden délelőtt 10 órától délután fél egyig Bigácson a polgármesteri hivatalban szerveznek véradást, délután 2 órától fél ötig pedig Kajdacson a teleházban várják majd a véradókat. Szerdán Nagydorogon a sportcsarnok klub helyiségében lehet majd vért adni délután fél 2 és 4 óra között, csütörtökön Tamásiban a Vöröskereszt irodában szerveznek véradást délelőtt 10 órától délután 6 óráig, pénteken pedig ismét a szekszárdi területi vérellátó központban lehet majd vért adni reggel 8 és délután 2 óra között. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját. Gázvezetéket vágott át egy munkagép szombat délelőtt Dunaszentgyörgyön. A Dunaszentgyörgyi Önkéntes Tűzoltó Egyesületet szombaton fél 11 körül riasztották a falu határához, erről az egyesület számolt be a Facebook oldalán. A bejegyzés szerint a tűzoltó csapatot azért riasztották, mert egy munkagép elvágott egy gázcsövet a falu határában a Dömötör János utca végén. A gázszivárgás a csővezeték elszorításával és kiszakaszolásával megszüntetésre került, az EON szakemberei megkezdték a csővezeték helyreállítását. A lakóházak gázellátását a hiba nem akadályozza, tették hozzá. A helyszínre a Dunaszentgyörgyi önkéntesek 6 fővel vonultak, akik mellé a Paksi egyes számú egység is csatlakozott. Körözött személy vitt ajándékot szerelmének a rendőrségre, az ő kezén is kattant a bilincs, adta hírül a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint a szekszárdi rendőrök információt szereztek arról, hogy a város egyik lakásában egy körözött nő tartózkodik. A helyi körzeti megbízott május 27-én a kora délutáni órákban az ingatlanhoz ment, ahol egy nő nyitott ajtót neki. Adatainak ellenőrzése során kiderült, hogy a 24 éves Bonyhádi nőt a szekszárdi törvényszék kereste, mert korábban lopás miatt elzárásra ítélték és nem vonult be a börtönbe. Mint írják, a nőt előállították. Még tartott az adminisztráció a börtönbe szállítása előtt, amikor a szekszárdi rendőrségen megjelent a körözött fiatal családja, hogy csomagot adjanak át neki. Az ilyenkor szükséges adategyeztetések során derült ki, hogy a nő szerelmét is körözik. A szintén 24 éves férfit a bonyhádi rendőrök keresték, mert a szabálysértési bírságot nem fizette meg. Ekkor az ő kezén is kattant a bilincs. A nőt még szerda délután börtönbe vitték, szerelme pedig a rendőrségi fogdában töltötte az éjszakát, ezt követően pedig ő is börtönbe került büntetése letöltésére.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
3: Az Atomerőmű Sportegyesület csütörtökön tartotta éves közgyűlését az ESZI nagy előadójában. A tisztújító közgyűlésen a következő 4 évre újra választották dr. Kovács Antal elnököt, elnökségi tagoknak pedig Aradi Jánost, Bognár Pétert, dr. Glósz Gábort, Kópis Endrét és Kövesdi Lajost. Többek között átadták az ASE örökös tagja díjat is Gosztola Istvánnak, és köszöntötték az elmúlt hetekben életműdíjjal kitüntetett korábbi elnököt, Juhász Sándort. Dr. Kovács Antal elnök a közgyűlés után az ASE-ban folyó eredményekről, munkáról beszélt rádiónknak.
5: Azt gondolom, hogy az első 10-ben lenni az egy nagyon nagy eredmény, 24-ben és 25-ben is 8. illetve 9. helyezést ért el a pontversenyben az ASE. Ha belegondolunk, hogy a Fradi Honvéd, MTK, UTE. Ebben a sorban 8.-9. tudott lenni az ASE. Jellemzően saját nevelő sportolók, azt kell mondom, hogy ez egy nagyon nagy eredmény. Tavaly évben is voltak világverseny érmek, olimpiai számban is. A kajakkenő és a judó hozta a pontokat, az érmeket. És az a nagy utánpótlás szinten is jól szerepelnek az ASE sportolók. Talán az, amit lehet látni, hogy elvárás vagy egy jó irány lehet a sportban, hogy a szabadidős sportolókkal, a utánpótlással és az élsporttal is lehet egy klubon belül foglalkozni, és egy olyan légkörben, hogy vidáman, sok eredménye, ilyen év volt ez a 25-ös is.
3: Ezek voltak a hírek a Paks FM-en, egy óra múlva ismét találkozunk.
0: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek.
6: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Köszöntök mindenkit, a mai témánk a kérés. Itt lesz a műsorban Nagyváradi Erzsébet, Jászai Mari díjas színművész.
3: Én nagyon sokszor szoktam fentről kérni.
2: Szokol Péter, színművész.
4: Jól esik, ha nem kérem, és akkor is kapok. Jól esik.
2: Sövegjártó Áron, színművész.
5: Nehezen megy a kérés.
2: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
6: Soha nem kérek, hogy adjanak, hanem megteremtem.
3: Azok az igazán nagy kérések, ahol én azt érzem, hogy nekem meg kell alászkodnom ahhoz, hogy én kérjek.
7: Mondjuk, amikor munkát kell kérni.
3: Például.
7: Munkát, és az...
3: Tehát, hogy ez egy kellemetlen helyzet, hogy itt vagyok munkanélkül, és mármint nem most, mert most örülök, hogy van egy hónap szabadidő.
7: Mi lehet még ilyen helyzet, ahol meg kell alászkodni?
3: Például van egy ilyen, ami nemrég volt, hogy eljött a jelmezes próba, és nekem nem tetszett a jelmezem, mert szerintem ez nem ez a figura. És én imádom a jelvesztervezőmet, és félrehívtam, és mondtam neki, hogy bocsánat, én ebben nem érzem jól magam. Én szeretnék kérni egy másikat, hogyha erre van lehetőség, mert én mást gondolok erről a figuráról. És közben tudom, hogy ezzel a kérésemmel, ezzel most kapásból őt is megsértettem, mert ő meg jót akart adni nekem, és ő azt hitte, hogy én jót kapok. Vagy ő meg van győződve erről, hogy ez jó. De én meg tudom, hogy ez nem jó.
7: Egy ilyen kérésnél el is várod, hogy teljesüljön az, amit kérsz?
3: Hát reménykedem benne. Meg lehet győzni engem, erről az jutott most hirtelen eszembe, hogy más meg, ami hiányzik belőlem, például ez a hiszti. Tehát, hogy kikérem magamnak, én ezt nem.
7: Ja,
3: és abban a pillanatban nincs vita, nem kell kérni. Kikérem magamnak, én ezt nem. Ott mindenki őszer, ezzel sírva fakad, én hazamegyek boldogan, és másnapra van egy új jelmezem, tudod? És akkor ez megvan oldva, ez a kérdés. És akkor nekem nem kell rágódnom napokat, heteket, hogy oldjam meg, és hogy kérjem szépen, hogy ebből ne legyen sértődés.
1: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on, és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: FM. Box FM. A Sztárportré most folytatódik.
1: Szokol Péter, színművész.
2: Nálam kedvesen, szép szóval mindent el lehet érni.
3: Még a motorodat is kölcsön adod?
2: Hát, ha mondjuk a bátyám kérné, igen.
3: Na, ő kéri. És ha én?
2: Nem tudom, hogy mennyire tudsz motorozni.
3: Hát, nem vagy, hogy 20 éve motoroztam utoljára.
2: Na.
3: És mondjuk nagyon kérnélek, hogy de csak tényleg, most csak egy picit, hadd próbáljam ki, csak itt az utcában végigmegyek. Megyek egy nagy kört, ott a téren körbe, és úgy vissza.
2: 10 perc, 4:30, 3 óra. Igen.
3: Hát és ez nagyon, vagy elesett, vagy... Kérlek, vagy... És így ritkán találkozunk, de nagyon-nagyon kérlek, és így minden, így könyörgöm neked, és minden
2: lyukat. Jó, akkor kölcsön adom.
3: Tényleg?
2: Igen.
3: De nem szívesen, ugye?
2: Nem szívesen, hát, de kölcsön adom.
3: Te könnyen kérnél egy ugyanilyet tőlem, ha mondjuk látnád, hogy van egy jó motorom mondjuk, és kipróbálnád, de szívesen kipróbálnád, kölcsön kérnél?
2: Hát figyelj, kölcsön kérhetném, biztos odaadnád.
3: Igaz, igaz.
4: Ennek után.
2: De te most azon mire megyek, hogy megyek egy kört a motorjával?
3: Na jó, semmire. Oké, akkor mondjuk valahol ott vagytok egy munkában, nincs motorod, éppen a szervizben van, haza kell jutnod, 20 kilométeres kitérő mondjuk tőlem kérsz ilyet, hogy 30 kilométeres kitérő mondjuk évek óta nem is találkoztunk, ott egy munkánál pont találkozunk, 30 kilométeres kitérő, megkérsz nyugodtan, hát, hogy
2: akkor
3: vigyelek haza?
2: Nem nyugodtan, de akkor kérnélek meg, hogyha nem lenne más megoldás, tehát ha nem jár busz, ilyesmi.
3: Mindig van. De akkor éjfélre érsz haza, így meg mondjuk egy 40 perc múlva otthon vagy.
2: Hát megpendíteném, hogy figyelj, Szabikám, nagy gond lenne egy kitérőt tenni, hát nézzek már hány óra van, este 10, és én éjjel 1-2-ig bumliznék, mire hazaérek, így veled meg egy 20 perc alatt otthon vagyunk.
3: Na, kérsz egy ilyet, és én mondjuk azt mondom, hogy nem. Fáradt is vagyok, amúltkor is én vittem haza mindenkit, én nem vagyok hajlandó, nem vagyok én sofőr, hogy mindenkit itt haza hurcolászok, most ne haragudjatok, de egyszerűen fáradt vagyok, haza akarok menni, nem viszek senkit sehova. És?
2: Jó, bocs, hogy szóltam, jó? Bocs, hogy megkérdeztem, mennyi haza?
3: Jó van, na, gyere már, mert látom, hogy nem tudsz hazamenni, mégis elviszlek. Beülsz így is?
2: Miután muszáj kiszolgáltatott helyzetbe kerültem, azért beülök így is, csak aztán így gondolom magam, hogy rohagy meg, tehát ekkora vízét, patáriát csapni azért a 20 percért.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
5: Ez a Paks FM.

0: Paks FM.
1: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
2: Szöveggyártó Áron, színművész.
3: Nehezen megy a kérés.
4: Felfelé.
3: Így is, felfelé is, és bárkitől
4: így
3: kérni
4: is?
3: Valamit. Igen.
4: Például éhes vagy, nincs nálad tárca, és mi már így mondjuk valamelyest ismerjük egymást, akkor Szabolcs, egyszerűen ne haragudj, de meg tudnál vendégelni egy ebéddel?
3: Ez nem...
4: Ki
3: nem,
4: tudnál mondani asszát?
3: Nem, nem
4: következhetne. Inkább veszel az éjségtől?
3: Igen, sajnos.
4: Tényleg ájulás, igaz?
3: Tényleg, tényleg, jaj, tehát végletesen.
2: Nagyváradi Erzsébet, Jászai Mari díjas színművész.
5: Amikor kérni kell, az már egy rossz helyzet, mert ott az embernek valamilyen szinten, és most nagy dolgokról beszélek, tehát nem, hogy van-e három kanál étolajad, mert éppen elfogyott és kéne csinálnom egy rántást, tehát hogy nem ezekről a kérésekről beszélek, hanem vannak olyan kérések, amik, hogyha én eljutok addig, hogy kérjek, annak már nyilván van egy előélete, mert az idegrendszerem és a gyomorgörcsöm eljutott addig a helyzetig, hogy valami nem komfortos. És ahhoz, hogy komfortos legyen, ahhoz nekem meg kell kérnem az illetőt, hogy ezt valahogy csináljuk másképp, mert nem jó ez a helyzet. És ahhoz, hogy én megkérjem azt az illetőt, aki engem rossz helyzetbe hozott, azáltal, hogy ő valami rosszat adott nekem, és én egy jót akarok kérni, el kell jutnom addig, hogy nekem meg kell alázkodnom, és a megalázottságból kell kérnem valamit, hogy nekem a helyzetem jobb legyen, és én jobban érezzem magam.
1: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
0: Paks FM.
6: Paks FM.

0: Rock FM. Összeköt.
1: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
2: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
3: Voltam olyan helyzetben, amikor egy halálos ember, egy fogadott gyermekem érdekében kérnem kellett szívességet olyan embertől, akitől nem szerettem volna kérni, de az eset súlyossága miatt meg kellett tennem, hogy kérjek, mert csak így jutottunk hozzá a reményhez.
2: És milyen érzés volt azt megtenni, így utólag, ha visszagondolsz?
3: Akkor nem volt jó érzés, most örülök neki, hogy megtettem.
2: Nagyváradi Erzsébet, Jászai Mari díjas színművész.
4: Én nagyon sokszor szoktam fentről kérni.
2: És konkrétumokat kérsz?
4: Igen.
2: Szokol Péter, színművész.
5: Minden nap, hogy imádkozom, utána, mint egy ilyen kívánságlistát azért felsorolok neki, hogy ezt csináld meg, azt csináld meg, ez legyen, az legyen, ha lehet.
2: De igaziból?
5: Igaziból.
2: És egészen apró pici kéréseket is, tehát ha mondjuk tényleg a motorodra kellene egy olyan különleges gumi, amit már régóta keresel, hogy segíts jó Istenem megtalálni azt a lábam.
5: Igen.
2: Ennyire igen. Konkrétumokat. Aha. Is.
3: Viccesen is elő tud fordulni, amikor az ember azt mondja, hogy add Uram, hogy ne szóljon hozzám ez az ember, add Uram, hogy ne szóljon hozzám, mert nem tudom, most forrok. De van a komolyabb dolog, amikor már nincsenek eszközeid. Amikor ott ülsz a haldokló anyád ágyánál, és már nincsenek eszközeid, mert már nincs gyógymód, és nincs lehetőség, és pontosan tudod, hogy mi fog következni, akkor ha vallásos vagy, ha nem vagy vallásos, fentről kérsz segítséget, hogy Istenem, add meg, hogy legalább még egy napot, Istenem, add meg, hogy valami csoda történjen és ne menjen el, mert már kétségbe vagy esve, és ekkor, mint ahogy az operetben és a musicalben, akkor kezdenek el énekelni a színészek, amikor már prózában nem tudják az érzelmeiket kifejezni, akkor dalra fakadnak. Ilyenkor az ember, amikor már tehetetlen, akkor fordul, akár hívő ember, akár nem, akkor fordul kéréssel fentre.
1: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
0: Rock FM. Összeköt.

0: FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Bemutatjuk neked a legnagyobb slágereket.
3: Yeah. Lizzo.
4: Harry Styles.
5: Doja Cat.
6: Kid Laroi.
0: Box FM. Összekötő.

0: legerősebb tud a legjobban kérni.
1: Egyébként lehet, hogy ez ilyen általános férfi kép, hogy majd én, nekem igen. ne segítsen senki.
0: Igen, egy ilyen maszkulin dolog, hogy akkor
1: én minden leterítem a vadat egyedül.
0: Így van.
1: A családomat megetetem egyedül, én aztán engem nem fog senki leteríteni.
0: Így. Na, ez mondjuk van benne, egy ilyen.
1: És
0: igen.
1: akkor megyek munkát, én nem fogok könyörögni, meg kopogtatni sehol. Engem ismerjenek meg, hát már tudják, hogy én ezt meg tudom csinálni. Ha kell, akkor majd szólnak. Tehát, hogy neki
0: pont
1: ez is egy
0: pont butaság. Ezen gondolkodtam, amit így elmondtál.
1: Egyforma tehetségű és adottságú emberek közül, aki kopogtat és aki nem kopogtat, szerinted ki ér inkább célba nálad?
2: Nem tudom.
3: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
2: Erre nem tudom a választ, hogy éppen akkor miért ő ért célba. Valószínűleg, aki közelebb áll hozzám, valamilyen szinten jobban ismerem, jobban érzem, hogy hogyan tudnék vele jól dolgozni, az gyorsabban célba ér, még ha kevesebbet kopogtatott akkor is, mint az, aki többet kopogtatott.
0: Ha én most mondjuk téged felhívlak egy héttel ezelőtt, ugye ezt az interjút sem én kértem, de most mondjuk felhívlak, hogy Szabolcs, ne arra, hogy nem lehetne velem egy interjú?
1: Akkor lehet, hogy lenne.
0: Biztos, csak nekem nem egy biztos, rossz érzés lenne.
1: Nem biztos.
0: Jó, nem biztos, de hogy nekem rossz érzés. Rossz jobb lenne. Így, hogy meghívtatok.
4: Ez a Sztár Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
5: Paks FM.
6: Paks FM.

0: FM. Összeköt.
1: A Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Kérni mikor kérsz, és kitől kérsz, és hol kérsz, és hogyan kérsz, és mit
3: kérni
2: kérsz?
3: A feleségemtől.
2: És mit kérsz tőle? Most egy ebédet?
3: Egy kávét, vagy valami.
4: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
3: Vagy segítséget, hogyha olyan helyzetben vagyok, akkor vele beszélem meg, és tőle kérek, de én pont az az ember vagyok, aki nagyon nehezen veszem fel a telefont, ha kérni kell bármit, de akár egy fúrógépet a szomszédtól el kéne kérni, akkor is nehezen veszem fel a telefont, hogy kérjek.
2: De felveszed?
3: Hát a végső esetben természetesen felveszem.
4: Nagyváradi Erzsébet, Jászai Mari díjas színművész.
5: Hogyha bennem van valami vágy, és azt elmondom annak az illetőnek, aki ezt meg tudná valósítani.
2: Igen, meg tudná.
5: Akkor valamilyen felelősséget rátestálok. De az, hogy az én

0: vágyam, az én kérésem az beteljesül-e, azt ilyenkor már szerintem el kell engedni és rábízni az ő felelősségére, hogy ad-e nekem, vagy nem.
1: Szokol Péter, színművész.
2: Nálam kedvesen, szép szóval mindent el lehet érni. Mindent el lehet érni.
3: Mivel én egy rettenetesen szenzitív ember vagyok, rám érzelmekkel lehet hatni. Azzal nagyon.
2: Feleségem szerint erőszakos vagyok is.
4: Nagyon akarod a dolgokat.
2: Igen.
4: És célba is érsz vele?
2: Igen, legtöbbször.
4: Hát akkor, és ez még inkább megtanít téged arra, hogy...
2: Arra, hogy ne adjuk föl az első negatívumnál a
4: másodiknál
2: dolgot.
4: Sem, hanem tulajdonképpen...
2: Ezt üssük a vasat, ameddig meleg, vigyél csak szépen haza.
1: Sövegjártó Áron.
5: Lehet, hogy ki kéne próbálni kérni.
4: Kérni.
5: Mi történik, hogyha mondjuk kérek? Még hogyha egy szégyenérzet is fog el, akkor utána lehet, hogy mégsem lesz annyira rossz.
6: Star Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Star Portré. Köszönjük a figyelmet!
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: híreivel. Tagsefem. Összeköt.
1: Reklám. Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. És Paks Barátság út 3. Egy kis állatkert a Kisváros TV-ben.
1: Anya, ugye hazavisszük?
2: Idén már 34-szer rakfészket Kalocsán a Kék Madár. Június 5-én pénteken Tóth Menyhért festőművész kiállítása, a Győri Filharmonikus Zenekar koncertje, majd Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra fellépése. Szombaton a Vujcsics Együttes népzenei koncertje, író-olvasó találkozó Spiró Györggyel, a Maladipe Színház vendégjátékában Pénelopeia és Ivan and the Parasol nagy koncert. Vasárnap Vadon leső dalok, Grillusz Vilmos gyermekműsora, Deák Bill Gyula koncert, az este zárásaként a Szavária Barokk Zenekar hangversenye. Legyél te is kék madaras, viseld büszkén kitűzőnket. A rendezvény kiemelt támogatója az MVM.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. A helyreállítási és ellenálló képességi eszköz EU-s forrásainak esetében vannak a legsürgetőbb teendők. A programban vállalt mérföldköveket augusztus végéig kell teljesíteni, és miután a fizetési kérelmeket szeptemberben megküldik, 2026 utolsó negyedévében megindulhat a pénzek konkrét kifizetése is, közölte Kármán András pénzügyminiszter szombaton Facebook oldalán. Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken Brüsszelben jelentett be megállapodást 16,4 milliárd eurónyi korábban visszatartott uniós forrás felszabadításáról. Kármán András szerint ez az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása, ami erős bizalmat jelez Magyarország iránt, írja az MTI. Irodalmi kalandozásra várta az érdeklődőket három író, ezer kaland címmel a Paksi Csengély Dénes Kulturális Központ a Könyvtár Galérián. Volt mese, kaland, meglepetés és játék, hangsúlyozta rádiónknak Erdély Judit könyvtáros. Az eseményen Csukás István, Janikovszki Éva és Lázár Ervin került a fókuszba.
4: A három nagy író, Janikovszki Éva, Csukás István és Lázár Ervin kerek évfordulót ünnepeltek, és gondoltam, hogy őket mutatom be a gyerekeknek, a felnőtteknek. Megismerkedtünk a szerzőkkel, könyvekkel, majd Janikovszki Évának a Bertalan és Barnabás című két daxli kutyáról szóló ikerpárnak a történetét meséltem el. Előtte viszont volt egy meglepetés vendégünk, a kolléganőnk Vörös Viktória, Tacskó kutyusát, Zserbót láttuk vendégül, a gyerekek örömére simogathatták, és értékes, kedves perceket töltöttünk együtt. A meseolvasást követően három kalandra hívtam a gyerekeket, lehetett puzzle-t kirakni egy-egy könyvhöz kapcsolódóan, majd Lázár Ervinnek a Négyszögletű kerekerdő című meséjéből az élőlények neveit kellett hozzákötni a tulajdonságokhoz, illetve idézeteket választottam könyvekből, amit azért az elején bemutattam nekik, tehát nem volt ismeretlen.
3: Több Tolna vármegyei helyszínen is lehet vért adni a jövő hét folyamán. Hétfőn Szekszárdon a területi vérellátó központban lesz véradás reggel 8 és délután 5 óra között. Kedden délelőtt 10 órától délután fél egyig Bigácson a polgármesteri hivatalban szerveznek véradást, délután 2 órától fél ötig pedig Kajdacson a teleházban várják majd a véradókat. Szerdán Nagydorogon a sportcsarnok klub helyiségében lehet majd vért adni délután fél 2 és 4 óra között, csütörtökön Tamásiban a Vöröskereszt irodában szerveznek véradást délelőtt 10 órától délután 6 óráig, pénteken pedig ismét a szekszárdi területi vérellátó központban lehet majd vért adni reggel 8 és délután 2 óra között. A véradásokra mindenki vigye magával személyigazolványát, lakcímkártyáját és tajkártyáját.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
3: Megvédte címét a Paris Saint-Germain a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjében, ugyanis 1-1-es döntetlent és hosszabbítást követően 11-esekkel 4-3-ra legyőzte az Arzenált a teltházas Puskás arénában, írja az MTI. A PSG története során másodszor hódította el a BL trófeát, míg az Arzenál 2006 után a második fináléját is elvesztette a legrangosabb európai kupa sorozatban. Luis Enrique, a párizsiak vezetőedzője harmadik BL serlegét nyerte meg, 2015-ben a Barcelonát is Európa csúcsára vezette.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakseffm.hu-n vagy a pakseffm mobil applikációján. Pakseffm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Pakseffm slágereivel. Pakseffm. Összeköt.

vasárnap délutánunkat. Serial egyik nagy slágerét forgatom a folytatásban, itt lesz a Marics Peti ember, Mark Brass Bence páros, de például Tiden is tiszteletét teszi nálunk. Ez a Pax FM vasárnap délutánna, nehogy a kedvenceitekkel. Hello, én Hászalai Balázs vagyok, számítok rátok a következő órá.

ünnepe a Tideni május utolsó napján a Paks FM-en. Visszatér Ibizára David Guetta, a világhírű francia DJ az idei nyáron 19 estére költözik be a sziget egyik legendás színpadára, egy vadonatúj rezidenciát hoz létre. A sorozat július elején indul és egészen októberig fog tartani, illetve pedig azt ígéri, hogy ez az évad minden korábbinál látványosabb lesz. Slágerek, sztárvendégek és monumentális show elemek garantálják majd a teltházas estéket. Ráadásul a producer nem áll meg itt, visz egy második rezidenciát is valószínűleg a Fehér Szigeten, hát nem véletlenül. Ő az egyik legmeghatározóbb névi bizánik.

0: minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Paks FM. Slágerek mindenben.

silently blame.

és Dua Lipa közösen szórakoztattak minket a duettjükkel, itt a Paks FM-en. Újabb koncert dátumokat jelentett be a Backstreet Boys Las Vegasban. Az Én Tudom Millennium című nagyszabású show 6 új időponttal bővül, így a zenekar nyárig biztosan marad a különleges Sphere Arénában. A produkció már eddig is hatalmas siker. 35 teltházas koncerten több mint 500 000 rajongó látta a látványos 360 fokos vizuális effektekkel kísért előadást. A nézők gyakran teljesen fehér ruhában érkeznek, ezzel idézve meg a 99-as album ikonikus borítóját. A csapat közben egy nagy álmat is megfogalmazott. Szívesen fellépnének a 2027-es Super Bowl félidei showjában. A zenekar szerint most már készen állnak arra, hogy elfogadják ezt az esetleges kihívást.

0: FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
2: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
3: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Fox FM. Machine Gun Kelly.
4: Ariana Grande.
5: Fox FM.
6: This is the weekend.
0: Chris Brown.
4: Fox
0: FM.
4: Olivia Rodrigo.
3: Elhoztuk neked a legnagyobb slágereket.
0: Fox FM.
4: Fox.

Cigálátás a John Newman volt ebben a slágerben, amit itt a Paks FM-en hallgattuk. Fő a kávé címmel nyílt egy különleges kiállítás Budapesten. Az interaktív tárlat 300 év kávé történetét mutatja be. A bécsi ostrom utáni első kávémérésektől a pesti kávéházak aranykorán át egészen a mai új hullámos gasztrokultúráig. Az érdeklődők a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum elektrotechnikai gyűjteményében nem csak régi kávégépeket és izgalmas tárgyakat láthatnak, hanem magfelmételek vagy filmrészletek és játékos elemek segítségével maguk is kipróbálhatják, milyen volt kávéárusnak, vagy akár rikkancsnak lenni. A kiállítást koncertek, workshopok és kávéillatú programok is kísérik egészen október végéig a fővárosban.

0: Szemtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
2: Nagy a család, sok a barát, jó a kollektíva, gyertek hozzánk! Családi, baráti, céges rendezvények remek helyszíne a Solti Kurta Kocsma, amit garantálunk, gazdag ízvilág, féken tartott árak. Kurta Kocsma és étterem Solt, Kecskeméti út 72.
3: Friss ajánlatunk, klasszikus ételek, régi ízek hete a Kurta Kocsmában.
2: Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az első negyed évben belföldön a műtrágya értékesítés mennyisége 7,2%-kal, a magyarországi értékesítők nettó árbevétele 2,9%-kal nőtt, írja az MTI az Agrárközgazdasági Intézet összesítése alapján. Az első három hónapban a mezőgazdasági termelőknek közvetlenül értékesített mennyiség elérte a mintegy 563 ezer tonnát, a forgalmazók nettó árbevétele a 86,3 milliárd forintot. Egy komponensű nitrogénműtrágyából 8,3%-kal 38,5 ezer tonnával többet, összetett műtrágyából pedig 3,9%-kal 2300 tonnával kevesebbet vásároltak a termelők. A teljes mennyiségből a nitrogénműtrágyáké meghaladta az 500 ezer tonnát. A Tolna vármegyei kormányhivatal dolgozói is csatlakoztak a kihívás napjához, adta hírül közösségi oldalán a hivatal. A kezdeményezéshez kapcsolódva a hivatal népegészségügyi főosztályának kollégái május 27-én kihívásnapi közös torna flashmob elnevezéssel szervezett rövid átmozgató programot Szekszárdon. A program célja az volt, hogy az ülő munkavégzés mellett is ösztönözze a munkatársakat a mindennapi mozgásra, a munkaközi szünetekben végezhető izomlazító, vérkeringést fokozó, stresszoldó, felfrissülést adó átmozgató gyakorlatokra, valamint lehetőséget teremtsen egy közös, jó hangulatú aktivitásra. A mintegy negyed órás tornán az Arany János utcai épület kormányhivatali dolgozói vettek részt, akik aktívan és lelkesedéssel kapcsolódtak be a mozgásprogramba. A résztvevők pozitív visszajelzései alapján a kezdeményezés sikeresen érte el célját, és ismét bebizonyosodott, hogy már néhány perc közös mozgás is kedvezően hathat a közérzetre, valamint a munkahelyi légkörre. Mözsi Szabó István díjakat adtak át Bogyiszlón, adta hírül közösségi oldalán a település önkormányzata. Azt írták, az esemény méltó módon tisztelget azok előtt a pedagógusok előtt, akik hosszú éveken át kiemelkedő szakmai munkájukkal, emberségükkel és elhivatottságukkal szolgálták a település oktatási nevelési életét. Tóth István polgármester köszöntőjében méltatta a pedagógusok szerepét, hangsúlyozva, hogy a gyermekek nevelésében végzett munka nem csak hivatás, hanem a jövő építése is. Beszédében kiemelte, a Mözsi Szabó István díjjal az önkormányzat szeretné elismerni mindazokat, akik példamutató munkájukkal hozzájárulnak Bogyiszló oktatási-nevelési életének fejlődéséhez. A képviselőtestület úgy döntött, hogy ezt a díjat idén Győri Lászlóné és Hujbert Julianna pedagógusoknak adományozza, az általános iskolai oktatás terén végzett kimagasló munkájuk elismeréseként. A laudációk során elhangzott, hogy mindketten több évtizedes munkájukkal meghatározó alakjai voltak a bogyiszlói iskola életének.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
4: Az Atomerőmű Sportegyesület csütörtökön tartotta éves közgyűlését az ESZI nagy előadójában. A tisztújító közgyűlésen a következő négy évre újra választották dr. Kovács Antal elnököt, elnökségi tagoknak pedig Aradi Jánost, Bognár Pétert, dr. Glósz Gábort, Kópis Endrét és Kövesdi Lajost. Többek között átadták az ASE örökös tagja díjat is Gosztola Istvánnak, és köszöntötték az elmúlt hetekben életműdíjjal kitüntetett korábbi elnököt, Juhász Sándort. Dr. Kovács Antal elnök a közgyűlés után az ASE-ban folyó eredményekről, munkáról beszélt rádiónknak.
5: Azt gondolom, hogy az első tízben lenni ez egy nagyon nagy eredmény, 24-ben és 25-ben is 8. illetve 9. helyezést ért el a pontversenyben az ASE. Ha belegondolunk, hogy a Fradi Honvéd, MTK, UTE. Ebben a sorban 8.-9. tudott lenni az ASE. Jellemzően saját nevelés sportolók, azt kell mondom, hogy ez egy nagyon nagy eredmény. Tavaly évben is voltak világverseny érmek, olimpiai számban is. A kajakkenő és a judó hozta a pontokat, az érmeket. És az a nagy utánpótlás szinten is jól szerepelnek az ASE sportolók. Talán az, amit lehet látni, hogy elvárás, vagy egy jó irány lehet a sportban, hogy a szabadidős sportolókkal, a utánpótlással és az élsporttal is lehet egy klubon belül foglalkozni, és egy olyan légkörben, hogy vidáman, sok eredménnyel, ilyen év volt ez a 25-ös is.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

Baby Rexa parádé és feldolgozásával indítottuk el az újabb óránkat vasárnap délután, május utolsó napján. Köszöntök mindenkit ismét. Éhászalai Balázs vagyok, hozom a legjobb dalokat, köztük vidámságokat, mint például a Valmár és Szikora Robi közöse, illetve igazi kellemes balok.

érzelmesebb gyökereihez nyúlt vissza Tiesto egy új felvételben, a Beautiful Places című kislemezben Brian Grace karakteres vokája hallható még. A producer több mint két évtizede globális zenei ikon, az elektronikus műfaj egyik királya, Grammy-díjas és stadionokat megtöltő DJ, aki folyamatos megújulási képességekről tesz tanú bizonyságot. Nos, generációkon átívelő közönsége most megint kapott egy ilyet. A friss felvétel finoman egyensúlyoz a modern progresszív dance hangzás és a klasszikus trance között, miközben a holland szupersztár. És itt megmutatja, miért is tartják a műfaj egyik legmeghatározóbb alakjának.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: A gyermekeket ünneplik mindenfelé az országban, ilyenkor természetesen ez így van a környékünkön is. Volt, ahol már délelőtt remek kis programok várták a családokat, Pakson pedig például most kezdődik a Kicsi Gesztenye Klub kalandra felelőadás a Csengeiben, a Dunakömlődi Gyereknap pedig szintén nemrég indult el. Itt egészen este 7 óráig várják a kicsiket a focipályán és környékén, ugrálóvárral, kreatív sátorral, csillámtetkóval, arcfestéssel, rengeteg feladványjal, különböző kalandokkal, szóval a focipályán tartják a Dunakömlődi Gyereknapot egészen kora estig. A jövő hétre pedig egy kiállítást ajánlok, méghozzá Szekszárdról, a Babics Kulturális Központ Bakta Galériáján adják át Matókné Misóczky Mária, az intézmény egykori igazgatója által megnyitott tárlatot. Ez a Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola képzős növendékeinek a vizsga kiállítása lesz, amit másodikán kedden 17.30-tól lehet megnézni.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Velünk minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Pocs FM. Slágerek minden mennyiségben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Paksi Atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
2: Vidd a stadion élményt a Nappalitba. Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
0: Reklámot hallottatok.

hallottunk Király Viktortól, aki egy újabb érzelmes, személyes hangvételű dallal lepett meg minket. A Nélküled című szerzemény a szeretetről, a kapcsolatokról, és arról szól, hogy milyen fájdalmas az élet egy számunkra fontos ember nélkül. A felvétel szövegében és hangulatában is az egymás melletti kitartást, a szeretett személy támogatását és közelségének fontosságát jeleníti meg.

0: minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Paks FM. Slágerek minden mennyiség.

0: a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Anya, nézd, de cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. És Paks Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros szívében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok! A mikrofonnál Tokai Róbert. Fának hajtott egy autóbusz a 6-os főúton szombat reggel, írja az MTI a rendőrség közlése alapján. Azt írták, szombaton reggel 5:30 előtt a 6-os számú főúton Budapest felé haladt Pécs-Hírdnél az autóbusz, amikor eddig tisztázatlan körülmények miatt átért a szembejövő sávba, majd ott egy fának hajtott. A baleset következtében a gépjárművezető a helyszínen életét vesztette, az elsődleges információk szerint 23 ember megsérült. A buszban 28-an utaztak. A buszban utazók közül két kislányt súlyos sérülésekkel, alsó végtagi törésekkel szállítottak a pécsi klinikára, míg 21-en könnyebben sérültek, zúzódásokat, horzsolásokat szenvedtek, őket szintén Pécsen látják el. Irodalmi kalandozásra várta az érdeklődőket három író, 1000 kaland címmel a Paksi Csengély Dénes Kulturális Központ a Könyvtár Galérián. Volt mese, kaland, meglepetés és játék, hangsúlyozta rádiónknak Erdély Judit könyvtáros. Az eseményen Csukás István, Janikovszki Éva és Lázár Ervin került a fókuszba.
4: A három nagy író, Janikovszki Éva, Csukás István és Lázár Ervin kerek évfordulót ünnepeltek, és gondoltam, hogy őket mutatom be a gyerekeknek, a felnőtteknek. Megismerkedtünk a szerzőkkel, könyvekkel, majd Janikovszki Évának a Bertalan és Barnabás című két daxli kutyáról szóló ikerpárnak a történetét meséltem el. Előtte viszont volt egy meglepetés vendégünk, a kolléganőnk Vörös Viktória Tacskó kutyusát, Zserbót láttuk vendégül, a gyerekek örömére simogathatták, és értékes kedves perceket töltöttünk együtt. A meseolvasást követően három kalandra hívtam a gyerekeket, lehetett puzzle-t kirakni egy-egy könyvhöz kapcsolódóan, majd a Lázár Ervinnek a Négyszögletű kerekerdő című meséjéből az élő lények neveit kellett hozzákötni a tulajdonságokhoz, illetve idézeteket választottam könyvekből, amit azért az elején bemutattam nekik, tehát nem volt ismeretlen.
3: Gázvezetéket vágott át egy munkagép szombat délelőtt Dunaszentgyörgyön. A Dunaszentgyörgyi Önkéntes Tűzoltó Egyesületet szombaton 10:30 körül riasztották a falu határához, erről az egyesület számolt be a Facebook oldalán. A bejegyzés szerint a tűzoltó csapatot azért riasztották, mert egy munkagép elvágott egy gázcsövet a falu határában a Dömötör János utca végén. A gázszivárgás a csővezeték elszorításával és kiszakaszolásával megszüntetésre került, az EON szakemberei megkezdték a csővezeték helyreállítását. A lakóházak gázellátását a hiba nem akadályozza, tették hozzá. A helyszínre a Dunaszentgyörgyi önkéntesek 6 fővel vonultak, akik mellé a Paksi egyes számú egység is csatlakozott.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
3: Új játékost igazolt a Tarka SC Szekszárd. Az NB1-es női kosárlabda csapat weboldalán jelentette be, hogy szerződést kötött Dávid Miával, aki a következő bajnoki évattól erősíti a csapatot. A székesfehérvári bedobó harmadik szezonját kezdi az NB1-ben, ezúttal azonban már a szekszárdi közönség előtt fog kékfehérben pattogtatni. Az új szekszárdi játékos az apjáról elnevezett Dávid Kornél Akadémiánál kezdte pályafutását 10 évvel ezelőtt, a 2025-26-os szezonban pedig 6 pont és 3 lepattanós átlagot hozott, és egyre nagyobb szerepet kapott a DKK a csapatánál.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

délutánunk második felét. Május utolsó vasárnap, Ján Hászalai Balázs köszönt benneteket ismét. Remélem, hogy velem tartotok. Most egy remek együttműködés a Clean Bandit dalában Anne Marie hangját hallhatjuk, aztán Kováik szintén tiszteletét teszik nálunk. Érdemes lesz velünk tartani.

Max Warren jött és bebizonyította, hogy igenis létezik elsöprő szerelem. Erre bizonyíték a házassága, amelyről csak szuperlatívuszokban képes nyilatkozni. Legújabb megjelenése a Fever Dream című nóta pedig nem csupán egy zeneszám, egy darabka az énekes lelkéből, amellyel kitárulkozik a közönségnek, miközben szerelmi vallomást is tesz feleségének.

digitálisan tér vissza a színpadra az Illés. A legendás zenekar 2027 áprilisában, azaz pont egy év múlva különleges koncertélményben kell életre az MVM Domban. A Múlt a Jövőben című produkció a Népstadionban 2001-ben zajlott koncert háromdimenziós rekonstrukciója lesz, modern virtuális technológiákat alkalmazva. Nem hologramról van szó, hanem fotorealisztikus, digitálisan létrehozott avatárokról, amelyek az eredeti felállás koncertjét idézik meg. A cél, hogy a legendás dalok az új generációkhoz is eljussanak ilyen látványos, különleges formában. A nagyszabású sót a jövő évi arénabeli premier után határon túli turnéra is elviszik.

0: minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Paks FM. Slágerek

0: Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. 18. Tatai Patara, törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
1: Vállalkozók, vezetők, értékesítők,

0: Budapest. Június 3!
1: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
2: Will it be kicks in? Ed Sheeran, Drake, Justin Bieber.
3: Hey, I'm Adele.
2: Chainsmokers.
3: I am Adele.
1: És most. Vissza.

különleges meglepetéssel készül a 30 Seconds to Mars. A zenekar előkerített, ugyanis egy eddig kiadatlan dalt valahonnan a fiúk mélyéről. A legendás Beautiful Light című album 20 éves jubileumi kiadásán kap majd helyet az Over My Head című nóta. Jared Letoék szerint ez a dal visszarepíti a bandát a gyökerekhez, azaz ahhoz az időszakhoz, amikor megszülettek a korszakos slágerek. A jubileumi kiadás március végén jön, rajta több értekességgel is, köztük ezzel a most előkerült felvétellel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Nagy a család, sok a barát, jó a kollektíva. Gyertek hozzánk! Családi, baráti, céges rendezvények remek helyszíne a Solti Kurtakocsma. Amit garantálunk, gazdag ízvilág, féken tartott árak. Kurtakocsma és étterem Solt, Kecskeméti út 72.
2: Friss ajánlatunk, klasszikus ételek, régi ízek hete a Kurtakocsmában.
1: Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni.
3: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
4: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A helyreállítási és ellenálló képességi eszköz EU-s forrásainak esetében vannak a legsürgetőbb teendők. A programban vállalt mérföldköveket augusztus végéig kell teljesíteni, és miután a fizetési kérelmeket szeptemberben megküldik, 2026 utolsó negyedévében megindulhat a pénzek konkrét kifizetése is, közölte Kármán András pénzügyminiszter szombaton Facebook oldalán. Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken Brüsszelben jelentett be megállapodást 16,4 milliárd eurónyi korábban visszatartott uniós forrás felszabadításáról. Kármán András szerint ez az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása, ami erős bizalmat jelez Magyarország iránt, írja az MTI. Irodalmi kalandozásra várta az érdeklődőket három író, ezer kaland címmel a Paksi Csengédénes Kulturális Központ a Könyvtár Galérián. Volt mese, kaland, meglepetés és játék, hangsúlyozta rádiónknak Erdély Judit könyvtáros. Az eseményen Csukás István, Janikovszki Éva és Lázár Ervin került a fókuszba.
6: A három nagy író, Janikovszki Éva, Csukás István és Lázár Ervin kerek évfordulót ünnepeltek, és gondoltam, hogy őket mutatom be a gyerekeknek, a felnőtteknek. Megismerkedtünk a szerzőkkel, könyvekkel, majd Janikovszki Évának a Bertalan és Barnabás című két daxli kutyáról szóló ikerpárnak a történetét meséltem el. Előtte viszont volt egy meglepetés vendégünk, a kolléganőnk Vörös Viktória Tacskó kutyusát, Zserbót láttuk vendégül, a gyerekek örömére simogathatták, és értékes, kedves perceket töltöttünk együtt. A meseolvasást követően három kalandra hívtam a gyerekeket, lehetett puzzle-t kirakni egy-egy könyvhöz kapcsolódóan, majd Lázár Ervinnek a Négyszögletű kerekerdő című meséjéből az élőlények neveit kellett hozzákötni a tulajdonságokhoz, illetve idézeteket választottam könyvekből, amit azért az elején bemutattam nekik, tehát nem volt ismeretlen.
5: Mözsi Szabó István díjakat adtak át Bogyiszlón, adta hírül közösségi oldalán a település önkormányzata. Azt írták, az esemény méltó módon tisztelget azok előtt a pedagógusok előtt, akik hosszú éveken át kiemelkedő szakmai munkájukkal, emberségükkel és elhivatottságukkal szolgálták a település oktatási nevelési életét. Tóth István polgármester köszöntőjében méltatta a pedagógusok szerepét, hangsúlyozva, hogy a gyermekek nevelésében végzett munka nem csak hivatás, hanem a jövő építése is. Beszédében kiemelte, a Mözsi Szabó István díjjal az önkormányzat szeretné elismerni mindazokat, akik példamutató munkájukkal hozzájárulnak Bogyiszló oktatási nevelési életének fejlődéséhez. A képviselőtestület úgy döntött, hogy ezt a díjat idén Győri Lászlóné és Hújbert Julianna pedagógusoknak adományozza, az általános iskolai oktatás terén végzett kimagasló munkájuk elismeréseként. A laudációk során elhangzott, hogy mindketten több évtizedes munkájukkal meghatározó alakjai voltak a bogyiszlói iskola életének.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
5: Megvédte címét a Paris Saint-Germain a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjében, ugyanis 1-1-es döntetlent és hosszabbítást követően 11-esekkel 4-3-ra legyőzte az Arzenált a teltházas Puskás arénában, írja az MTI. A PSG története során másodszor hódította el a BL trófeát, míg az Arzenál 2006 után a második fináléját is elvesztette a legrangosabb európai kupa sorozatban. Luis Enrique, a párizsiak vezetőedzője harmadik BL serlegét nyerte meg, 2015-ben a Barcelonát is Európa csúcsára vezette.
7: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakseffm.hu-n vagy a pakseffm mobil applikációján. Pakseffm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

Katy Perry-en indította a mai utolsó óránkat, ami a vasárnap délutánból hátra van, és nagyon kellemesen tölthetjük együtt. Remélem, hogy így lesz. Éhászalai Balázs vagyok, Jack Curry egy tavaly kislemezével kívánok nektek nagyon jó rádiózást!

0: az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: Változékony idővel köszönt ránk holnap a június. A mai napon is jöttek már zivatarok, ezek folyamatosan tartanak a Balaton térsége felé, és még egy csapadékrendszer is érkezhet majd északnyugat felől Ausztriából valamikor az esti órákban, de nagy valószínűséggel komolyabb eső vagy zivatar ebből minket nem fog elérni a mai napon. Itt a mi környékünkön inkább a holnap délután lesz izgalmasabb, akkor már csak olyan 25-26 fok lesz, és bizony bármikor kipattalhat egy-egy zápor egészen kedden reggelig, aztán kedden napközben már sokkal jobb idő lesz ismét, elérhetjük a 28 fokot, a következő adag csapadék, amikor már nálunk is lehet zivatar, pedig szerda délután ígérkezik.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem,

Fleetwood Max új fejezetet nyit a karrierében. Az énekesnő 10 év után elhagyta a korábbi kiadóját, és egy új csapattal kezdte el a következő korszakát. Ennek első dala a Kill It Queen, a friss popsláger, igazi önbizalom himnusz. Eva szerint most sokkal tisztában látja, mit szeretne a zenében, és mindent 10-szer jobban akar csinálni, mint korábban. A dal már a készülő vadonatúj albumának előfutára. Ez a korong még az idejében megérkezhet.

Vanilla Ice egy retro sikere vasárnap délután. Nálunk a Paks FM-en. Világsztár parádi ezúttal is a rock'n'roll hírességek csarnoka jelöltjei lévsorával. Phil Collins, Lauryn Hill, Mariah Carey, Oasis és még Pink is szerepel az idei jelöltek között, de Billy Idol, az Iron Maiden vagy Shakira neve szintén megtalálható ezen a listán. A zeneipar egyik legrangosabb elismerésének számító beiktatás végleges névsorát majd áprilisban jelentik be, az ünnepélyes ceremóniát pedig ősszel rendezik. A jelölés feltétele csupán annyi volt, hogy az előadó legelső felvételek

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összekött.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
3: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
4: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Bemutatjuk neked a legnagyobb slágereket.
6: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
7: This is The Weeknd.
8: Billie Eilish.
9: Kid Laroi.
10: Bruno Mars.
11: This is Doja Cat.
0: Box FM. Összekött.
12: Bet you didn't know this. Bet you didn't know this about yourself.

0: Nekünk minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Pacs FM. Slágerek minden mennyiségben.

Tarány Tomi énekelt itt a Paks FM-en, ahol lezárjuk a vasárnap délutánunkat. Én jövök holnap is, a szokott időben 2-től találkozhatunk ismét. Remélem, hogy hétfőn is a Paks FM-et választjátok, de tegyétek ezt most is, a hatos éreket követően ugyanis a város további kedvencei szólnak. Én nagyon köszi, hogy itt voltatok, és legyen nagyon szép az estétek.

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövess online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
2: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
3: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az első negyed évben belföldön a műtrágya értékesítés mennyisége 7,2%-kal, a magyarországi értékesítők nettó árbevétele 2,9%-kal nőtt, írja az MTI az Agrárközgazdasági Intézet összesítése alapján. Az első három hónapban a mezőgazdasági termelőknek közvetlenül értékesített mennyiség elérte a mintegy 563 ezer tonnát, a forgalmazók nettó árbevétele a 86,3 milliárd forintot. Egy komponensű nitrogén műtrágyából 8,3%-kal 38,5 ezer tonnával többet, összetett műtrágyából pedig 3,9%-kal 2300 tonnával kevesebbet vásároltak a termelők. A teljes mennyiségből a nitrogén műtrágyáké meghaladta az 500 ezer tonnát. A Tolna vármegyei kormányhivatal dolgozói is csatlakoztak a kihívás napjához, adta hírül közösségi oldalán a hivatal. A kezdeményezéshez kapcsolódva a hivatal népegészségügyi főosztályának kollégái május 27-én kihívásnapi közös torna flashmob elnevezéssel szervezett rövid átmozgató programot Szekszárdon. A program célja az volt, hogy az ülő munkavégzés mellett is ösztönözze a munkatársakat a mindennapi mozgásra, a munkaközi szünetekben végezhető izomlazító, vérkeringést fokozó, stresszoldó, felfrissülést adó átmozgató gyakorlatokra, valamint lehetőséget teremtsen egy közös, jó hangulatú aktivitásra. A mintegy negyed órás tornán az Arany János utcai épület kormányhivatali dolgozói vettek részt, akik aktívan és lelkesedéssel kapcsolódtak be a mozgásprogramba. A résztvevők pozitív visszajelzései alapján a kezdeményezés sikeresen érte el célját, és ismét bebizonyosodott, hogy már néhány perc közös mozgás is kedvezően hathat a közérzetre, valamint a munkahelyi légkörre. Kiemelt NAV ellenőrzések lesznek a jövő hét folyamán Tolna vármegyében. A NAV Tolna vármegyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai június 1-e és 5-e között a piacokon és a közterületen értékesítőket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, valamint az árukészletek eredetét. Hétfőn Dunaföldváron, kedden Bátaszéken, szerdán Dombováron, csütörtökön Tamásiban, pénteken pedig Pakson lehet majd ellenőrzésekre számítani. A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
4: Az Atomerőmű Sportegyesület csütörtökön tartotta éves közgyűlését az ESZI nagy előadójában. A tisztújító közgyűlésen a következő négy évre újra választották dr. Kovács Antal elnököt, elnökségi tagoknak pedig Aradi Jánost, Bognár Pétert, dr. Glósz Gábort, Kópis Endrét és Kövesdi Lajost. Többek között átadták az ASE örökös tagja díjat is Gosztola Istvánnak, és köszöntötték az elmúlt hetekben életműdíjjal kitüntetett korábbi elnököt Juhász Sándort. Dr. Kovács Antal elnök a közgyűlés után az ASE-ban folyó eredményekről, munkáról beszélt rádiónknak.
5: Azt gondolom, hogy az első tízben lenni az egy nagyon nagy eredmény, 24-ben és 25-ben is 8. illetve 9. helyezést ért el a pontversenyben az ASE. Ha belegondolunk, hogy a Fradi, Honvéd, MTK, UTE ebben a sorban 8.-9. tudott lenni az ASE, jellemzően saját nevelő sportolók, azt kell mondom, hogy ez egy nagyon nagy eredmény. Tavaly évben is voltak világverseny érmek, olimpiai számban is, a kajakkenő és a judó hozta a pontokat, az érmeket. és az a nagyon utánpótlás szinten is jól szerepelnek az a sportolók. Talán az, amit lehet látni, hogy elvárás, vagy egy jó irány lehet a sportban, hogy a szabadidős sportolókkal, a utánpótlással és az élsporttal is lehet egy klubon belül foglalkozni, és egy olyan légkörben, hogy vidáman, sok eredménye, ilyen év volt ez a 25-ös is.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az első negyed évben belföldön a műtrágya értékesítés mennyisége 7,2%-kal, a magyarországi értékesítők nettó árbevétele 2,9%-kal nőtt, írja az MTI, az Agrárközgazdasági Intézet összesítése alapján. Az első három hónapban a mezőgazdasági termelőknek közvetlenül értékesített mennyiség elérte a mintegy 563 ezer tonnát, a forgalmazók nettó árbevétele a 86,3 milliárd forintot. Egy komponensű nitrogén műtrágyából 8,3%-kal 38,5 ezer tonnával többet, összetett műtrágyából pedig 3,9%-kal 2300 tonnával kevesebbet vásároltak a termelők. A teljes mennyiségből a nitrogén műtrágyáké meghaladta az 500 ezer tonnát. A Tolna vármegyei kormányhivatal dolgozói is csatlakoztak a kihívás napjához, adta hírül közösségi oldalán a hivatal. A kezdeményezéshez kapcsolódva a hivatal népegészségügyi főosztályának kollégái május 27-én kihívásnapi közös torna flashmob elnevezéssel szervezett rövid átmozgató programot Szekszárdon. A program célja az volt, hogy az ülő munkavégzés mellett is ösztönözze a munkatársakat a mindennapi mozgásra, a munkaközi szünetekben végezhető izomlazító, vérkeringést fokozó, stresszoldó, felfrissülést adó átmozgató gyakorlatokra, valamint lehetőséget teremtsen egy közös, jó hangulatú aktivitásra. A mintegy negyedórás tornán az Arany János utcai épület kormányhivatali dolgozói vettek részt, akik aktívan és lelkesedéssel kapcsolódtak be a mozgásprogramba. A résztvevők pozitív visszajelzései alapján a kezdeményezés sikeresen érte el célját, és ismét bebizonyosodott, hogy már néhány perc közös mozgás is kedvezően hathat a közérzetre, valamint a munkahelyi légkörre. Gázvezetéket vágott át egy munkagép szombat délelőtt Dunaszentgyörgyön. A Dunaszentgyörgyi Önkéntes Tűzoltó Egyesületet szombaton 10:30 körül riasztották a falu határához, erről az egyesület számolt be a Facebook oldalán. A bejegyzés szerint a tűzoltó csapatot azért riasztották, mert egy munkagép elvágott egy gázcsövet a falu határában a Dömötör János utca végén. A gázszivárgás a csővezeték elszorításával és kiszakaszolásával megszüntetésre került, az EON szakemberei megkezdték a csővezeték helyreállítását. A lakóházak gázellátását a hiba nem akadályozza, tették hozzá. A helyszínre a Dunaszentgyörgyi önkéntesek 6 fővel vonultak, akik mellé a Paksi egyes számú egység is csatlakozott.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Új játékost igazolt a Tarka SC Szekszárd. Az NB1-es női kosárlabda csapat weboldalán jelentette be, hogy szerződést kötött Dávid Miával, aki a következő bajnoki évattól erősíti a csapatot. A székesfehérvári bedobó harmadik szezonját kezdi az NB1-ben, ezúttal azonban már a szekszárdi közönség előtt fog kékfehérben pattogtatni. Az új szekszárdi játékos az apjáról elnevezett Dávid Kornél Akadémiánál kezdte pályafutását 10 évvel ezelőtt, a 2025-26-os szezonban pedig 6 pont és 3 lepattanós átlagot hozott, és egyre nagyobb szerepet kapott a DKK a csapatánál.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM. Összeköt.

0: Mindjárt folytatjuk a heti körkép című helyi hírösszefoglaló magazinunkkal. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Fának hajtott egy autóbusz a 6-os főúton szombat reggel, írja az MTI a rendőrség közlése alapján. Azt írták, szombaton reggel 5:30 előtt a 6-os számú főúton Budapest felé haladt Pécs-Hírdnél az autóbusz, amikor eddig tisztázatlan körülmények miatt áttért a szembejövő sávba, majd ott egy fának hajtott. A baleset következtében a gépjárművezető a helyszínen életét vesztette, az elsődleges információk szerint 23 ember megsérült. A buszban 28-an utaztak. A buszban utazók közül 2 kislányt súlyos sérülésekkel, alsó végtagi törésekkel szállítottak a pécsi klinikára, míg 21-en könnyebben sérültek, zúzódásokat, horzsolásokat szenvedtek, őket szintén Pécsen látják el. Irodalmi kalandozásra várta az érdeklődőket 3 író, 1000 kaland címmel a Paksi Csengély Dénes Kulturális Központ a Könyvtár Galérián. Volt mese, kaland, meglepetés és játék, hangsúlyozta rádiónknak Erdély Judit könyvtáros. Az eseményen Csukás István, Janikovszki Éva és Lázár Ervin került a fókuszba.
2: A 3 nagy író, Janikovszki Éva, Csukás István és Lázár Ervin kerek évfordulót ünnepeltek, és gondoltam, hogy őket mutatom be a gyerekeknek, a felnőtteknek. Megismerkedtünk a szerzőkkel, könyvekkel, majd Janikovszki Évának a Bertalan és Barnabás című 2 dachszli kutyáról szóló ikerpárnak a történetét meséltem el. Előtte viszont volt egy meglepetés vendégünk, a kolléganőnk Vörös Viktória, Tacskó kutyusát, Zserbót láttuk vendégül, a gyerekek örömére simogathatták, és értékes kedves perceket töltöttünk együtt. A meseolvasást követően 3 kalandra hívtam a gyerekeket, lehetett puzzle-t kirakni egy-egy könyvhöz kapcsolódóan, majd a Lázár Ervinnek a Négyszögletű kerekerdő című meséjéből az élőlények neveit kellett hozzákötni a tulajdonságokhoz, illetve idézeteket választottam könyvekből, amit azért az elején bemutattam nekik, tehát nem volt ismeretlen.
1: Gázvezetéket vágott át egy munkagép szombat délelőtt Dunaszentgyörgyön. A Dunaszentgyörgyi Önkéntes Tűzoltó Egyesületet szombaton 10:30 körül riasztották a falu határához, erről az egyesület számolt be a Facebook oldalán. A bejegyzés szerint a tűzoltó csapatot azért riasztották, mert egy munkagép elvágott egy gázcsövet a falu határában a Dömötör János utca végén. A gázszivárgás a csővezeték elszorításával és kiszakaszolásával megszüntetésre került, az EON szakemberei megkezdték a csővezeték helyreállítását. A lakóházak gázellátását a hiba nem akadályozza, tették hozzá. A helyszínre a Dunaszentgyörgyi önkéntesek 6 fővel vonultak, akik mellé a Paksi egyes számú egység is csatlakozott.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Az Atomerőmű Sportegyesület csütörtökön tartotta éves közgyűlését az ESZI nagy előadójában. A tisztújító közgyűlésen a következő 4 évre újra választották dr. Kovács Antal elnököt, elnökségi tagoknak pedig Aradi Jánost, Bognár Pétert, dr. Glósz Gábort, Kópis Endrét és Kövesdi Lajost. Többek között átadták az ASE örökös tagja díjat is Gosztola Istvánnak, és köszöntötték az elmúlt hetekben életműdíjjal kitüntetett korábbi elnököt, Juhász Sándort. Dr. Kovács Antal elnök a közgyűlés után az ASE-ban folyó eredményekről, munkáról beszélt rádiónknak.
3: Azt gondolom, hogy az első 10-ben lenni ez egy nagyon nagy eredmény, 24-ben és 25-ben is 8. illetve 9. helyezést ért el a pontversenyben az ASE. Ha belegondolunk, hogy a Fradi, Honvéd, MTK, UTE ebben a sorban 8.-9. tudott lenni az ASE, jellemzően saját nevelős sportról, akkor azt kell mondom, hogy ez egy nagyon nagy eredmény. Tavaly évben is voltak világverseny érmek, olimpiai számban is, a kajakkenő és a dzsugdó hozta a pontokat, az érmeket, és azon nagy utánpótlás szinten is jól szerepelnek az ASE sportolók. Talán az, amit lehet látni, hogy elvárás vagy egy jó irány lehet a sportban, hogy a szabadidős sportolókkal, a utánpótlással és az élsporttal is lehet egy klubon belül foglalkozni. és egy olyan légkörben, hogy vidámon, sok eredménnyel, ilyen év volt ez a 25-ös is.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most kezdődik a heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Közélet, energetika, oktatás, kultúra, civil szféra, sport. Halljuk, mi történt az elmúlt egy hétben Pakson és környékén.
1: Kellemes estét mindenkinek! 2026. május 31-én vasárnap este 8 óra után járunk pár perccel. Mai heti körkép magazinunkban is több témával készültünk. Elsőként Cseh Tamás országgyűlési képviselővel beszélgetünk, aki beszámol arról, hogy milyen parlamenti bizottságokban vesz majd részt. Ezt követően a Paksi harmadik kor egyetemének előadására látogatunk el. Érkezünk még két repülős témával, benézünk egy irodalmi programra is, és végül az ASE közgyűlésével, valamint a Paksi Twirlingesek versenyével zárunk. Tartsatok ma este is velem, a mikrofonnál este 9 óráig Tokai Róbertet halljátok, egy zene után már is kezdünk.
0: Ha lemaradtál a hét eseményeiről, ne aggódj! Mi figyeltünk helyetted! Mindjárt kezdünk!

0: Heti körkép. Közélet, energetika, oktatás, kultúra, civil szféra, sport. Lássuk, milyen témával folytatjuk.
1: Eldőlt, hogy a parlamentben milyen bizottsági munkákban vesz majd részt Cseh Tamás. Az atomerőmű, a Paks 2 és a rendőri múltja is meghatározta, hogy melyik bizottságba delegálják a Tolna vármegyei 3-as számú körzet országgyűlési képviselőjét. Cseh Tamás rádiónknak elmondta, hogy mindkét terület fontos a számára.
2: Hát az egyik az magától értetődő volt, a rendészeti bizottságba kaptam egy tagságot. Ugye ez a munka kedvéért külön bomlik még kettő albizottságra, hogy ne legyen olyan egyszerű, egy rendvédelmi és egy honvédelmi albizottságra, tehát itt kettő miniszter munkáját felügyeljük, illetve támogatjuk. Ezen kívül pedig ugye nyilván a Paks 1, Paks 2 kérdései miatt Kapitány István miniszter úr felkérésére a gazdasági és energetikai bizottságba kaptam lehetőséget. Ugye mind a két terület egyformán fontos, mind a kettő azt mondom, hogy a szívemnek is fontos, illetve hát a választópolgárok szempontjából.
1: Cseh Tamás arról is beszélt, hogy a napokban kinevezett energetikai államtitkárral, Tóth Andrással a személyes kapcsolattartás lehetőségét kérte. A Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által kinevezett szakember többek között a Paks 2 projekttel kapcsolatos stratégia kialakításáért fog felelni.
2: Nem csak Paks 1 és Paks 2 kérdésköre tartozik államtitkár úrnak a feladatai közé, hanem az egész hazai energetika szektornak az átvizsgálása és a megfelelő döntések meghozatala. A kapcsolatról annyit, hogy felvettük a kapcsolatot, és el is fogjuk kezdeni ezt a munkát. A Tisza berendezkedése általában véve is olyan, illetve ebben a területben én külön kiharcoltam ezt a dolgot, hogy országgyűlési képviselő nélkül ne szülessenek döntések, ne szülessenek olyan megállapítások, amik kihatással vannak mindannyiunk életére. Én ezt egybe kezelem, tehát Paks 1, Paks 2 mindegyik megér akár egy egész tárgyalási napot külön-külön is, de igen, tehát ez a két projekt együtt Tóth András és köztem egy folyamatos kommunikáció tárgya. Hát nagyon sok találkozáson és megbeszélésen vagyok túl Paks 1, Paks 2 prominens tagjaival. Nagyon nagy öröm számomra az a nyitottság és az a fajta befogadása, hogy mint nem energetikai szakembert beengednek maguk közé. Nyilván egy országgyűlési képviselőnek a feladata kettős. Az egyik az, hogy egyfolytában mérlegelje és vizsgálja azt, hogy azok a döntések, amik megszületnek, azok a választókerületre nézve milyen következményekkel, inkább azt mondom, milyen előnyökkel járnak, és ezeket minél jobban aknázzuk ki. A másik pedig az, hogy visszafelé vinni azokat az információkat, hogy a szakma hangja mindenképpen a politikában egy megfelelő súllyal megjelenjen. Ne születsessenek csak politikai alapon döntések, hanem igenis a legszigorúbb szakmai protokollok alapján szülessenek meg, és szerintem jó döntések fognak születni.
1: A napokban jelentette be Magyar Péter miniszterelnök, hogy kevesebb lesz a fizetésük és a keretük a jövőben a képviselőknek. Ezzel kapcsolatban kérdésünkre Cseh Tamás elmondta, hogy mennyivel lesz kevesebb a bére, mint elődjéé, Süli Jánosé.
2: Tehát ugye egyrészt ez úgy indul ez a számegyenes, hogy az köztársasági elnök fizetése lesz a legmagasabb, és aztán hozzá képest szépen jövünk lefelé, egészen az országgyűlési képviselő alapfizetésig. Ez az illetmény alap, ez 15%-kal lesz kevesebb, mint az elődeimé. Ezen túl van még egy olyan fajta korlát, hogy kíméletlenül oda fogunk figyelni arra minden országgyűlési képviselő esetében, hogy nincsen titulus halmozás. Tehát nincs az, hogy valaki 3-4-5 bizottságnak is a tagja, vagy a tisztségviselője, és ezen kívül felügyelőbizottságokban és kuratóriumokban és egyebekben még-még kvázi pusztán az anyagi előnyökért ott van, mert hogy ennyi fajta munkát egy ember nem tud ellátni azon a hatékonyságon, ahogy azt mi szeretnénk. Úgyhogy ez további költséges jövedelem csökkenést jelent, nem probléma. Minél több szakember kerüljön be ezekbe a pozíciókba, akár a parlamenten kívülről is, és tényleg mindenki azt érezze, hogy ez egy szolgálat, amit a köz felhatalmazásából és a köz érdekébe tesz. Illetmény mellé, tehát ami a juttatás, hogy ez egy keret, mire lehet ezt elkölteni. Én budapesti lakásbérlést nem veszek igénybe, a feleségemnek van egy budapesti ingatlana, ahova, hogyha ott szeretnék aludni, akkor vissza tudok térni. Van egy szolgálati autónk sem lesz, van egy üzemanyagkártya, amit használtunk, ennek is megvan egy racionális maximum érték, amit havonta üzemanyagra el lehet költeni. Autót sajátot használunk, illetve én bérelni fogok egy autót, mert kiszámoltuk, hogy körülbelül havonta 4-5 ezer kilométert fogok megtenni. Ez ugye azt jelenti, hogy hetente minimum 3-szor, de lehet, hogy 4-szer kötelező parlamenti jelenlét miatt fel fogok utazni Budapestre, illetve hát amit én beállítottam, nagyon egyszerű volt, és most már mindenki tudja a Tisza frakcióban, hogy a Cseh Tamás a 70-30-as képviselő, ami azt jelenti, hogy 70%-ban a fókusz a választókerületen lesz, és nálam csak 30%-ot fog elérni a szakpolitika. Tehát hiába is van egy nagy szívó ereje egyébként a parlamenti munkának, hogy el lehet benne veszni, épp úgy, ahogy a házban is el lehet tévedni, én mindig eltévedek, de nem fog ez a kísértés erősebb lenni, én ide tartozok, Tolna 03-ért vagyok felelős.
0: Mi mindent tudunk az elmúlt egy hét helyi eseményeiről. Te is tudni akarod? Mindjárt folytatjuk. Heti körkép.

0: Ha kíváncsi vagy, mi történt a környéken a héten, hallgasd meg nálunk! Heti Körkép.
1: A nagy sikerű Paksi harmadik kor egyeteme előadássorozata héten folytatódott a Paksi Városháza földszinti nagytermében, mely ezúttal az állatvédelemmel foglalkozott. Kortalan kapcsolódás, a gondoskodás, amit visszakapunk című előadásban az állatvédelem került fókuszba, mint az aktív időskor egyik kulcsa. Az előadó dr. Bak Klára egyetemi adjunktus, a Szövetkezeti Kutatóintézet vezető kutatója volt, akivel Pálfi Katalin kolléganőnk beszélgetett.
2: Az a tapasztalatom most már jó ideje, ahogyan tanítom egyébként az állatvédelmi jogot az egyetemen, és kutatom is, hogy ez a téma egyre inkább a fókuszba kerül. Ez egy nagyon-nagyon szerteágazó téma, sok mindenről lehet beszélni, állatkísérletekről, cirkuszokról, a házi kedvencek kérdéséről, például a házi kedvencek vegán étrendjéről, illetve arról, hogy általában véve a társadalom tagjai hogyan tudnak ehhez a témához kötődni, mint magánszemélyek. Erről is lesz szó egyébként az előadásomban, és tulajdonképpen az a cél, hogy mindezeket a területeket egy kicsit a nyugdíjas korosztály számára is megmutassam úgy, hogy nemzetközi kutatásokat folytatok, és azoknak talán a legszínesebb és legérdekesebb eredményeit bemutassam. Továbbá azért is tartom fontosnak a témát, mert a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek, mint a szövetkezetek egy altípusa, egy olyan közösséget jelentenek a nyugdíjasoknak, ahol a jövedelemszerzés mellett egyébként nagyon fontos az is, hogy közösségi értékeket és általában véve a fenntarthatóság értékeit is valahogyan közvetítsék a nyugdíjas közösség számára. És egyik ilyen terület egyébként az állatvédelem, ami tulajdonképpen, hogyha kapcsolódik a nyugdíjas korosztályhoz, és megmutatjuk azokat a lehetőségeket, hogy hogyan tudnak ennek a részeivé lenni spontán módon, nem sok energiabefektetéssel, akkor azt gondolom, hogy magának a szövetkezetnek is az értékét ezzel növelni tudjuk, hogy a nyugdíjasok ebben részt vesznek, illetve számukra is jó, mert egy olyan tevékenységet végeznek, ami jó érzéssel tölt el bennünket.
3: Az idősek azok hogyan kapcsolódjanak?
2: Nagyon sok formája lehet ennek egyébként, például úgy, hogy menhelyeket felkeresnek és sétáltatást vállalnak, például úgy, hogy örökbe fogadnak akár egy állatkerti állatot, akár egy állatmenhelyi állatot, és nagyon picit támogatják. Például úgy, hogy odafigyelnek arra, hogy mit esznek, és nem esznek mondjuk annyi húst, mint amennyit általában véve mondjuk a magyar társadalom szokott, de például úgy is, hogy csak odafigyelnek a vadon élő állatokra, és megpróbálják biztosítani azokat a természetes élőhelyeket, amik akár egy Natura 2000 területen, amik itt vannak közöttünk, előfordulnak, és mondjuk nem bolygatják meg, vagy például nem verik le a fecskefészkeket. Szóval nagyon-nagyon sok olyan pici példa van, amivel segíteni tudunk.
3: Említette a nemzetközi kutatást.
2: Tulajdonképpen azt látjuk Európában, hogy egyre inkább az állatvédelem egy ilyen központi téma lesz, és mivel én jogász vagyok, így a jogi részét vizsgálom leginkább a területnek, és az látható, hogy az, hogy az állatok nem puszta dolgok, hanem érző lények. Ez egyre inkább jelentkezik a szabályozásokban úgy, hogy sajátos, tulajdonképpen hozzájuk kötődő jogosultságokkal ruházza fel a magyar jog is, és egyébként az egyéb jogrendszerek az állatokat. Mondok egy példát, a spanyol jogban már például arról is szól a polgári törvénykönyv, hogy egy válás esetén mi legyen a házi kedvence.
1: Június 2-án lesz a tavaszi szemeszter utolsó előadása, akkor professzor dr. Pálné Kovács Ilona jogász, politológus, egyetemi tanár beszél majd az önkormányzatiság útelágazásáról. Tóth Gabriella, a Déli Szomszédok Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet elnöke, a Paksi harmadik kor egyeteme társszervezője, a fél évzárásról is beszélt rádiónknak.
3: A májusi program az, amelyik most megvalósul, ugye egy kis csúszással. Lesz-e még a nyári szünet előtt? Tóth Gabriella vagyok, a Déli Szomszédok Közérdekű Nyugdíjszövetkezetnek az elnöke. Én társszervező vagyok itt a Paksi harmadik kor egyeteme szervezésében. Ugye itt a város, az egyetem és a Déli Szomszédok egy hármas együttműködésben szervezi időről időre, szemeszterről szemeszterre ezeket az előadásokat. Ez most az utolsó előtti alkalom, már közelítünk a záráshoz. Még egy alkalom van, jövő héten van itt a záró időpontunk.
4: Június első hetében záródik tulajdonképpen a harmadik kor egyeteme itt Pakson. A záró előadás után mire lehet számítani?
3: Hát a szokásos, a Déli Szomszédok Szövetkezet biztosítja itt a frissítőt a nyugdíjasoknak egy 10-15 percben, és utána pedig az oklevél átadások következnek, mint minden zárás során.
4: Idén körülbelül mennyien kapják meg az oklevelet? Erről lehet-e már tudni? Van-e szám?
3: Hát a biztosat azt akkor tudjuk, ugye, hogyha ez az előadás is lemegy, akkor már azért jobban látjuk, de én bízom benne, hogy ez a 80 és 100 fő között fognak oklevelet kapni.
0: Heti körkép.
1: A Paksi Deák Ferenc általános iskolában a héten a gyerekek örömére az alsó tagozaton gyerekek hete, a felső tagozaton kamaszok hete volt. Kedden kvíz, szerdán ugráló légvár, csillámtetkó, kötélhúzás, legleg verseny várta a fiatalokat, csütörtökön kézműves délután, pénteken fagyi, koncert és aszfaltrajzolás volt a program. A részletekről Liszt Májerné, Bog Brigitta beszélt Pálfi Katalin kolléganőnknek szerdán.
5: Gyerekhét van a Deák Ferenc általános iskolában, alsó és felső tagozatban is. Mesélj nekem, Brigitta, arról, hogy ez mekkora hagyomány már nálatok, és gondolom nagyon nagy örömmel várják a gyerekek ezt a hetet. A Marci mesélt nekem itt például arról, hogy a héten kevés a tanulás, nincs házi feladat, hosszabbak a szünetek, tehát ez már nagyon happy.
6: Évek óta visszanyúló hagyomány a gyermekek hete, amit május utolsó hetében rendeztünk meg tanulóink számára. Idén kicsit túlnyúlunk a héten, hiszen több mint 5 napon keresztül olyan programokat kínálunk tanulóinknak, amik egy kicsit másabbak, mint a hétköznapi programok. Nagyon népszerű tanulóink körében az ugrálóvár, mert mindkét tagozaton megtalálható a nap folyamán. Ugyanakkor sportos rendezvényeink, csillámtetoválás is szerepel a repertoárban. Nagy érdeklődés várja a kézműves foglalkozásokat, és a pénteki napra beígért fagyit, hiszen itt a jó idő, már-már nyári meleg, mely gyerek ne örülne a fagylaltnak. Koncerttel zárjuk a hetet, a Napvilág zenekar érkezik az alsó tagozat udvarába. Jövő hét folyamán pedig kedden Ki mit tudra invitáljuk alsó tagozatos tanulóinkat. Minden évben hatalmas várakozás előzi meg a Ki mit tudunkat. Tavaly már szülők is bekapcsolódtak egy-egy zenei produkcióba, a pedagógusok és a tanulók örömére egyaránt. Ahhoz, hogy ezt a programot a gyerekeink elé tudjuk kínálni, támogatásra is van szükség. Idén is sikeres pályázatot nyújtottunk be Paksváros önkormányzatához, valamint szülői támogatással is sikerült megvalósítanunk ezeket az apropókat. Iskolánknak közel 350 tanulója tud részt venni a mai ugrálóvár rendezvényen. A többnapos programokat, amiket az alsósoknak kínálunk, pedig 200 tanuló látogathat. Hálásan köszönöm kollégáimnak a munkáját, akik április óta készülnek erre a rendezvényre. Sziporkáznak az ötletekkel, és már-már úgy tűnik, hogy ez a hét is kevés, mint időintervallum. Hogy az ő befektetett energiájuknak köszönhetően valósul meg a gyermekek hete a Paksi Deák Ferenc általános iskolában.
1: A 10 éves Csizmadia Márton osztálytársaival együtt nagyon élvezik a könnyed programokat.
7: Az ugrálóvár tetszett a legjobban. Szerintem nagyon jó, mert gyerek héten nem kapunk házi feladatot, annyira nem is tanulunk sokat, és több a szünet. Elvileg volt mozi tegnap, most van ugrálóvár. A többit nem tudom.
5: Az ugrálóvárban mit szeretsz egyébként?
7: Hát az, hogy mindenki bemegy, és akkor tudunk fogócskázni egy nagyot. Az egyik osztálytársunk hiányzik, mert elvileg bárányhimlős lett, de azon kívül mindenki itt van.
0: A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Heti körkép.

0: heti körkét. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Minden vasárnap 11-től délig, itt a Paks FM-en.
1: Pünköst hétvégén a kalocsai repülőtéren Legendák a levegőben elnevezéssel repülőnapot rendeztek. A kétnapos rendezvény első napján Besenyei Péter műrepülő világbajnok is tiszteletét tette. Több típusú merevszárnyú repülőgéppel és helikopterrel is lehetett sétarepülni és élményrepülni. De látható volt az MB-339-es olasz fejlesztésű gyakorló és harci repülőgép méretarányos változata is, és a Szmelák Z-37 modell is. A világ leggyorsabb ultrakönnyű gépe a Shark és a magyar fejlesztésű Magnus is jelen volt. A földön igazi majális hangulat volt, kölyök játszótérrel, katonai hagyományőrző programokkal, lángossal, sörrel, sült kolbásszal és kürtös kaláccsal. A gyerekek kedvencével, Süsűvel is találkozhattak a kilátogatók. A Magyar Honvédséggel célba is lehetett lőni. A repülhető típusok között ott volt a Bulldog, a Shark, az AN-2, a Cessna 172, a Diamond 20, de volt sárkány repülő, autogíró és Robinson 44 helikopter is. Vécsei Mihály főszervezővel, a médiából ismert egykori sportriporterrel, Pálfi Katalin kolléganőnk beszélgetett a kalocsai repülőnapon.
2: Most azért még így vasárnap délután, amikor itt beszélgetünk, kicsit hézagos volt a mai nap, tegnapi napon az nagyon jó volt, nagyon sokan voltak, maximálisan elégedettek lehetünk, ugye itt volt Besenyei Péter műrepülővilágbajnok, arra az időszakra nagyon megtelt a reptér, de előtte is, utána is azért voltak bőven. Ugye most másodszor vagyunk már itt a Kalocsa-Fogtői repülőtéren, tavaly voltunk először, akkor nem volt szerencsénk az időjárással, hiszen az egyik napot gyakorlatilag elmosta az eső, de bármilyen furcsa, abban a zivataros csúnya esős időben is jöttek el az emberek és szerettek volna sétarepülni. Ezen a hétvégén az időjárás az maximálisan kiszolgált bennünket, egy szavunk nem lehet. Kicsit szeles ugyan, ezt mi pilóták annyira bennünket nem zavar utasokat. Az előbb kellett pont visszaszállom egy bácsival, mert felszálltunk, fölemelkedtünk, és már az első forduló után mondta, hogy nincs jól, vissza kellett vele szállni. Ilyen előfordul, de nem ez a gyakori. Azt mondom, az utasok többsége az a több száz ember, akit itt elveszünk sétarepülni, megnézi Paksa, Duna, Kalocsa, itt a térséget a magasból, az mindenki elégedett a látvánnyal és a lehetőségekkel, amit ez a repülés vagy ez a sétarepülés nyújt. Ugye nagyon népszerű a helikopter, ma az AN-2-es a dupla fedelő, aki sokan ilyen permetező repülőnek ismernek, egy kicsit kevesebbet mozgott, reméljük a délután hátra lévő részében még ez is magára talál, de a többi gép az nagyon jól ment, itt vannak a Messerschmittek, van két ilyen második világháborús replika, azt nagyon szereti a közönség, nagyon szépen néznek ki az égen, tényleg olyan gyönyörű a rajzolatuk, hogy nagyon jó fotókat lehet róla készíteni. És persze itt van a világ leggyorsabb ultrakönnyű repülőgépe, a Shark, amely több mint 300 km/órás sebességgel utazik. Egy szlovák fiú, szlovák-magyar srác a pilótája, Peti, aki egy nagyon jó fej, és reggeltől estig repül egyébként, mert annyira szeretik az emberek, szépen is repül. Ilyen hívogatóan, csalogatóan repül a repülőgépen, és gyönyörű a repülőgép, tényleg ilyen cápa, ilyen sárk alakja van tulajdonképpen.
3: Járjátok az országot, tehát a nyár folyamán, ugye tavasztól őszig rengeteg rendezvényetek van, és megismertettek az emberekkel a repülésnek a szépségét, a repülés világát.
2: 15 évvel ezelőtt kezdtük ezt a sorozatot, és én magam sem gondoltam volna, hogy akkor, amikor bennünket felvettek a Malév pilótaiskolába, ilyen pilóta növendéknek, ugye majd 2026-ban, májusában itt Kalocsán arról fogunk beszélgetni, hogy most már 94 rendezvény van mögöttünk 15 év alatt, és az idén július közepén megyünk majd a 100. rendezvényel a Hajdúszoboszlói repülőtérre. És tényleg egy ilyen roadshow, hiszen Kalocsa előtt Bőnyben voltunk, a Győr melletti repülőtéren Bőnyben, aztán jövő héten megyünk Gödöllőre, aztán Szolnokra, Balatonfőkajár, és úgy jön majd július közepén a 100. az jubileumi rendezvényünk a Hajdúszoboszlói repülőtéren.
1: Pap Péter repülésirányító Szlovákiából érkezett egy szlovák fejlesztésű Shark géppel, mely az ultrakönnyű kategória leggyorsabb repülőgépe, számos világrekorddal igazolva képességeit. 2022-ben Magyarország felett is átrepült egy ilyen Sharkkal Belgium irányába egy 19 éves belga pilótalány a több mint 150 napig tartó világkörüli útján. Pálfi Katalin kolléganőnk Pap Péter repülésirányítóval is beszélgetett a kalocsai repülőnapon.
4: Ennek a cégnek, aki ezt a Sharkot gyártja, voltam az alkalmazottja hosszú ideig, és most megmaradt hobbinak ez a repülés ezzel a kis géppel. Kiképzés alatt vagyok, most repülés irányító képzés alatt vagyok, és ez még megmaradt hobbinak ez a repülés, ahol előtte dolgoztam ezzel a kis géppel, úgyhogy ezeket így hétvégenként szoktuk járni az országot, és akkor repülünk.
3: Mit kell tudni erről a gépről, mert ez itt most a kalocsai repülőnapon kuriózum.
4: Ez a kisgép több világrekordja is van Guinness rekordja is, Ezzel a géppel repülte körbe a földet a legfiatalabb ember és a legfiatalabb hölgy is. Akkor van távolsági rekordja, ami a kategóriáját illeti, sebességrekordja. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon kis ügyes gép, kétszemélyes, kis fogyasztású, és nagyon jó vele utazni.
3: Sajnos én nem tapasztaltam meg, én egy másik géppel utaztam, mert hogy többen voltunk.
4: Nagyon szeretünk vele repülni, mert tényleg délben gondolunk egyet, és egy pár óra alatt több ezer kilométerre tudunk vele jutni, úgyhogy tényleg Európa szinten nagyon, nagyon könnyű ilyen kis gépekkel most már repülni a határok miatt is, és az Európai Unió miatt is, úgyhogy nagyon-nagyon jó így utazni. Jóval jobb, mint autóval például.
3: Egyébként ez a gép, ez a te tulajdonodban van?
4: Nem, ez egy barátomnak a gépe, és én üzemeltetem úgymond, kölcsön adja, és mivel neki nincs rá ideje, én használom ki igazából, 90%-ában az időben én használom.
1: A kétnapos kalocsai pünkösdi repülőnap számtalan érdeklődőt vonzott. A Pakson élő 7 éves Nagy Bálint élete első repülésén vett részt, egy négyszemélyes Diamond kisgéppel volt lehetősége a levegőbe emelkedni. Bálint első repülés élményeiről is beszélt rádiónknak.
5: Azt éreztem, hogy mikor már ennyi szint különbséget is emeltettünk így, akkor már csináltam, mert nem értem a magasságot. Hogyha ennyi szint különbséget mentünk, akkor éreztem, hogy jó, hogy így megyem fel magas. Így az agyam meg a gyomori, mint maradt a helyén, én meg megyek felfele. Így az agyamat így a gyomorom helyén éreztem, és a nyomromat pedig így rétvált, és akkor így a két lábamba volt. És fordultunk egy nagyot a belváros körül. Láttam egy nagy tavat. De képzeld el, hogy láttam motorversenyt. És képzeld el, hogy voltunk gyipezni. És tudod, mekkorákat ugrattunk? És volt egy ilyen nagy tomb, és azon úgy átmentünk, vagy 50-nel. És ott volt a világ leggyorsabb repülője.
1: És egy újabb repülős témával érkezünk. Hallottatok már róla, hogy van papírrepülő világbajnokság, és hogy milyen komoly mérnöki munka van egy papírrepülő hajtogatásban? Nos, ha nem is világbajnokságot, de papírrepülő versenyt láthattunk az ESZI-ben Pakson a héten. A Tolna vármegyei mérnöki kamara ötlete alapján és szervezésében került megrendezésre csütörtökön az ESZI sportcsarnokban a házi papírrepülő verseny. Lelkes ESZI-s diákok 10 csapatot indítottak és 4 versenyszámban mérhették összetudásukat. Egy papírrepülő elkészítése komoly mérnöki feladat, milyen legyen a szárny formája, hol legyen a tömegközéppont, hogyan befolyásolja a hajtogatás a stabilitást. Az ESZI-s papírrepülő házi verseny első helyezettjének külön díja egy 40 perces élményrepülés, egy Cessna 172-es sportrepülőgéppel, történelmi égi séta a budai és a visegrádi vár felett. A Tolna vármegyei mérnöki kamara elnökétől, Fenyvesi Csabától, Pálfi Katalin kolléganőnk érdeklődött a verseny részleteiről.
6: A világ legnagyobb siklórepülőgép az az űrrepülőgép, és akkor így jött elő ez a dolog, hogy tudnánk ezt a hétköznapi életbe is megjeleníteni, és hogy tudnánk a gyerekeknek a mérnöki gondolkodását kialakítani, fejleszteni, és akkor így jött elő ez a gondolat, hogy akkor próbáljuk meg ezt egy papírrepülő verseny keretén belül megrendezni.
3: Hogy tudjuk ezt elképzelni, ezt a papírrepülő versenyt?
6: Hát itt most első körben a középiskolai gyerekeket szólítottuk meg. Először egy tágabb értelmezésben egész Tolnát meg akartuk szólítani, de aztán láttuk, hogy az lehet, hogy túlnő most egyelőre a lehetőségeinken, és az Enrétika és a középiskola gyerekeit kértük föl, és akkor tartottunk nekik egy bemutató előadást, hogy mire gondoltunk, és hát nagyon tetszett nekik ez a gondolat. 4 versenyszámba lehet repülőt indítani, vagy távolságba, akkor repülési időben, célba dobásra, illetve lesz egy papírrepülő szépségverseny. Tehát ebben a 4 számba indulhatnak a gyerekek, és jelenleg 10 csapat jelentkezett, 10-3 fős csapat, tehát körülbelül 27-30 fő, mert nem mindenhol van meg a 3 fő. És a ESZI csarnokban lesz megrendezve, június 4-én, délután 3 órakor kezdődik a verseny, és a versenyszabály az alapvetően úgy néz ki, hogy egy A4-es 80 g per négyzetméter sűrűségű normál átlagos papírból kell kihajtogatni a repülőgépet fél óra rendelkezésre, tehát nagyon jól be kell gyakorolni, hogy az a repülőgép azt tényleg tudjon teljesítményt is repülni, tehát fél óra hajtogatás, tehát fél háromtól háromig hajtogatják a gyerekek a repülőgépet, és akkor három órától egy bírói stáb felügyeletével fogják reptetni ezeket a repülőgépeket ebben a négy versenyszámban.
3: Nagyon izgalmasan hangzik, és hát gondolom látványos is.
6: Mindenképp. Ennek van előzménye, mert például a Red Bull itt nyitott ebbe egy Red Bull versenyszámot, és egyetemisták már versenyeztek ebbe. Amúgy ennek nagyon nagy hagyománya van a világban, bármilyen furcsa. És hát a Guinness rekord például távolságban 98 méter környékén van, tehát nagyon komoly mérnöki munka van egy ilyen repülőgép építésben, és hát nekünk alapvetően ez volt a gondolatunk, hogy hogy tudnánk a gyerekeket erre a mérnöki gondolkodásra, a mérnöki pályára ráállítani, és például egy papírrepülő verseny az nagyon jó erre, mert meghajtogat egy repülőgépet, kvázi könnyű, de ahhoz, hogy az tényleg messzire is repüljön, ahhoz már tényleg nagyon komoly felkészülés kell.
3: Nagyon érdekes lesz, ott lesz a helyünk, azt hiszem, hogy elmegyek mindenféleképpen megnézni.
6: Mindenkit nagyon sok szeretettel várunk, mert amúgy megnyílt maga a verseny, tehát bárki el tud jönni, aki szívesen részt venne egy délutáni kellemes elfogadtságon.
0: Heti körkép.

0: Heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja.
1: Három író 1000 kaland címmel irodalmi kalandozásra várta az érdeklődőket a Paksi Csengei Dénes Kulturális Központ a Könyvtár Galérián. Volt mese, kaland, meglepetés és játék, részletezte Pálfi Katalin kolléganőnknek Erdély Judit könyvtáros. Csukás István, Janikovszki Éva és Lázár Ervin került a fókuszba.
2: Irodalmi kalandozásra hívtam a kicsiket és nagyokat, gyerekeket, felnőtteket együtt. A három nagy író, Janikovszki Éva, Csukás István és Lázár Ervin kerek évfordulót ünnepeltek, és gondoltam, hogy őket mutatom be a gyerekeknek, a felnőtteknek. Megismerkedtünk a szerzőkkel, könyvekkel, majd Janikovszki Évának a Bertalan és Barnabás című két dachszli kutyáról szóló ikerpárnak a történetét meséltem el. Előtte viszont volt egy meglepetés vendégünk, a kolléganőnk Vörös Viktória Tacskó kutyusát, Zserbót láttuk vendégül, a gyerekek örömére simogathatták, és értékes kedves perceket töltöttünk együtt. A meseolvasást követően három kalandra hívtam a gyerekeket, lehetett puzzle-t kirakni egy-egy könyvhöz kapcsolódóan, majd egy irodalmi jellegű, tehát a Lázár Ervinnek a Négyszögletű kerekerdő című meséjéből az élőlények neveit kellett hozzákötni a tulajdonságokhoz, illetve idézeteket választottam könyvekből, amit azért az elején bemutattam nekik, tehát nem volt ismeretlen. Ha sikerült teljesíteni a feladatot, akkor kaptak kicsi jutalmat, egy kis kártyát, majd a kis kártyákat beváltották nagy jutalomra. És akkor lehetett színezőt választani ezekhez a szerzőkhöz kapcsolódóan, a nagy hohohorgászról, a süsűről, illetve a tacskókutyát lehetett meghajtogatni.
3: Kellemes és aktív perceket tölthettek itt a gyerekek. Tervezel-e a közeljövőben még itt a Csengei Dénes Kulturális Központ könyvtár galériájában összejövetelt?
2: Ez az idén irodalmi kalandozás címmel indítottam, ez a második foglalkozásunk. Egy kicsit másabb, mint korábban indítottam, akkor mesefoglalkozás is kézműves volt. Most azért törekszem arra, hogy valami többet is kapjanak a gyerekek, próbatételek vannak, akadályversenyek. Most nyári időszakra bezár a könyvtár, idézőjelesen, tehát a foglalkozások, mert sajnos a nagy meleg miatt itt már nem tudunk foglalkozást tartani, de szeptembertől újra várunk a gyerekeket és a felnőtteket.
0: Heti körkép.
1: A Magyar Twirling Szövetség a Paksi Twirling és Botforgató Egyesületet kérte fel az első Dance Twirl Open megszervezésére, melyen az utánpótlás korosztály mérettethette meg magát. 6 egyesület, 43 versenyzője, köztük 27 paksi lépett a szakmai zsűri elé májusban az Eszi sportcsarnokban. A részletekről Kalmár Lívia egyesületi elnök beszélt Pálfi Katalin kolléganőnknek.
4: A Magyar Twirling Szövetség megbízásából kaptuk meg a versenyszervezésnek a jogát, és a Paksi Twirling Botforgató Kulturális és Sportegyesület, valamint az SZIDS-e egyesületének a twirlinges versenyzői és a szülők szervezték meg a versenyt. A versenyszervezését igazándiból nagyon fontosnak tartottuk, azért, mert elsősorban az utánpótlás korosztályt célozta meg. Az utánpótlás korosztály nevelés nálunk nagyon-nagyon fontos az egyesületben. Úgyhát nagyon örültünk neki, hogy a Magyar Twirling Szövetség bennünket bízott meg ennek a versenynek a szervezésével.
3: Mennyi versenyző és honnan érkeztek?
4: De mivel elsősorban ez a verseny a twirlinges mezőnynek ugye az utánpótlás versenyzőit érinti, és már a három fordulója megvolt az országos bajnokságnak, így a Magyar Twirling Szövetség versenyzői közül és egyesületei közül 6 egyesület vett részt a versenyen, és 43 versenyzővel érkeztek.
3: Nagyon szép eredmények születtek, ugye több arany, ezüst és bronzérem került a paksi lányoknak a nyakába. Gondolom a paksiak közül mindenki bemutatta idézőjelbe téve tudományát.
4: Igen, így van. Az idei versenyszezonban, akik versenyeztek nálunk az egyesületen belül a Magyar Twirling Szövetség versenyein, ők mindannyian részt vettek. Egészen pontosan tőlünk 27 versenyző vett részt a versenyen. Ebben Ebben voltak egyéni, páros és csoportos kategóriák is, amiben a gyerekek szerepeltek, és előkészítő és felkészítő szinten. Egyébként nálunk úgy van, hogy az előkészítő és a felkészítő szinteken belül még további három kategória létezik, kezdő, középhaladó és haladó szintre. Ennyi szinten versenyeztek a gyerekek.
1: Az első Dance World Open versenyen aranyérmes lett Szakter Flóra, Kollár Babett és Tenki Lili egyéniben, a Tumpek Mira Fekete Hanna, valamint a Padisev Dorka, a Herger Anna páros, illetve a Györkönyi Margaréták csoport, valamint a Retrománia csapat. Második helyen végzett egyéniben Nagy Lujza, Kertész Zsófia és Bicó Adél, párosban a Mesterházi testvérek Sára és Anna, valamint a Balázs Réka, Németh Liza páros. A képzeletbeli dobogó harmadik fokára állhatott Császár Luca egyéniben és párosban a Szénási testvérek Zsófia és Janka.
0: Heti körkép.

0: Heti körkép.
1: Az Atomerőmű Sport Egyesület csütörtökön este tartotta éves közgyűlését. A tisztújító közgyűlésen a következő 4 évre újra választották elnöknek dr. Kovács Antalt, elnökségi tagoknak pedig Aradi Jánost, Bognár Pétert, dr. Glósz Gábort, Kópis Endrét és Kövesdi Lajost. Díjátadásra is sor került a közgyűlésen. Az ASE örökös tagja elismerést Gosztola István, az ASE SAK szakosztályvezetője vehette át, aki a klub megalakulása óta szervezi és fejleszti a helyi sakkéletet. Irányítás alatt tapasztalt szakemberekkel bővült a stáb, és az ország egyik legerősebb ifjúsági nevelő egyesületévé nőtte ki magát.
2: Nyilvánvaló, hogy egy ilyen elismerés jól esik az embernek. Meglepődtem nagyon. Általában ez a döntés, hogy az örökös tagja legyen valaki, nem évfordulóhoz kötődik, de most egy kicsit emlegették a 75 évet is. Mondhatnám így, hogy egy hosszú pályafutás, ami a sakkozatnál még nem fejeződik be 75 évnél. Végülis a sakk az szerintem élethosszig tartható hobbi, amit természetesen szeretnék küzdni. Nyilvánvaló a szervezés, meg mint szakosztályvezetőként előbb-utóbb majd egy fiatalnak át kell adni, de még ebben pillanatban nem gondolkodok ezen. Az elmúlt 30 éves sacra első csapatunk mindig dobogon végzett. Sajnos aranyérem hiányzik, tehát ezt nem mondhatom el. Többször bronzérem, mint például tavaly, és az idén is már befejeződött a bajnokság, de voltak ezüstérmeink, és volt, amikor tényleg apróságokon múlott az aranyérem. Hát ha lehetne ilyen kívánságom, még a szakosztályvezetőként szeretném megélni, hogy aranyérem is legyen, de egyre

0: Nehezebb, tehát az ellenfelek elég erősek, és én ezzel a dobogós helyezéssel is nagyon elégedett vagyok.
1: Az elmúlt évtizedeknek a legnagyobb sikere, most nem konkrétan eredményességre, mert soroltad ezüstérmek, bronzérmek, ifjúsági sikerek, egyebek, amit az országban akár egyedülálló is volt esetleg valamikor, vagy akár most is. Mi lehet az, amire annyira büszke vagy, mint Atomerőmű Sportegyesület sakkszakosztály vezetője?
0: Arra biztos, hogy 10-szeres bajnokok vagyunk, tehát az ifjúsági csapat az egy unikum, és az, hogy a saját nevelésű nagymestereink is bekapcsolódnak a oktatásba, és valahogy, hogy nem a pénz vagy az elismerés dominál, hanem egy kicsit a klubhűség megmaradt. Tehát ez, ahogy a Peti vagy a többiek elkezdték 5-6-7 éves korukban, és azóta nálunk vannak, és jól érzik magukat, és baráti kapcsolatok vannak, és úgy teljesítenek, hogy a csapatért, talán ez, erre vagyok a legbüszkébb.
2: Ennyi volt a heti körkép, műsorunk végéhez értünk. Legközelebb jövő vasárnap érkezünk heti hírösszefoglaló magazinunkkal. Addig is hallgassátok a legfrissebb híreket a Paks FM-en. Az elmúlt egy órában Tokai Róbertet hallottátok. További jó rádiózást mindenkinek!
3: Ez volt a heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Minden vasárnap 11-től délig, itt a Paks FM-en.
4: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Az első negyed évben belföldön a műtrágya értékesítés mennyisége 7,2%-kal, a magyarországi értékesítők nettó árbevétele 2,9%-kal nőtt, írja az MTI az Agrárközgazdasági Intézet összesítése alapján. Az első három hónapban a mezőgazdasági termelőknek közvetlenül értékesített mennyiség elérte a mintegy 563 ezer tonnát, a forgalmazók nettó árbevétele a 86,3 milliárd forintot. Egy komponensű nitrogén műtrágyából 8,3%-kal 38,5 ezer tonnával többet, összetett műtrágyából pedig 3,9%-kal 2300 tonnával kevesebbet vásároltak a termelők. A teljes mennyiségből a nitrogén műtrágyáké meghaladta az 500 ezer tonnát. A Tolna vármegyei kormányhivatal dolgozói is csatlakoztak a kihívás napjához, adta hírül közösségi oldalán a hivatal. A kezdeményezéshez kapcsolódva a hivatal népegészségügyi főosztályának kollégái május 27-én kihívásnapi közös torna flashmob elnevezéssel szervezett rövid átmozgató programot Szekszárdon. A program célja az volt, hogy az ülő munkavégzés mellett is ösztönözze a munkatársakat a mindennapi mozgásra, a munkaközi szünetekben végezhető izomlazító, vérkeringést fokozó, stresszoldó, felfrissülést adó átmozgató gyakorlatokra, valamint lehetőséget teremtsen egy közös, jó hangulatú aktivitásra. A mintegy negyedórás tornán az Arany János utcai épület kormányhivatali dolgozói vettek részt, akik aktívan és lelkesedéssel kapcsolódtak be a mozgásprogramba. A résztvevők pozitív visszajelzései alapján a kezdeményezés sikeresen érte el célját, és ismét bebizonyosodott, hogy már néhány perc közös mozgás is kedvezően hathat a közérzetre, valamint a munkahelyi légkörre. Mözsi Szabó István díjakat adtak át Bogyiszlón, adta hírül közösségi oldalán a település önkormányzata. Azt írták, az esemény méltó módon tisztelget azok előtt a pedagógusok előtt, akik hosszú éveken át kiemelkedő szakmai munkájukkal, emberségükkel és elhivatottságukkal szolgálták a település oktatási nevelési életét. Tóth István polgármester köszöntőjében méltatta a pedagógusok szerepét, hangsúlyozva, hogy a gyermekek nevelésében végzett munka nem csak hivatás, hanem a jövő építése is. Beszédében kiemelte, a Mözsi Szabó István díjjal az önkormányzat szeretné elismerni mindazokat, akik példamutató munkájukkal hozzájárulnak Bogyiszló oktatási nevelési életének fejlődéséhez. A képviselőtestület úgy döntött, hogy ezt a díjat idén Győri Lászlóné és Hújbert Julianna pedagógusoknak adományozza, az általános iskolai oktatás terén végzett kimagasló munkájuk elismeréseként. A laudációk során elhangzott, hogy mindketten több évtizedes munkájukkal meghatározó alakjai voltak a bogyiszlói iskola életének.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Az Atomerőmű Sportegyesület csütörtökön tartotta éves közgyűlését az ESZI nagy előadójában. A tisztújító közgyűlésen a következő négy évre újra választották dr. Kovács Antal elnököt, elnökségi tagoknak pedig Aradi Jánost, Bognár Pétert, dr. Glósz Gábort, Kópis Endrét és Kövesdi Lajost. Többek között átadták az ASE örökös tagja díjat is Gosztola Istvánnak, és köszöntötték az elmúlt hetekben életműdíjjal kitüntetett korábbi elnököt, Juhász Sándort. Dr. Kovács Antal elnök a közgyűlés után az ASE-ban folyó eredményekről, munkáról beszélt rádiónknak.
2: Azt gondolom, hogy az első tízben lenni ez egy nagyon nagy eredmény, 24-ben és 25-ben is 8. illetve 9. helyezést ért el a pontversenyben az ASE. Ha belegondolunk, hogy a Fradi, Honvéd, MTK, UTE ebben a sorban 8.-9. tudott lenni az ASE, jellemzően saját nevelős sportról, akkor azt kell mondom, hogy ez egy nagyon nagy eredmény. Tavaly évben is voltak világverseny érmek, olimpiai számban is, a kajakkenő és a dzsugdó hozta a pontokat, az érmeket, és azon nagyon utánpótlás szinten is jól szerepelnek az ASE sportolók. Talán az, amit lehet látni, hogy elvárás, vagy egy jó irány lehet a sportban, hogy a szabadidős sportolókkal, a utánpótlással és az élsporttal is lehet egy klubon belül foglalkozni, és egy olyan légkörben, hogy vidáman, sok eredménnyel, ilyen év volt ez a 25-ös is.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai, a Paks FM-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paks FM.
0: Paks FM.
3: Összeköt.
0: Paks FM. Összeköt.

mint ősszel, egész nap csak együtt voltunk. Egymás kezét fogva.

0: volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Fának hajtott egy autóbusz a 6-os főúton szombat reggel, írja az MTI a rendőrség közlése alapján. Azt írták, szombaton reggel 5:30 előtt a 6-os számú főúton Budapest felé haladt Pécs-Hírdnél az autóbusz, amikor eddig tisztázatlan körülmények miatt átért a szembejövő sávba, majd ott egy fának hajtott. A baleset következtében a gépjárművezető a helyszínen életét vesztette, az elsődleges információk szerint 23 ember megsérült. A buszban 28-an utaztak. A buszban utazók közül két kislányt súlyos sérülésekkel, alsó végtagi törésekkel szállítottak a pécsi klinikára, míg 21-en könnyebben sérültek, zúzódásokat, horzsolásokat szenvedtek, őket szintén Pécsen látják el. Irodalmi kalandozásra várta az érdeklődőket három író 1000 kaland címmel a Paksi Csengédénes Kulturális Központ a Könyvtár Galérián. Volt mese, kaland, meglepetés és játék, hangsúlyozta rádiónknak Erdély Judit könyvtáros. Az eseményen Csukás István, Janikovszki Éva és Lázár Ervin került a fókuszba.
2: A három nagy író, Janikovszki Éva, Csukás István és Lázár Ervin kerek évfordulót ünnepeltek, és gondoltam, hogy őket mutatom be a gyerekeknek, a felnőtteknek. Megismerkedtünk a szerzőkkel, könyvekkel, majd Janikovszki Évának a Bertalan és Barnabás című két dachszli kutyáról szóló ikerpárnak a történetét meséltem el. Előtte viszont volt egy meglepetés vendégünk, a kolléganőnk Vörös Viktória Tacskó kutyusát, Zserbót láttuk vendégül, a gyerekek örömére simogathatták, és értékes, kedves perceket töltöttünk együtt. A meseolvasást követően három kalandra hívtam a gyerekeket, lehetett puzzle-t kirakni egy-egy könyvhöz kapcsolódóan, majd a Lázár Ervinnek a Négyszögletű kerekerdő című meséjéből az élőlények neveit kellett hozzákötni a tulajdonságokhoz, illetve idézeteket választottam könyvekből, amit azért az elején bemutattam nekik, tehát nem volt ismeretlen.
1: A Tolna vármegyei kormányhivatal dolgozói is csatlakoztak a kihívás napjához, adta hírül közösségi oldalán a hivatal. A kezdeményezéshez kapcsolódva a hivatal népegészségügyi főosztályának kollégái május 27-én kihívásnapi közös torna flashmob elnevezéssel szervezett rövid átmozgató programot Szekszárdon. A program célja az volt, hogy az ülő munkavégzés mellett is ösztönözze a munkatársakat a mindennapi mozgásra, a munkaközi szünetekben végezhető izomlazító, vérkeringést fokozó, stresszoldó, felfrissülést adó átmozgató gyakorlatokra, valamint lehetőséget teremtsen egy közös, jó hangulatú aktivitásra. A mintegy negyedórás tornán az Arany János utcai épület kormányhivatali dolgozói vettek részt, akik aktívan és lelkesedéssel kapcsolódtak be a mozgásprogramba. A résztvevők pozitív visszajelzései alapján a kezdeményezés sikeresen érte el célját, és ismét bebizonyosodott, hogy már néhány perc közös mozgás is kedvezően hathat a közérzetre, valamint a munkahelyi légkörre. Gázvezetéket vágott át egy munkagép szombat délelőtt Dunaszentgyörgyön. A Dunaszentgyörgyi Önkéntes Tűzoltó Egyesületet szombaton 10:30 körül riasztották a falu határához, erről az egyesület számolt be a Facebook oldalán. A bejegyzés szerint a tűzoltó csapatot azért riasztották, mert egy munkagép elvágott egy gázcsövet a falu határában a Dömötör János utca végén. A gázszivárgás a csővezeték elszorításával és kiszakaszolásával megszüntetésre került, az EON szakemberei megkezdték a csővezeték helyreállítását. A lakóházak gázellátását a hiba nem akadályozza, tették hozzá. A helyszínre a Dunaszentgyörgyi önkéntesek 6 fővel vonultak, akik mellé a Paksi egyes számú egység is csatlakozott.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Az Atomerőmű Sport Egyesület csütörtökön tartotta éves közgyűlését az ESZI nagy előadójában. A tisztújító közgyűlésen a következő 4 évre újra választották dr. Kovács Antal elnököt, elnökségi tagoknak pedig Aradi Jánost, Bognár Pétert, dr. Glósz Gábort, Kópis Endrét és Kövesdi Lajost. Többek között átadták az ASE örökös tagja díjat is Gosztola Istvánnak, és köszöntötték az elmúlt hetekben életműdíjjal kitüntetett korábbi elnököt, Juhász Sándort. Dr. Kovács Antal elnök a közgyűlés után az ASE-ban folyó eredményekről, munkáról beszélt rádiónknak.
3: Azt gondolom, hogy az első 10-ben lenni az egy nagyon nagy eredmény, 24-ben és 25-ben is 8. illetve 9. helyezést ért el a pontversenyben az ASE. Ha belegondolunk, hogy a Fradi, Honvéd, MTK, UTE ebben a sorban 8.-9. tudott lenni az ASE, jellemzően saját nevelős sportról, akkor azt kell mondom, hogy ez egy nagyon nagy eredmény. Tavaly évben is voltak világverseny érmek, olimpiai számban is, a kajakkenő és a dzsugdó hozta a pontokat, az érmeket, és azon nagyon utánpótlás szinten is jól szerepelnek az ASE sportolók. Talán az, amit lehet látni, hogy elvárás, vagy egy jó irány lehet a sportban, hogy a szabadidős sportolókkal, a utánpótlással és az élsporttal is lehet egy klubon belül foglalkozni, és egy olyan légkörben, hogy vidáman, sok eredménnyel, ilyen év volt ez a 25-ös is.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

jár csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára bármi jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz?

Érezzétek a jó zenét! Egész nap! Pax FM összeköt!